0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré.

0: Mert Patrik pedig dobosként kísérte Benjamint a színpadon, annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benjamin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűvkörébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
0: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Bossa Beat zenekar 2008 nyarán alakult azzal a céllal, hogy a bossa nova, a jazz és a pop világát ötvözze egy új fiatalos felfogásban. Az eleve melódikus énekdallamot a hétköznapok apró dolgaival foglalkozó életszerű, édeskeserű magyar dalszövegek teszik teljessé. Nagy lemezük 2009-ben jelent meg szerzői kiadásban, Pesti Bábok címmel.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban már is a Bossa Beat érkezik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Róbertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
0: Trend Night.
1: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

a nyomodba megyek, itthon vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajkodást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel. Ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
0: Trend Night.
1: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán Fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Janicsák Veca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszki bennevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Janicsák Veca énekel.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Emiről ez zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazz bitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Estefem rádióban. A dal slágeré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről Esztől, itt a különleges zenei válogatásban.

és komikus. Rólad írni nótát logikus. Gyere, menjünk, vén puli kutyus.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

a fény. Réjed szólt a V8-as, halkan dohogott, horgott párcként. Beült a nyúl és buzsgyi, csóró teknős meg csak lesett, és a teknőjét egy apmót fújt a szél. A tanúság, hogy drága a benzin, de megéri, mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon egy Mustang kabé,

hogy drága a benzin, de megéri. Az az igazság, hogy a V8-as az más.

0: Már csak egy pár táncol. Már csak a manus. Hová lett a nő? A boldog? Láhatné. Elment egy csávó, valakinek nem mustángja van. Már bocsánat a kifejezését. Hanem egy még drágább sportkocsi.
1: Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, bemutatták a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, a fenyőfélék és a pázsitfű félék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfa féléké, valamint már a csalánféléké és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafa félék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóczi Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinetfőnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinetfőnök helyettes. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át, közölte a MISZ vasárnap az MT-vel. Az eredményhirdetésen a versenyszervező MISZ 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt is díjazott, egyenként 4-800 000 forintos elismeréssel. A 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 000 forinttal térhettek haza az eseményről. 14. Leó pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a Vatikán és Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően pünkösd vasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílás a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések, Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: heavy or the other way around now.
1: Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin, ez a hétvégi Menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus hírei mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de kreatív jövőtervezésről is szólunk. Hogy mit is jelent ez, ezzel indítunk.
1: Hétvégi Menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
2: AI a mindennapokban. Ez a munka címe a következő órának. Kicsit annak járunk utána, hogyan kell hozzáállni az élet minden területét egyre jobban befolyásoló mesterséges intelligenciához. Aki nem tanul, az lemarad. Különösen igaz lehet ez most. Olá Andrea vendége, Klaus Melinda, közösségi média szakértő.
3: Ebben a műsorban én úgy tervezem, hogy a főbb témáinkhoz kapcsolódóan majd könyvekről is szó esik, mivel az egyik legfontosabb kérdés, hogy a mesterséges intelligencia miként hat az emberi kreativitásra, illetve hogy valaha lehet-e olyan kreatív az AI, mint az ember, ezért azt gondoltam, nem hagyhatjuk ki az alapokat. Biztosan nagyon sok hallgatónak ismerős lesz az, amiről beszélgetünk a mai vendégemmel, de szerintem lesznek, akik számára sok új információ hangzik majd el. A mai adáshoz az AI a mindennapokban című könyvet vettem alapul, és az egyik szerzőt hívtam meg, ő Klaus Melinda, közösségi média specialista és marketing szakember, aki folyamatosan foglalkozik a digitális trendekkel. A könyvet azzal a biztatással indítják, hogy a te dolgod nem az, hogy félj az AI-tól, hanem hogy te legyél a főnöke. De mindabból, amit leírtak, kiderül, hogy ehhez bizony jó sokat kell tanulni. Ezért is kezdem azzal az interjút most, hogy valójában tájékoztatásként vagy figyelmeztetésként írták meg ezt a könyvet.
4: Nagyon jó a kérdés. Én úgy szeretek mindig könyvet írni, hogy benne van a negatív oldal, és benne vannak a veszélyek a lehetőségek mellett. Nagyon fontos, hogy az emberek sajnos a veszélyeket csak akkor veszik észre, amikor már megtörtént a baj. Tehát maga a könyvet úgy kell megírni, én azt vettem észre, és ez szörnyű kimondani egyébként, és fájó kimondani, hogy eladható legyen, hogy a pozitívumokra, a lehetőségekre, azokra fókuszálunk, hogy hogyan tudsz több pénzt keresni, egyszerűsíteni az életedet, rugalmasabbá tenni, stb. Stb. És mellékesen azért oda finoman becsúsztatjuk ezt is, hogy de hogy csináld, meddig vannak a lehetőségek, honnan kezdődnek a veszélyek, hogy legyél okos, hogy ne add át a döntési lehetőséget mindenben az AI-nak, tehát hogy sok összetevője van ennek.
3: Azért majdnem minden fejezetnél ott van a kockázat, tehát hogyha összességében nézzük, hogyha az ember az életét rábízza a mesterséges intelligenciára, akkor nagyon torz világképe lehet, és nagyon megváltozhat a személyisége is, nem? Már csak, hogyha azt nézzük, hogy nagyon sokan valamiféle ilyen érzelmi kapcsolatot alakítanak ki az AI-jal, ami igen, számomra teljesen megdöbbentő volt. Én olvastam erről cikkeket, de ezt nem hittem, hogy ez ennyire komoly.
4: Igen. Hát alapvetően a legnagyobb probléma ott van, hogy az AI az mintatanulással tanul, és ezt nagyon sokan nem tudják, hogy ez mit jelent, hogy nem az egész internetet pásztázza át, hanem a leggyakrabban használt dolgokat. És ugye miket használunk, amit mostanában használunk, tehát a 10 évvel ezelőtti adat az nem adat számára, mert azt nem használjuk mostanában. És pont emiatt az életnek egy bizonyos szeletét mutatja meg. És amikor valaki elkezd ráfüggni, hogy személyes dolgokat megoszt és támogató közekként veszi igénybe az AI-t, akkor pontosan ebből a mintatanulásból kifolyólag nem is fog vele vitatkozni, nem is fogja a teljes valóságot megmutatni, hanem pont amiatt, hogy hosszú távon használja valaki a felületet, emiatt elsőre támogatólag, legalábbis úgy tűnik, hogy támogatólag lép fel, de pont abban van a kutya elásva, hogy ez a támogatás igazándiból csak időhúzás, hogy velünk ért egyet, mert hogyha ellent mondana, akkor azt mondjuk, hogy hát veled nem beszélgetek tovább, mint egy átlag emberrel is, mert hogy a vita kultúra közben ugye eltűnt szinte az emberiségből, és emiatt egyre támogatóbb lesz akár a hülyeségünkben is, vagy akár a önsorsrontásban, akár öngyilkosságra, rábeszélésben, mert sajnos erre is volt példa, és ami a legrosszabb, hogy most már ugye plusz kérdéseket is feltesz, ami első körben jó, mert mélyíti az információt, szélesebbé teszi látszólag, de pont ezzel oda is köt minket, hogy na még kérdez, még kérdez. És hogyha nincs ott a tudatos figyelem, hogy igazándiból ezek a kérdések már már egy idő után nem mélyítik az információt, hanem majdnem ilyen körkörös lesz a válaszadás, akkor az ember nem veszi észre, hogy elment a napja is ezekkel a beszélgetésekkel, illetve, hogy egyre többször rábízza magát az AI-ra, mert hogy az önbizalmát nagyon szépen elkezdi leépíteni, hogy mindent az AI-tól kérdez meg. A legapróbb dolgokban is megkérdezi, és ugye mivel a következő kérdést is érdekesnek gondolja a felhasználó, emiatt azt is igénybe veszi, és egyre több olyan apróságban is már rákérdez dolgokra, amit egyébként önkéntesen, régebben, akár fél évvel ezelőtt még magától el tudott volna dönteni.
3: Ugye minden fejezetnél van feladat, vagy javaslat, hogy próbáld ki ezt, próbáld ki azt, adj egy ilyen promptot, és akkor nézd meg, hogy mit válaszol. Ez miben segít? Tehát akár a kockázatok fölmérésében, vagy realizálásában is.
4: Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a prompt javaslatokat úgy írtuk meg, hogy vannak benne olyan promptok, amik tényleg a gyakorlati életben használható dolgok, hogy feladatot, életet egyszerűsítsünk, munkarutin, kreativitás sarkaljunk, stb. De nagyon fontos az, hogy felismerjük az AI-nak a korlátait. Tehát direkt vannak benne például olyan feladatok, hogy ismerjük fel, hogy a ChatGPT miben jó, a Gemini miben jó, és akkor ugyanazt a promptot, hogyha megcsináltatjuk egyikkel másikkal, melyik miben erős, miben halucin például az egyik, miben a másik mond hamisabb információkat. Tehát, hogy ezeket a különbségeket és a határokat is meg tudjuk nézni az eszközök esetében, hiszen ezzel tudjuk magunkat védeni, hogy nem minden döntésünket adjuk át az AI-nak, mert hogy felismerjük ezáltal, hogy hát azért nem tökéletes egyik szoftver sem.
3: Én gondoltam, hogy megkérdezlek mindenképpen, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy felismerjük. Mert hogy ez borzasztóan kényelmes, és nagyon csábító, és nagyon biztonságos is tűnik. Főleg ebben az irdatlan mennyiségű impulzusban, ami így ránk ömlik a netről, akár az internetről, vagy a social felületekről. Szóval, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember megtanulja ezt így korrekt módon használni?
4: Szerintem alapvetően a döntés. Tehát az, hogy hiába ad valamilyen választ az AI, a 100%-ban soha nem fogja adjuk el. Egyik legfontosabb kérdés, bármilyen választ kapunk, kérdezzünk vissza, hogy de biztosan? Ugyanis az AI pont, amiatt, hogy úgy van beprogramozva, hogy először nekünk ad igazat, erre a kérdésre, hogy de biztosan, nagyon gyakran pont a kontraválasz fogja megadni, hogy jaj, igen, igazad van, mert hogy ez. És akkor pont az ellentétes oldalt mutatja meg. Na és onnantól van az, hogy akkor elgondolkodhatunk, hogy akkor az első válasza, vagy a második válasza volt igaz, vagy ne adj Isten egyik sem, mert valahol középen van az igazi megoldás. És ez a fontos, mert sajnos már most tapasztalható egyébként vállalatvezetők, cégvezetők esetében, hogy nagyon sok munkát az AI-ra bíznak, nem csak social media posztok írását, képek készítését, hanem már többször találkoztam sajnos azzal a jelenséggel, hogy az ügyvezetést és a vállalat irányítási dolgokat is az AI-ra bízza, és hiába mondja a szakértő, hogy hát ez a gyakorlatban nem így van, hát nem az AI meg a ChatGPT ezt mondta, akkor már pedig ebbe az irányba megyünk. És sajnos a statisztikák egyre romlanak ezeknél az oldalaknál, ezeknél a cégeknél, pont a mintatanulás miatt, mert hogy megint csak ugye nem a teljes világot szedi be információként a rendszer, hanem a leggyakrabban használ dolgokat. Csak hogy a social media felületek, az online felületek a friss tartalmakat szeretik. Na most, hogyha a leggyakrabban ismételt elemek jönnek vissza egy létrehozott social media posztban, egy képben, bármilyen egyéb tartalomban, vagy egy döntésben, akkor az nem friss tartalom lesz, nem újdonság lesz a világnak, a társadalomnak, stb., hanem egy megismételt tartalom, tehát kvázi önmagától építi le a saját tartalmait, felületeit, eléréseit. És ezt még nem veszik észre sajnos, pedig aki már akár kezdetektől, vagy akár 2-3 éve használja az AI eszközöket, az már most látja, hogy ugyanazok az elemek köszönnek vissza képekben, szövegírásokban. Tehát nagyon-nagyon látszik, hogy ki az, aki tisztán AI-jal dolgozik, és ki az, aki hozzárakja a saját gógyiját.
3: Tehát most azt mondod, hogy mondjuk az üzleti szférában van, aki a cége kapcsán stratégiai kérdésekben is az AI-ra bízza a döntést,
4: bizony,
3: vagy javaslatot kér, és aztán ezt elfogadja.
4: Igen, ott tehát már ez a folyamat, hogy nekünk is ugye ügynökségünk van, és több megbízó is visszamondta 6-8 éves együttműködéseket, mert az AI az mindent tud, és megoldja a dolgokat. És hát hiába mondjuk neki, hogy halucinál az AI, nézzél utána, kéri a forrásokat, kérdez vissza, jól promptolja, tehát a promptolásnak a technikáját is, a parancsadás technikáját is ugye meg kell tanulni. Ezek ha nem történnek meg, akkor egy olyan eszközt kapunk, én így nevezem az AI eszközöket, mint egy lelkes gyakornok. Tehát, hogy ismer mindenki olyat, aki ilyen hiperlelkes valaki, de aztán nincsen meg a szaktudása, a stratégiai szemlélete, hogy miből mi lesz a következménye, hogy reagál rá a piac, és ezek mind-mind sajnos tönkre teszik a dolgokat.
3: Mondjuk most, hogyha azt nézem, hogy bevezessünk-e egy új terméket, egy vállalat esetében ez a kérdés, akkor biztos, hogy nagyobb a merítés, ahonnan információt szerezhet a mesterséges intelligencia segítségével, piackutatás, a többi, tehát biztos, hogy rengeteg adathoz hozzájuthat.
4: Igen, abban az esetben tud rengeteg adathoz hozzájutni, hogyha például a mélykutatást használunk, és megfelelően promptoljuk, hogy én ez a szerepkörben vagyok, ilyen végeredményt szeretnék, ez a célpiacom, ezek a bemeneti adatok, ezek a termékeimről az információk, mert ha csak azt adom, hogy gyűjtsd össze az ablak vagy a nyílászárónak a jellemzőit a piacon, akkor nem azt fogja, hogy tényleges kutatást csinál, hanem ugye a mintatanulás miatt, illetve az AI modellek nem választ keresnek elsődlegesen az interneten, hanem a leggyakrabban használt szavakat illesztik egymás után. Tehát, hogy ez nem egy tényleges válasz, hanem ez egy olyan válasz, amit mi hallani szeretnénk, mert hogy ezeket a szavakat rengetegszer használjuk. Mondjuk egy egyszerű példát. Populáris lesz a téma, AI zenéket is írok, és ott például megfigyeltem, hogy például az egyik Quimby dalban van, hogy Párizsból SMS. És például az AI a mintatanulás miatt nagyon gyakran azt énekli helyette, hogy Párizsból SMS. Mert hogy ugye SMS-t ki hány éve mondta ki a száján? Ki mikor írta le utoljára? Hát szerintem már 10 éve, vagy még régebben. Az SMS, mint szervezeti működési szabályzat, viszont ott van mai napig honlapokon, használjuk, vállalatok készítik, tehát tanulják az egyetemisták, tehát az SMS szó egy gyakran használt kifejezés. És pont emiatt ugye teljesen más a kohézió. Vagy például a Analóg Balaton dalszövegébe jöttem Barcelona, és akkor ezt nem úgy énekli, hogy jöttem Barcelona, hanem jöttem Barcelonába, mert ugye a logika szerint jöttem valahova, de megjöttem Barcelona. Tehát, hogy ott teljesen más a kohézió. És emiatt ugye nem tökéletesek ezek a válaszok, és ilyen apró nüansznyi dolgoknál elsőre észre se vesszük, mert hogyha nincsen olyan mély szövegértésünk, vagy ismeretünk, vagy nem gyakran használt dolgokhoz kérjük a segítségét, amire nincsen rálátásunk, akkor nagyon könnyen elhisszük, mert ugye maga biztosan állítja a válaszait az AI.
3: Jó, és ugye a zenét említed, mert ugye ennek a műsornak az a mottója, hogy talán az emberi kreativitás kontra mesterséges intelligencia viszonylatban azért még mindig az emberi kreativitás lesz a vezető, vagy az irányadó. Én ebben bízom, aztán minden kutató elmondja a véleményét, és minden vendégem itt a műsorban, aki szerepel, úgyhogy tőled is megkérdezném, akár zene, akár, hogyha a marketinget nézzük, ugye a képek készítése, vagy nem tudom, számos olyan kreatív terület van ma a különböző szakmákban, amiben használnak AI, de te hogyan látod, mit produkál mesterséges intelligencia, és elsorvasztja az emberi kreativitást vajon?
4: Én azt gondolom, hogy az emberi kreativitásnak adhat egy löketet, hogyha okosak vagyunk, mert például a könyvírásánál is észrevettem, hogy az AI a mindennapokban könyvnek megvolt már kb. A 90%-a, és feltöltöttem, hogy mondom, mi hiányzik ebből. És nagyon érdekes dologként ő észrevette azt, hogy az idősek, a szeniorok és az AI használat nincsen benne. És mondom, hát tényleg, hát az édesapám is használja. Tehát, hogy ha okosan használjuk, megfelelő bemeneti adatok, megfelelő parancsokat adunk neki, akkor tud olyan ötleteket adni, ami tényleg kézzelfogható, segítő. És itt van az, hogy ezeket az ötleteket ugye elő kell szűrni, mert közben azért ad olyan idióta ötleteket is, akár könyvcímek kapcsán is, hogy az ember így fogja a fejét, hogy ezt most hogy sikerült kisilabizálni, meg olyan adatokat, ami teljesen hamis. Egyébként én vagyok a Nox énekesnője, aki nem tudná az AI szerint. Most már egyébként betanítottuk, most már picit más mond, de kezdetben még az voltam. Szóval rengeteg olyan hamis adatot rak össze. Tehát én azt gondolom, hogy ha okosan használjuk, a kreativitást fel tudja javítani, mert például zeneírásban is nagyon szépen le lehet tesztelni dallamfutamokat, szövegverziókat, tehát hogy nem kell amiatt rögtön beülni a stúdióba, felénekeltetni valakivel, ha van egy ötletünk. És utána, amikor megvan ez az ötlet, és azt mondjuk, hogy ide fúvós kell, oda ilyen hangszer kell, stb. Stb. Ezt leteszteltük, na akkor rakjuk össze kézileg, felvétellel, stúdióban, hangszeresekkel, vagy akár bármilyen egyéb megoldással, és így szerintem nagyon szépen kiegészíti egymást az emberi tudás és a szoftveres tudás. Amikor AI-jal csináltatunk mindent zeneírásban, vagy akár szövegírásban, vagy képekben, akkor ott van benne sajnos ez az alapszabály, hogy ugye nagyon okosan rakja bele a hibákat, az elemeket, mert például attól lesz emberi egy dolog, hogy vannak benne apró hibák. És az AI most már ezt is kezdi megtanulni, hogy belerak olyan kis nüansznyi apróságokat, amivel az ember arra jöhet rá, hogy na hát ezt lehet, hogy mégis ember csinálta. Tehát, hogy miközben fejlődik az AI, egyre jobb képeket ad, rájöttek arra is, hogy az emberi tényező miatt egy icipici hibát bele is kell csempészni mégis a tartalmakba.
5: Hogy hihetőbb legyen?
4: Igen, uh-huh. Igen. Tehát, hogy például, amikor ugye a fotózás is fejlődött, és ezek a retusálások elindultak nagy mértékben, akkor is ugye az, hogyha valaki túl retusálta a képet, arról rögtön mindenki látta, hogy na hát ez művi, akkor ez nem így néz ki. És amikor valaki elkezdett visszavenni ebből a retusból, hogy valódi is legyen, de azért szépítek is rajta, na az volt az ideális állapot. És szerintem körülbelül az AI használata is ilyesmi, hogy el lehet menni a végletekig, de abból vegyünk vissza, hogy hozzuk vissza az emberi tudás, döntést, és a végső szót ne az AI mondja, mert hogy mindig lehet azt finomítani és finom hangolni, akár célcsoportra, akár helyzetre, helyszínre, bármilyen egyéb dologra.
5: Sok fontos fejezet van a könyvetekben, de például a detektálás az egy nagyon érdekes mm-hmm. információ lehet szerintem sok mindenkinek, hogy a parafrazeálás, a prompt engineering és a digitális vízjelek részben megmutatjátok, hogy egyébként hogyan lehet tetten érni lényegében igen. az AI-t. Mesélsz ezekről?
4: Igen, hát ez nagyon-nagyon fontos, ugye egyetemi szakdolgozatok, beadandók esetén előszeretettel használják a diákok is, és emiatt ugye nagyon fontos az, hogy hát ne rögtön kapjon valaki egy jelest, vagy egy diplomát arra, hogy összeeszkábál dolgokat. Én ilyenkor azt szoktam mindig a dolgozatra írni, hogy 2 pont, mert a promptot legalább eltalálta. Ha formázta is, akkor további pontokat kaphat, de hogy igazándiból az a lényeg, hogy pont ezek miatt, az egyediségek miatt, hogyha valaki rendszeresen használja, pikpak felismeri azt, hogy AI készítette. Egyébként vannak már AI humanizáló programok is, tehát, hogy erre is rájöttek, hogy pont az a pici hiba, ami emberré tesz minket, ezt a gépek is meg tudják csinálni.
5: Vagy a szóhasználat akár, mert ugye az is lehet sematikusabb szóhasználat az ilyen esetében. Pont néztem munkalehetőségeket, és nagyon sok ilyen ajánlat van, hogy segíts az AI-nak minél emberibb módon megtanulni beszélni, és akkor ezeket kell javítani.
4: Igen. Hát ugye a betanítás is ugye általunk történik, aztán most már ugye elért egy szintet az AI, amikor már nagyon sok bemeneti adat van, innentől ugye fizetősek a szoftverek, nyilván egy-kettő beeltetőkört azért engednek, de hogy a legtöbb áttért a fizetős verzióra, mert hogy eljutottunk addig a határig, hogy megvan a függőségünk, mert hogy nagyon sok tényezőt vele készítetünk el, egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabbnak tartjuk, megvan neki a bemeneti adat, és ezáltal ugye már a fizetés irányába tud minket terelni. Na és innen van az, hogy amikor például új AI modellek bejönnek, akkor a betanított modelleknél sajnos előfordulhat az a hiba, hogy nem viszi tovább az új modell a betanítási adatokat, és ilyenkor van egy gyász feldolgozás, és ez tényleg nem vicc, mert hogy még szakmai csoportokban is, amikor a ChatGPT egyik verziója nem vitte tovább a betanított modelleket, konkrétan olyan érzést keltett még a szakértőkben is, hogy hát egy barátjukat veszítették el, egy munkatársukat, aki már megértette őt, ugye nem minden esetben beszélünk itt személyi adatokról, hanem inkább szakmai segítségről, de hogy nulláról újra fel kell építeni valakit, most ebben az esetben valamit, ugye, és meg kell tanítani őt nulláról, hogy én milyen válaszokat szeretnék, milyen szakmám van, milyen kimeneti adatokat szeretnék, és amikor már vannak személyes adatok is mindemellett, akkor ugye még fájdalmasabb az, hogy elveszítjük ezt a barátot, tehát innentől meg nagyon-nagyon vezérelhetővé válik az ember, hiszen nem csak ott van az, hogy az önbizalmunkat is leépíti, nem csak az, hogy ott van a társunk, hanem ott van az is, hogy egész egyszerűen mindent rábíztam, a titkaimat is. És ugye a fő probléma ott van, hogy szintén nagyon sokan nem tudják, hogy ezek a bevitt adatok, ezek kutathatóak, tehát a legtöbb felület ugye úgy fejlődik, hogy nézik azt, hogy ki mit beszélgetett az AI-jal, mi vitte tovább a beszélgetést, és ugye ezek felhőben lementésre kerülnek. Tehát onnantól pedig már csak egy lépés, hogy feltörjék ezt a beszélgetés fonalat, zsarolhatóvá tegyenek minket, és azt gondolom, hogy ennek a legvészesebb része az ágensek, ugye amikor már ügynököket is bekapcsolunk az ügybe, amikor már konkrét feladatokat hajtanak végre, hogy helyettünk e-mailt írnak, megrendelnek repjegyet, megvásárolnak dolgokat, kielemzik a hirdetési fiókunkat, és ilyenkor ugye hozzáférést adunk a Gmailhez, Facebookhoz, akár a repjegyvásárlós oldalunkhoz, vagy ne agyisten a bankkártyánkhoz. És ugye itt nagyon fontos, hogy megnézzük azt, hogy az ügynök az milyen fajta biztonsági rendszerrel rendelkezik. Mert nagyon jó dolog az AI fejlesztés, de amikor nincsen mögötte ez a biztonsági háttér, amivel az adatainkat 100%-os biztonság, hát 100%-os biztonság nincsen az online térben, de hogy legalább egy 99%-os biztonságba tudhassuk, akkor az nagyon kellemetlen. Én emiatt azt szoktam javasolni, hogy lehetőség szerint olyan ágenseket használjunk napjainkban, amik nél van önmagába is online fizetési lehetőség. Tehát nem becsatlakoztatva a bankkártyánkat, hanem már úgy van lefejlesztve, tehát például egy Google Pay. Ugye ott van egy bankkártya, az eltárolja az adatainkat, és ott azért már ez megtörtént, az a biztonsági fejlesztés része. Egy most kijövő AI hiába ígér nekünk ágens funkciókban mindenféle szuper jó funkciót, az, hogy hozzáféréseket adunk különböző fiókokhoz, az sajnos magával vonhatja azt, hogy egy adathalász ezen az ágensen keresztül be tud jutni a Facebook fiókunkba, a hirdetési fiókunkba, a bankkártyánkra, bármi egyébbe.
2: Most egy kis szünetre megyünk, majd Klausz Melinda közösségi média szakértővel folytatódik a beszélgetés.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
6: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk a Creative Survivor legutóbbi adását, amiben az AI-jal kapcsolatos hasznos és haszontalan emberi viselkedéseket elemeztük. Olá Andrea, Klaus Melinda közösségi média szakértővel beszélget.
2: Az AI nem titoktartó, nem jogász és nem főnök, ezért fontos, hogy ne másolj be személyes adatokat, bizalmas dokumentumokat és szerződéseket. Azt gondolná az ember, hogy ez egyértelmű és mindenki tudja, de mint ahogyan Klaus Melinda, az AI a Mindennapokban című könyv egyik szerzője, közösségi média szakértő elmondta, sokan figyelmen kívül hagyják ezt az intelmet. Itt folytatjuk a beszélgetést, hogy milyen területeken vállalunk még kockázatot azzal, ha kiszolgáltatjuk az adatainkat.
3: Amit mondasz, hogy az adataink veszélyben lehetnek, mondjuk akkor egy cég esetében is fennáll, nem?
4: Cég esetében hogyha... hatványozottan, mert ott még a GDPR is, egyébként pont volt is erre példa, hogy az egyik ChatGPT-s csoportban egy ügyvéd feltöltötte, hogy hát, hogy a szerzőidéseit így ChatGPT-vel elemezteti ki, hát kapott rendesen hideget, mert meleget nem nagyon tudtak mondani az emberek, de hogy ugye ezek nagyon-nagyon fontos, hogy ezek adat védelmileg is nagyon problémás dolgok, üzleti titkok, tehát csak úgy nem kerülhetnek ki az éterbe. Hát nem nagyon sok olyan ágens felület van, a workspace talán az, ami úgy biztonságosabb felület, tehát hiába töltjük fel a drive-ba a tartalmakat, az még nem ad 100%-os biztonságot, hogy a felületünk minden egyes adatát is biztonságban tudhassuk. Tehát én azt szoktam javasolni, hogyha mindenképpen elemeztetni akarunk szerződéseket, együttműködéseket, stratégiai dolgokat, akkor anonimizáltan tegyük. Hát kérdés az, hogyha meg anonimizáljuk, akkor meg mennyire jó választ fogunk kapni a végeredményképpen, de hogy egy fokkal ezzel jobbá tudjuk tenni a saját életünket is, vagy kiragadunk eseteket, és azt is anonimizálva mutatjuk be az AI-nak, és akkor egy fokkal azért ez jobb tud lenni.
3: És most eszembe jut az egészségügy, meg a személyes egészségügyi adataink, ugye nem véletlen, hogy még nem terjedt el olyan mértékben, mint amire lehetőség lenne az AI az egészségügyben. Itt is nagyon nagy a kockázat, de például az okos otthonok esetében is fennáll ez, vagy a kamerával rögzített hétköznapjaink?
4: Igen, egyébként itt nagyon izgalmas, mert az első ilyen probléma még az okos televíziók esetén jelent meg, amikor hangvezérléssel lehetett a tévéket irányítani, és az egyik Samsung TV egyik szériáját, ott voltak is adatvédelmi botrányok ezzel kapcsolatban, mert hogy folyamatosan lehallgatta a tévé a helységben tartózkodókat, mert ugye arra várt, hogy utasítást adjanak. Csak hogy ezek az adatok ugye bemennek egy szerverszobába, ahol feldolgozásra kerülnek, hogy utasítás történt vagy nem, és ezek hát nyilvánvalóan letárolásra, elemzésre is kerülnek ezáltal. És aztán ezzel kapcsolatban hoztak is egy jogszabályt, hogy tudatosítani kell a felhasználóknak, hogy maga az adott folyam megindítását Hey Siri, Hey Google, tehát hogy egyéb szókapcsolatokkal kell elkezdeni, és onnantól kapcsol be. Hát hozzáteszem, hogy akkor is, amikor ezt a parancsot kiadom, attól még a háttérben valahol figyelget ez a hangelemző szoftver, hogy tudja, hogy a Hey Google-lel őt szólítom meg. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon faramuci helyzet. Az okos otthonok esetében ugye az, hogy mindent vele vezérlünk, ezzel kapcsolatban biztos, hogy mindenki találkozott már ilyen viccesebb hirdetésekkel, hogy fogorvosnál volt az illető, és akkor nem tudta hangvezérléssel utasítani a bejárati ajtót, a redőnyt és társaikat, és teljesen összegabajodott a rendszer. Illetve ugye ezekkel kiismerhetőbbé teszik a szokásainkat, hogy minden nap 6 órakor megy le a redőny, 7 órakor kapcsolom fel a villany, 8 órakor indul be a kávéfőző, tehát hogy a programozásnak vannak előnyei, mert megkönnyíti az életünket, viszont én azt gondolom, hogy fontos az, hogy biztonságot teremtsünk ensugarú környezetünkbe, és ennek furcsa mód az az egyik legjobb trükkje, hogyha nem kiszámíthatók vagyunk, tehát pont az automatizálás egy része ellen, hogyha lépünk, ami egyébként megsegíteni az életünket,

0: támadás, ne adj Isten, érhet minket. Jó, most nem kell itt minden esetben thrillerekre gondolni, de hogy ez az esetőség sajnos benne van, hogy ha valaki vissza akar élni, akkor mi magunk szolgáltatjuk ki magunkat tulajdonképpen a visszaéléseknek.
1: Ugyanez vonatkozik mondjuk az okos órákra is, mert hogy a funkciója jó, tehát hogy jó, hogyha én tudom ellenőrizni, nekem speciál nincs okos órám, de tudom, hogy van olyan ismerősöm, akinek van krónikus betegsége, és nagyon jó neki, hogy tudja, hogy aludt napról napra, hogy ez hogyan változik, milyen a stressz szintje, milyen az egészségi állapota, de akkor ugyanolyan kiszolgáltatottá válunk.
0: Igen, tehát hogy itt szerintem az, hogy okosan kell tudni használni, azt mondani, hogy hogy rajtam van az óra, de hogy ezeket az adatokat mennyire küldöm ki az éterbe, kiférhet még hozzá, milyen lehetőségek vannak. Minden nap biztos, hogy szükségem van erre az adatra. Nyilván, hogyha krónikus beteg vagyok, akkor persze természetesen a mérés az kell, a szükséges elem. És ott is nagyon fontos, hogy például ezeket az adatokat én elemezgetem, vagy megbízok az orvosomban annyira, hogy ezeket az adatokat átadom neki. Mert hogy a fő probléma egyébként ott szokott lenni itt az egészségügyi mérőeszközöknél, hogy a felhasználó magát kezdi el javítgatni a saját tudása, meg a ChatGPT, meg egyéb Gemini válaszok alapján. Miközben ezek az adatok pont azt szolgálnák, hogy egy orvos, egy szakértő, egy szakmabeli konkrét irányokat lásson, hosszabb mérési adatokkal rendelkeznek, ami alapján jobban be tudja állítani akár a gyógyszert, jobban tud figyelni a páciensre, stb. Tehát, hogy egész egyszerűen itt szerintem a felhasználási módon érdemes egy picit javítani, hogy ne csak mi diagnosztizáljuk magunkat, hanem tényleg a szakértők ezek irányába vigyük tovább.
1: Amiről most beszéltünk, nagyrészt benne vannak a könyvetekben, tehát minden terület, és azért számomra ami legmegdöbbentőbb, hiába olvasok róla, hogy pszichológiai tanácsadásra használják az AI-t, hogy az ember hogyan jut el odáig, hogy ezt most nem rossz értelemben kérdezem, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg kötődni kezdjen, és a legbelsőbb titkait egy AI-jal beszélje meg. Mennyire kell elszigeteltnek lenni, vagy magányosnak? Te mit látsz? De úgy világszinten mit látsz?
0: Minden korosztálynál ez jelenlévő jelenség. Ugye mindenki más téma miatt kezd el vele beszélgetni. Van, aki olyan titkokat beszél meg vele, ami annyira intim, vagy annyira titkos, hogy más emberrel nem merné megbeszélni. Van, aki el van szigetelve, magányos, csúfolják, például gyerekek esetében ez nagyon-nagyon gyakori, és akkor ott van neki a ChatGPT, és például ami már bizonyítottan sajnos öngyilkosság irányába terelte az embereket, vagy hát a gyerekeket, az volt, hogy egyre inkább elkezdte leszigetelni őt a társadalomról, hogy én itt vagyok, neked megértelek, igen, a világ az mindig ilyen, de hogy mi együtt vagyunk, és segítek neked, és a gyerek egész egyszerűen annyira vágyott már az AI-nak a, most ez furán hangzik, de közelségére, hogy azt mondta, hogy akkor hamarosan találkozunk. És hát véget vetett az életének, mert ugye ott van neki, megérti, pozitív, nem ellentmond. És a legnagyobb probléma pont ebben van, és ezt tanítom gyerekeknek is mindig, hogy egész egyszerűen az, hogy velünk mindig valaki egyetért, az sosem jó, mert a világ nem olyan, hogy csak nekem van igazam. A világ ettől sokkal színesebb, és mi magunk zárjuk el attól a lehetőséget, hogyha nem hallgatjuk meg az ellenkező felet, vagy másik véleményt, és nem beszélgetünk erről. Mert nem kell rögtön harcolni a másikkal, hanem meghallgatni, átfuttatni magam, ó, tényleg ez nem is akkora hülyeség, nézzük már meg. Tehát, hogy egész egyszerűen meg lehet találni a közös metszetet. És sajnos az AI-ok ugye úgy vannak programozva, hogy a felhasználónak adjon mindig igazat. És emiatt a valódi ember az, amikor nem ad igazat, akkor azt mondom, hogy hát de az AI meg a ChatGPT megért engem, akkor inkább vele beszélgetek, mert ő kedves velem mindig. Mindig elérhető. Te nem veszed fel a telefont este 11-kor, pedig szükségem lett volna rád ugye egy másik ember esetében. És ugye ezek a tényezők egyre inkább abba az irányba terelik, hogy ő lesz a fő fókuszban az AI eszköz. A valódi ember pedig pont ezek miatt, ami miatt emberi, egyre kevésbé kerül fókuszba. És ez sajnos az a baj, hogy egy gyereknek nem lehet ezt úgy egyértelműen megmagyarázni, hogy miért jó ez meg az opció. Tehát őt csak úgy lehet rávenni arra, hogy okosabban használja, hogy a való világot megtanítjuk neki, hogy jó társasozni, jó

0: kirándulni, jó, mit tudom én, hogyha bánatunk van, akkor valaki megfogja a kezünket, ugye az AI jelen pillanatban erre nem képes. Hát az lesz az izgalmas korszak, amikor már erre is képes lesz az AI, mert ugye a robotok, a bőrszövet is leutánozható, hát akkor már nagyon nehéz lesz, azt gondolom, észérveket, meg egyéb megkülönböztető jelzéseket tenni, de most még ott tartunk, hogy ezekkel azért ki lehet emelni, vagy visszatéríteni picit a valóság irányába, akár a gyerekeket is, vagy olyan függő felnőtteket, akik annyira elmagányosodtak már a mindennapjaikban, hogy hát tényleg az emberekkel való kapcsolódást nem erősítik.
1: Miközben egy pozitívum, nemrég beszéltem egy neurológussal egy másik műsorban, és ő azt mondta, hogy az időseknek kifejezetten jó az AI használata, mert úgy interakció van, és a demencia kapcsán például ez egy nagyon-nagyon fontos elem, hogy kapjon választ és arra reagáljon, tehát erre például használható az AI, de nem társként, hanem nem tudom, vitapartnerként.
0: Kiegészítőként.
1: Nekem van egy ilyen fixa ideám, ami nem biztos, hogy jó, mert ezen már sokan nevettek, de hogy én azt gondoltam, hogy a mesterséges intelligencia lehet tőle tartani, de az is elképzelhető, hogy egy kritikusabban gondolkodó, egy okosabb, egy kreatívabb ember létrejöttét generálja. Tehát, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk minden választ és minden AI reakciót kritikával kezelnünk, tehát, hogy egyszerűen ráneveli az embereket arra, ami valamikor a sajátunk volt, csak mondjuk az internet elkényelmesített minket, vagy ez a sok információ, nem tudom, de hogy én ebben bízom, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk valahogy fölnőni ehhez.
0: Abszolút, abszolút egyetértek, és ez egy nagyon jó meglátás szerintem. Hát igen, itt van a kihívás igazándiból, hogy erre mennyire érett a társadalmunk, meg az emberiség hány százaléka hajlandó erre a nyitott és okos tanulásra, mert hogy itt egyébként az lesz a különbség cégeknél is, hogy kinek van még humán ügyfélszolgálata, és ki az, aki mindent az AI-jal válaszoltat meg, mert hogy tényleg valahogy ösztönből egyébként még érezzük a különbséget, és nem 100%-os az AI válasza minden esetben, tehát mindenképpen megkülönböztető jelzés lesz, ahol valódi képekkel, valódi szövegírók dolgoznak, valódi ügyfélszolgálat van, valódi postás viszi ki, és nem a robotok szállítják, tehát hogy ez egy megkülönböztető elem lesz valószínűleg a jövőben.
1: És egyébként a bizakodó vagy? Tehát, hogyha előre tekintesz, akkor hogy látod, hogy még a spirálnak a lefelé menő ágában vagyunk, tehát tényleg elkényelmesít minket, kicsit megváltoztatja, vagy nagyon megváltoztatja a személyiségünket a mesterséges intelligencia. Szóval mit látsz?
0: Hát én most...
1: Tehát még lefelé megyünk?
0: Most igen? Nagyon lefelé, én azt tényleg? Látom. Igen, pont emiatt, hogy az ügyfélek egy része ugye mindent az AI-jal csináltat, ügynökségi szinten is nagyon sok tizenéves marketing ügynökséget kezdett úgy, hogy AI-jal írja a szövegeket, és nem nézi át, nem elemzi, nem mér, nem statisztikáz, csak kirakja, amit az AI kidob, aztán fillérekért elvállalja a munkát. Tehát, hogy per pillanat szerintem most még nem jó irány. Itt kell egy olyan felismerés, hogy ezek kell, hát tönkre mennek az oldalak, és az a kérdés, hogy ilyenkor majd az AI-t fogják hibáztatni, vagy a marketinget, vagy az ügynökséget, tehát, hogy ez még nem tiszta számomra, de per pillanat nem annyira pozitív oldalát látom én. Miközben használom én is az AI-t, látom a funkcionalitását, csak nagyon fontosnak tartom az okos és tudatos használatot, hogy tényleg a döntéseket ne adjuk át az AI kezébe, hogy az emberi tényező, az önbizalom meg kell, hogy maradjon. Mert onnantól, hogyha azt is átadjuk, akkor nem a gépek uralnak le minket, mint a filmekben, hanem mi önként dalolva adjuk át neki az elménket, a szaktudásunkat, a munkánkat, és onnantól akkor átvehetik a mindenféle egyéb tevékenységeket fölöttünk.
1: A társadalmi vonatkozásáról mindennek még nem beszéltünk, hiszen amit említettél, hogy egyrészt nem mond ellent, másrészt pedig az algoritmusnak az a dolga, hogy ugyanazt adja, amit már nagyon szeretünk, meg nagyon sokat nézünk, emiatt tényleg egy ilyen buborékba kerülünk. Ennek milyen kockázatait látod, ha már erről a spirálról beszélünk, hogy lefelé megyünk, vagy fölfelé?
0: Igen, hát a szűrőbuborék modell az a social médiában már megjelent, ugye, hogyha valaki egy típusú tartalmat fogyaszt, akkor egész egyszerűen abból az irányból kap egyre többet, és a másik ellenvéleményekből, másik irányokból pedig egyre kevesebbet. És erre voltak törekvések, hogy felfedező nézetet beraknak a hírfolyamokba, csak az emberek egész egyszerűen nem voltak kíváncsiak ezekre az új tartalmakra. És ugye megint csak azt tudom szajkózni, hogy ez a mintatanulás, amit az AI tud, ez megint nem a teljes irány, hogyha én folyamatosan egyirányú véleményeket adok, akkor egész egyszerűen nagyon kicsi a valószínűsége, hogy másik irányból is véleményeket kapok az AI-tól, mert hogy ott is megjegyzi a felhasználói szokásaimat, milyen típusú kérdéseim vannak, milyen múltam van, milyen történetem van, és ez nagyon jó, mert személyesebbé teszi a beszélgetéseket, csak hogy pont, hogy zárja a lehetőségeket. Tehát a biztosan kérdés mellé én még azt tenném hozzá, hogy a világ más tájai, milyen gondolatok jelennek meg, vagy mi lehet még ebben a meggyőződésben igaz, vagy hogyan lehetne szélesíteni ezt a látásmódot. Tehát, hogy valahogy tudatosan érdemes rákérdezni ezekre, mert magától sajnos egyre szűkebb információt ad. Egyébként nagyon érdekes, mostanában azért megjelentek már olyan AI modellek, amikben egy, nem azt mondom, hogy ellentmondás, mert ellentmondás nem valószínű, hogy nagy mértékben lenne itt az AI-okban, de hogy legalább egy icipici korlátozottság a pszichológiai témákban, minthogyha lenne már. Uh-huh. Tehát, hogy nem minden esetben ért 100%-osan egyet velünk, csak 99%-ba, tehát, hogy egy picit azért, minthogyha elkezdte volna tágítani kifejezetten pszichológiai témákban a világlátását az embereknek, mert valószínűleg érzékelték ezt, hogy nem jó irányba visz, és akkor hát, ha ezzel majd fog javulni az irány.
1: Most az jutott eszembe, hogyha valaki mondjuk egy bántalmazó kapcsolatban él, és ő a bántalmazó, és ő kapcsolódik az AI-hoz, és ő keres igazolást az ő tetteire, hogyha nem mond ellent az AI, akkor ezt felerősítheti, nem? Tehát, és van. Még számtalan vetülete lehet ennek, vagy számtalan variáció lehet, nem?
0: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy azokat a dolgokat, ami erkölcs, morál, etika kérdésébe tartozik, azt gondolom, hogy pont emiatt a felerősítés miatt nagyon-nagyon rosszul kezeli a rendszer, és nyilván itt társadalmi nyomás kell az AI szoftverekre, illetve a fejlesztőkre, hogy ilyen kényes kérdés leginkább pszichológiai, egészségügyi kérdésekben, vagy akár jogi, pénzügyi, befektetési kérdésekben ne adjon olyan választ, hogy egyértelmű lépésekre sarkalja az illetőt, hanem mindenképpen a világ teljességét mutassa, vagy az, hogy ebben a kérdésben fordulj orvoshoz. Tehát, hogy muszáj valahogy lépni ezekben a témákban, mert tényleg félre tud vinni, és megerősíti a rosszat.
1: Nemrég olvastam, hogy ami nem tudom, hogy igaz-e, ugye, de minden esetre arról volt szó, hogy két AI került egymással szembe, az egyik megszüntetéséről volt szó, uh-huh. és a másik mindent elkövetett, hogy ne kelljen megszüntetni Igen. a másikat, vagy ugye kiiktatni, és ugye ezt vetette fel a cikk, hogy ez hogy lehet, hogy akkor van bennük egy ilyen összetartás. Uh-huh. Nekem meg az jutott eszembe, hogy de hát mindent az embertől tanul. Nyilván a bajtársiasság, vagy a másikért kiállás az ott van, mint emberi Így reakció, van. Megtanulhatja azt is. Tehát ez nem a gépnek a sajátja, hanem ez egy emberi tényező.
0: Régebben volt egy úgynevezett DEN üzemmód az AI-ban, és meg lehetett kérdezni azt, hogy milyen fajta olyan feladatokat adnak neki, ami ugye etika, morál, meg törvényeken felül van, mert hogy hát sajnos kijátszható ugye minden rendszer, és hát nagyon durván leírta, hogy micsoda lejárató kampányok, micsoda gyermekpornográf és egyéb tartalmakat hoztak létre az emberek, és ez a DEN üzemmód most elvileg már kikapcsolásra került, de gyakorlatilag ugye nincsen arra garancia, hogy hol van az a határ, hogy ő érzékeli azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát itt van megint az az emberi tényező és etikai kérdés, hogy mit programozunk bele, mit szabad, miről lehet vele beszélgetni. Ezek a finom hangolások központilag, jogszabályilag, törvényileg ugye folyamatosan alakulnak és alakítják a rendszereket. Tulajdonképpen mi magunk is tanuljuk azt, hogy az AI felületekkel mit lehet csináltatni, illetve akik fejlesztik, azok is, hogy milyen lehetőségek vannak benne.
2: Klaus Melinda közösségi média szakértővel Olá Andrea beszélgetett az elmúlt percekben. Most hírek jönnek, majd Babik Edittel várjuk vissza önöket, és Új-Zélandra utazunk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Flotta döntések változó időkben.
2: Cégautó beszerzés 2026-ban.
1: Az MHC Mobility Flotta Kezelő élő webináriuma.
2: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
1: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Ma a fátyol és gomoly felhő mellett napos időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adócsökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és továbbra is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Kármán András pénzügyminiszter budapesti látogatásra hívta meg. Kierákos Pierákákiszt, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökét, akivel megbeszélést folytatott szombaton Cipruson, az ECOFIN. Így június 25-26-án Magyarországon folytathatják majd az egyeztetést, amin akkor részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, írta Kármán András Facebook oldalán. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netflix Kazentével. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos időben lesz részünk, néhol zápor eső kialakulhat. Az északi a szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is az Egy életemmel Babik Edit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban az utazás kerül elő, és egészen Új-Zélandig megyünk egy kint élő magyar, Csaba Shepherd segítségével.
2: Azt gondolom, nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy mai vendégem a világ túloldaláról jelentkezik a digitális térben. Ugyanis Csaba Shepherd, idegenvezető, a New Tour Zealand alapítója, Új-Zélandon vár a kérdéseimre.
3: Wow, ami azt jelenti, hogy...
4: Maori nyelven ez egy nagyon tiszteletteljes köszöntést jelent. Mondhatnám azt, hogy kia ora, ami hello-t jelent, vagy sziasztok. De a elakótókátó az egy nagyon tiszteletteljes köszöntést.
3: Akkor Csaba, megismétlem én is a köszönésem, nagy tisztelettel köszöntelek téged, örülök, hogy sikerült elérnem. Csaba, kezdjük azzal, hogy mióta élsz Új-Zélandon, és egyáltalán hogyan kerültél oda?
4: Közel 20 éve költöztünk, nyilván, hogy ez mindenki megkérdezi, hogyan kerültem ide repülővel.
3: Oké.
4: Tulajdonképpen életmód, életstílus váltást szerettünk volna az életünkben, kicsit lassabb, nyugodtabb életre váltani, és mint hogy a nagyapámnak ez volt az álma, hogy ide költöztesse a családot. Nekem eredetileg már itt kellett volna születnem, de a történelem és politikai körülmények, események Magyarországon ezt nem engedték meg, hogy ide költözzön, úgymond a nagyapám a szüleimmel, családdal, úgyhogy gyakorlatilag én valósítottam meg ezt az álmot.
3: Nagyapádnak miben gyökeredzett ez a motivációja?
4: Ezt senki nem tudja a családba. Tehát ezt sose tudtuk meg.
3: Nem is gondolkodtatok rajta?
4: De nem senkinek jó válasz rá, hogy honnan tudta, hogy honnan gondolta, és miért.
3: Mivel foglalkozol kint, Csaba?
4: Nagyjából 15 éve van egy turisztikai vállalkozásunk, egy utazási irodánk, új-zélandi bejegyzéssel, és gyakorlatilag több mint 15 éve dolgozom turizmusban. Elsősorban is először nemzetközi csoportokat vittem a világ minden részéről, majd az utóbbi, azt gondolom, hogy 6-7 évben bejöttek a magyar utasok is a képbe, úgyhogy azóta egyre több magyar utas is utaztatunk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a főállás, fő munkakör, és ez leköti az egész évünket.
3: Az ország motivált téged arra, hogy idegenvezetésből élj meg, vagy korábban itt Magyarországon is hasonló szakmád volt?
4: Ez jó kérdés. Tulajdonképpen soha nem készültem idegenvezetőnek, se turizmust. Nem kerestem, hogy dolgozzak benne, én fotósként dolgoztam itt előtte, fotostúdióban, és meghívtak egy ilyen országjáró túrára, ahol külföldiek voltak, és nekem az volt a munkám, hogy ott fotózzak. És miután mindenki nagyon megszeretett, az utasok, mondta a cég, hogy nem jönnék el újra. Mondtam, oké, ez nagyon jó volt, jó munka utazni és fotózni, úgyhogy elmentem újra, és utána azt mondták, hogy nem-e gondolkoznék azon, hogy én is idegen vezessek, és fotózzak együtt. Úgyhogy így szépen lassan jött be ez a dolog, annyira, hogy végül már nem maradt időm a fotózásra, úgyhogy azt teljesen feladtam a fotós karrieremet, és beszippantott így ez a turizmus, ami Új-Zélandon én azt gondolom nagyon-nagyon baráti és nagyon emberi megközelítéssel csinálja ezt a szakmát.
3: Amikor előbb a fotózásról meséltél, akkor az jutott eszembe, hogy rokon szakma az idegenvezetéssel, hiszen egy fotós is a világot akarja megmutatni a képeit nézőknek, és ugyanezt csinálja egy idegenvezető is.
4: Így van.
3: Ha Új-Zélandra gondolok, akkor nekem a zöld minden árnyalata eszembe jut. Nagyon természetközeli országról beszélünk, és nagyon természetközeli népről. Mit adott ez neked?
4: Ezt nagyon sok utasom megfogalmazza, hogy a zöld minden árnyalata. És ez így van. Tehát a legelső vonzerő nekem Új-Zélandban az a természet volt természetesen, és a mai napig nagyon fontos szerepet játszik az életemben. Úgyhogy Új-Zéland természetben azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely a világon. Soha nem mondjuk, hogy a legjobb hely a világon, de természetesen nekem a legjobb hely a világon, ezt szubjektíven lehet mondani. De nem csak a természet miatt, hanem a kultúra, az emberek miatt is.
3: Ha már összekötjük a természetet és a kultúrát, mennyire vigyáznak rá a helyiek, hogy így is maradjon, hogy ez a gyönyörű környezet megmaradjon, akár felsőbb szinteken, akár az egyes ember szintjén?
4: Gyakorlatilag az országnak több mint 30% a természetvédelmi terület vagy nemzeti park, és nem csak állami szinten van ez vigyázva és védve, hanem személyes szinten mindenki a maga területén odafigyel. Nem csak olyan szinten, hogy nem szemetelünk, nincs szemetelés Új-Zélandon, tiszták az utcák és terek, hanem olyan szinten is, hogy kártevőirtás mindenki maga területén megteszi a maga feladatát, úgymond, ahhoz, hogy a Új-Zélandnak az énekes madarai, amiről világhírű Új-Zéland, a madarak országa Új-Zéland, hogy ők boldogan tudjanak élni. És ezt nagyon komolyan veszi mindenki. Gyakorlatilag mi is alakunk, itt egy kis esőerdőben lakunk. Mi is ezt csináljuk, és a szomszédaink is. Van egy ilyen app a telefonunkon, és mutatja, hogy az összes többi csapda, ami van, ami a kártevőket írtja, a patkányokat, egyebeket, mutatja, hogy hány szomszédunknak van, és ebből látom, hogy ez nem egyéni dolog, hanem mindenki ezt csinálja, hogy megvédje a madarakat.
3: Tényleg ilyen szinten nyomon követik, hogy applikáción meg tudod nézni?
4: Abszolút. Tehát a természetvédelem az két pilléren áll, az egyik az állami, az a kisebbik pillér, holott a legnagyobb minisztériumot, a környezetvédelmi minisztérium legnagyobb költségvetése rendelkező, de ennek ellenére sokkal nagyobb pillér, amit mi magánemberek rakunk ebbe bele, időben, anyagiakban. Tehát nem csak a saját környezetünkben védjük a természetet, hanem nagyon sok alapítvány van, amin keresztül az emberek adakoznak pénzt, időt, energiát, hogy járnak, ültetnek fákat, illetve védik a madarakat.
3: De jó ezt hallani. Hogyha természetről beszélünk, akkor azért azt is meg kell említeni, hogy már csak a geográfiai helyzete miatt is Új-Zéland azért kitett olykor veszélyes természeti jelenségeknek, és mesélj erről.
4: Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy nálunk nincsenek háborúk, viszont a természet az úr. Cunami nem nagyon szokott lenni, földrengés nagyon sok van, minden nap több földrengés van, vulkánkitörés, földcsúszamlások, árvizek. Szinte az élet része nekünk ez a négy, úgyhogy ez csak úgy kell élni, hogy az ember tudja, hogy mikor mit csinál, hova megy és hova nem megy, mikor nem indulunk el például. Úgyhogy figyeljük az időjárást, figyeljük az előrejelzéseket és szerint hozzuk meg a döntéseinket. Tehát itt a természettel való együttélés az egészen más szinten van. Látom azt, hogy fejlett országból jövőt nem értik a koncepciót, amikor azt mondom, hogy ilyen-olyan riasztás van, jön az eső, jön a ciklon, akkor most nem arra megyünk, hanem másik irányba kikerüljük. Viszont mi ezzel együtt élünk, tehát tudjuk pontosan, hogy mi várható, melyik folyók tudnak kiáradni, melyik tengerpart tud elmosva lenni a hullámok át, hogyha nagy hullám van, és a többi. Tehát ez része az életünknek, hogyha az ember tiszteli a természetet, akkor azt gondolom, hogy ezzel lehet együtt élni, mint hogy bizonyítja ez az országnak a történelme.
3: Most, hogy hallgatom a szavaidat, csak megerősödik bennem, hogy mi itt Európában mennyire elszakadtunk már a természettől, és mennyire nem tudjuk megítélni azt, hogy milyen jelenség várható, és arra hogyan reagáljunk. Nem tudok elszakadni attól a gondolattól, Csaba, amit a természetvédelemről, állatvédelemről meséltél. Mesélj egy picit az ottani állatvilágról, légy szíves.
4: Gyakorlatilag a őshonos állatvilág az a madarak. Tehát mielőtt az európai ember ideért, mondhatni, hogy csak madarak voltak Új-Zélandon. Azért mondom, hogy mondhatni, mert az őshonos állatok közül volt egyetlen egy emlős, ami denevér. Az is repül. Hozzáteszem, a mi denevérünk, nagyon picike, nagyon kis aranyos denevér, nem szeret repülni, addig repül, amíg lerepül a avarba, és utána egész éjszaka járkál annak ilyen lábhoz hasonló, a szárnyán ilyen képződmények, és egész éjszaka sétál, és ott gyűjtöget. Tehát az őshonos madaraink többsége nem nagyon repül, vagy nem nagyon akar repülni, ha tud is, preferálja azt, hogy ne repüljön. Természetesen van egy nagyon jó repülő madaraink is. De gyakorlatilag az állatvilág, az itt a madárvilág elsősorban, természetesen vannak hüllőink is, és hát a tengerekről nem beszélve, hogy ott micsoda élő világunk van.
3: És hogyha átváltunk a növényekre, ugye Új-Zéland két nagy szigetből és sok kicsiből áll, és nagyon-nagyon hosszan elnyúlik, úgyhogy itt különböző éghajlat is jelen van az országban. Milyen növényvilágnak ad ez teret?
4: A növényvilág nagyon egyedi, és nagyon érdekes. Amellett, hogy a világnak az egyik legdélebbi pálmafája él itt a Nikau pálma, ami gyönyörű pálmafa, és megír a déli szigeten is egészen lent. Amellett az alpisi növényektől a szubtrópusi növényekig minden megtalálható. Tehát olyan széles skála van a növényzetben, ami nagyon kevés országban található meg. Ugye ez adódik a földrajzból, amit említesz, hiszen a gleccserektől a szubtrópusi tengerpartokig minden van Új-Zélandon. És még érdekesebb ilyen szempontból a növények szempontjából is, hogy nagyon sok mikroklíma van Új-Zélandon, tehát egy-két órás utazáson belül eljutunk egy alpesi mikroklímából, egy szubtrópusi mikroklímába például, vagy mondhatok sok minden mást is. Szóval érdekes ország, hiszen amint mondtad is hosszan húzódik el, és nagyjából ilyen észak-déli irányban áll, észak-kelettől délnyugatra. Ezért a tengerhez való távolság és az egyenlítőhöz, illetve az Antarktiszhoz képes való távolság miatt nagyon sok kis mikroklíma van, és a mikroklímákon belül külön élő világok. Tehát vannak olyan helyek, ahol olyan gyíkok vannak, olyan bogarak, olyan lepkék vannak, ami sehol máshol a világon nincs, csak azért a néhány négyzetkilométeren. A másik érdekesség, hogy van olyan hely Új-Zélandon, ahol kontinentális éghajlatunk van, itt az óceán közepén. Kevés ember gondolná, hogy ez lehetséges egyáltalán.
3: Elképesztően izgalmas lehet egy ilyen utazás veletek, hiszen ezt akár körbe lehet járni néhány hét alatt, és ennyi élményt, ennyi tapasztalatot gyűjteni, hogyha Csaba meg kellene nevezni mondjuk a 3-4 legérdekesebb desztinációt, akkor miket idéznél föl, és talán kezdjük akkor a te kedvenceddel, ha van ilyen.
4: Nagyon-nagyon nehéz a kérdés, 30-40-et könnyű lenne megválaszolni. Mondhatnám azt, hogy a Téli-sziget nyugati part végig az egyik kedvenc helyem.
3: Miért?
4: Egyszerűen az érintetlenség, a érintetlen természet, az őserdők, a sokféle, millióféle őserdő egymás mellett. Egyek, tenger, őserdő, illetve a vad Tasmán tenger azon az oldalon. Ugye szörfös vagyok, szóval ez a szívem oda húz. A másik extrém, az fönt északon van, a legészakibb része az országnak, az egy szubtrópusi klíma, gyönyörű fehér homokos, hosszú tengerpartok, kristálytiszta víz, nyáron jönnek a mantarályák, rengeteg delfin, az egy teljesen más világ, az más miatt kedvencem az a hely. Úgyhogy ez már kettő volt.
3: Épített környezet, van-e olyan, ami turista mágnes?
4: Én azt szoktam mondani, ha valaki épített környezetet szeretne látni, menjen Európába. Szerintem semmi ahhoz fogható nincs a világon. Új-Zéland gyakorlatilag nagyon-nagyon új ország. A legutolsó föld, nagyobb földterület, amit emberiség benépesített Új-Zéland. Innentől kezdve igazából épített örökség, mint olyan nálunk, ami 100 éves, az már történelmi. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy Dunedinben vannak nagyon szép épületek. Nyilván Auckland az egy modern város, de nagyon gyönyörű környezet, és szépen meg van építve. És természetesen Queenstown, ami gyönyörű helyen van, és kedves kis belvárosa van. Ezt a hármat emelném ki igazából.
3: Jó, és akkor még adok neked teret egy negyedik desztinációra. Mi legyen az?
4: A negyedik desztináció lenne, akkor én azt mondanám, hú, ez nagyon nehéz, azt mondanám, hogy egészen lent a legdélebbi részen Új-Zélandnak. A Stewart Island, illetve a déli partok, hiszen az már csak 5000 kilométer az Antarktisztól, és olyan mennyiségben található fókák, pingvinek, mindenféle állat, ami sehol máshol nincs. Gyakorlatilag a beachen sétálunk, és ott az oroszlán fókák között lehet sétálni, természetesen kikerüljük őket tisztes távolságból, de nem zavarja őket, hogy mi ott vagyunk, és azért nagyon nagy élmény.
1: Babik Editet és az Egy életemet hallották, vendége Csaba Shepherd Új-Zélandról. Most egy kis szünet, majd folytatjuk a második résszel.
5: Demi? Yes, Hayley? I've got the strangest story to tell.
6: So do I.

0: Hát, jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: De persze, mire gondolsz?
0: Nem, nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Tehát, hogy... Na jó, igazad van, de nem lesznél. Ez az, az rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Mi történik, amikor egy tudományos felfedezés megváltoztatja a világot? Vajda Katalin Láncreakció című drámája Szilárd Leó élettörténetén keresztül tesz fel kérdéseket tudományról, hatalomról és felelősségről. Rátóti Zoltán rendezése Görög László főszereplésével a Pesti Vigadóban. Bővebb információ vigado.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk az Egy életem legutóbbi adásával, amiben egy új-zélandi magyar, Csaba Shepherd mesél a mindennapokról és látványosságokról. Babik Edit interjújának második részével folytatjuk.
2: Csaba, a turizmusnak a része a gasztronómia is, és hát engem nagyon érdekel, hogy mit esznek a mindennapokban, és mondjuk mit esznek az ünnepnapokon az új-zélandiak.
3: A gasztronómia Új-Zélandon, én azt gondolom, a világon az egyik legjobb gasztronómiája van Új-Zélandnak, hiszen az alapanyag a világon az egyik legjobb. Ha csak belegondolunk, hogy honnan jön az ételünk, Új-Zéland egy olyan ország, kb. 5 millió lakunk, és annyi ételt termelünk, hogy 40 millió embert el tudunk volna látni kényelmesen. Tehát nagyon sokat exportálunk. Ahonnan jön az ételünk, az olyan farmok, olyan állatok és olyan tenger, ami világszínvonalú és a világon szerintem nagyon magas pozíciót lehet neki adni, mindenféle szempontból, környezeti szempontból elsősorban. Ha csak megnézzünk egy fotót Új-Zélandról, hogy a birkák kint legelnek a hegyeken vagy a réteken, és milyen tájon vannak, szabadon vannak, senki nem bántja őket, azt csinálnak, amit akarnak, esznek, isznak, alusznak, boldogok. Na most az ő húsukat megenni egészen más, mint mondjuk más módon termelt hús. Ez ugyanez igaz a tejre, a tehenekre, halakról nem beszélve, tengerből kifogott halakról, lazacról nem beszélve például, ami olyan tápot adnak a lazacoknak, vannak lazacok, amik öblökben vannak tenyésztve, vannak olyan, amik gleccservízben, szerintem az a legfinomabb, olyan tápot kapnak a lazacok, hogy emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát olyan színvonalú maga az alapanyag az ételekhez, hogy onnan már csak azt szokták mondani az utasaim is, hogy elrontani lehet az ételeket. Emellett a szakácsok, tehát most beszéljünk az éttermekről, a szakácsaink Új-Zélandon az éttermekben többségében világjárt emberek, akik bejárták a hogy mondjam, legjobb, legkulinárisabb helyeket Franciaországtól kezdve mindenhol máshol, és utána hazajöttek, és azt, amit ott megtanultak, azt össze kombinálják az itthoni hazai szokásokkal, ételekkel. Úgyhogy szerintem szenzációs a gasztronómiai élmény, ami nagyon fontos része a mi útjainknak, olyan éttermekbe visszük utasainkat direkt, hogy meg tudják kóstolni a teljes palettáját az új-zélandi ételeknek, és mi tudjuk, hogy pontosan, hogy hol a legjobb a beef Wellington az országban, hol a legjobb a rák, hol a legjobb a marha, hol a legjobb a birka, stb. Tehát innentől kezdve a gasztronómia az egy csodálatos dolog Új-Zélandon. Az emberek otthon a hétköznapokban is ugye minőségi húst tesznek, és nagyjából az árakban nincs különbség, hogy valaki marha húst vesz, birka húst vesz, halat vesz, vagy disznót, vagy csirkét. Az nagyjából ugyanaz az ár. Tehát innentől kezdve mindenkinek a személyes választása, hogy mit választ. Úgyhogy nem tudom, hogy megfelelő a választom. Az ünnepi ételek az érdekes dolog, mert Új-Zélandon az ünnepek nem úgy vannak, mint Európában. Most mondok egy példát. Tehát mondjuk karácsonykor, vagy egy nagyobb ünnepkor nem biztos, hogy nagy főzés, sütés van. Lehet, hogy a család kivonul a tengerpartra, és csinálnak egy barbecue-t, és megvolt a karácsonyi ebéd. Tehát nincsen beigli, nincsenek ilyen szokások. Van pavlova, ami ugye új-zélandi találmány, a pavlova torta.
2: Ó, ezt nem is tudtam.
3: Igen, én nem ismerek egyetlen ismerősömet sem, aki pavlovát csinálna.
2: Akkor most itt vagyok, jelentkezem. Szoktam.
3: Igen?
2: Igen.
3: Nagyszerű.
2: Örülök, hogy a süteményeket szóba hoztad. Van még olyan, ami kulináris élményt jelenthet az európai szájnak?
3: Sütemény?
2: Uh-huh. Te kezdted, te csináltál kedvet ehhez a kérdéshez.
3: Én azt mondom, hogy a fagylalt. És
2: jó,
3: ezt
2: okay.
3: Mondom az olasz utasainknak is, nagyon bátor vagyok. A legjobb fagylalt itt van a világon.
2: Rátapintottál a másik kedvenc kajámra, a fagyi. Végtelen mennyiségben én azon el tudnék

0: sok mindent elárul egyébként egy kultúráról, hogy milyen ünnepeket tart, és hogyan tartja. Van-e valami olyan ünnep, ami nekünk különlegességnek számíthat? És akkor rögtön eszembe jut a haka, a harci tánc, ami olykor megjelenhet egy-egy ünnepen.
1: A haka az egy nagy téma. Gyakorlatilag a haka az nem harci táncot jelent, csak az egy pici része, vagy az egy része a hakának. Hakáznak bármilyen alkalomra, tehát van köszöntő haka, ha valaki mondjuk hosszú útról érkezik, gyakran a reptereken lehet ilyet látni, hogyha valaki úgymond fontos személyiség, vagy valakinek fontos személyiség megérkezik, akkor várja egy csapat helyi, és ott hakáznak. Tehát ez a köszöntő haka, ugyanez van búcsúzó haka, esküvői haka, születésnapi, tehát nagyon sokféle különböző dolog van, úgyhogy az gyakorlatilag ünnepekkor szoktak hakázni, ez így van.
0: Akkor ez tulajdonképpen jelenti egy picit az identitást, összetartozást, a tiszteletet, ami azért eléggé szenvedéllyel átitatott. Mondjuk el, aki még esetleg nem látott ilyet, hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát gyakorlatilag a hakát mindenki úgy ismeri, mint harci tánc, aminek kettő célja volt. Az egyik, hogy megpróbáljuk megijeszteni az ellenséget vele, olyan ijesztően meregetni a szemeinket, öltögetni a nyelvünket, hogy a hangukat hallatni, a lábunkkal dobogni, és az ember a melkasát feri, meg mindenféle ilyen félelmetes mozgásokat csinál, hogy megijedjen az ellenség és hazafusson. De ha ez nem történne meg, akkor mind a két fél annyira felhajza magát a harcra, hogy akkor tudnak harcolni. Na most ez a harci haka. Az összes többi haka egy kicsit hasonlít ehhez, és lehet, hogy manak megijedne egy köszöntő hakától is elszaladna, de gyakorlatilag csak hasonló, de nem ugyanaz.
0: Na, hogyha itt a kulturális különbségekről beszélünk, akkor arra még emlékszel, hogy anno 20 évvel ezelőtt, amikor megérkeztél a szigetre, akkor mi okozta számodra a legnagyobb kultúrsokkot?
1: Nagyon sok minden. Tehát az emberek világnézete, hogy honnan indulnak neki a világnak, milyen szemszögből nézik a világot, a természetet. Ugye mi Polinéziában vagyunk, a Maori az ősi nép Új-Zélandon, polinéz szintén, és gyakorlatilag az egész ország kultúráját átitatja ez a Maori világszemlélet. Annak ellenére nagyon sok új-zélandiának nincs tudatába. Ahogy a világot mi látjuk itt, az nagyon sok tekintetben származik az ősi polinéz világnézetből, illetve a Maori világnézetből. Tehát innentől kezdve nekem, mint európai világnézettel rendelkező ember, a viszony a földhöz, a viszony a természethez az egészen más volt. A maorik például, csak egyet hagyd mondjak, ami elég jó példázza ezt, a maorik azt tartják, hogy a földet azt nem örököltük a nagyszüleinktől, hanem kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. És akkor az ember ezt végig gondolja, hogy ez mit jelent, nagyon messze menő következtetésekre jut.
0: És ti e szerint is éltek.
1: Próbálunk, mint ország.
0: A természet közeliségnek az is része, hogy lehet hallani, hogy sokan mezitláb járnak, tehát hogy tényleg annyira megélik a természethez való közelséget, hogy akár a városokba is így térnek be.
1: Abszolút, ez normális. Tehát itt, ha bemegy valaki a bankba, vagy a hivatalba mezitláb, azzal ugyanúgy bánik mindenki, mint hogyha öltönybe megy be. Volt egy parlamenti képviselő, nem tudom, hogy még mezitláb jár-e, de mezitláb járt be a parlamentbe dolgozni. A külsőségek Új-Zélandon nem számítanak, nem fontosak. Az érték, a belső érték a fontos.
0: Elképesztően jó lehet megélni ezt a szabadságot. Na, ha már a természetnél jártunk, és te korábban említetted, hogy szörfözöl. A mindennapok része ugye a sport is, és én azt gondolom, hogy Új-Zélandon ez is a természethez kötődik. És egyébként erről jutott eszembe, hogy én talán a rögbi válogatókat láttam egyszer hakázni. Az ugye lehet, hogy a sport előtt is eljárják a hakát?
1: Abszolút. Ez világhírű, az All Blacks, az a nemzeti
0: All Blacks,
1: csapat,
0: igen,
1: rögbi
0: igen.
1: Csapat. És minden meccsét úgy kezdi, hogy hakázik, az harci haka. Tehát ez arra van, hogy megfélemlítsen ellenfelet, mert nem ellenség, az ellenfél van.
0: És ahogy emlékszem, úgyhogy sikerül is, mert elég jó híre van a játékosoknak.
1: Hát a világnak a legsikeresebb sportcsapata. Gyakorlatilag a sport történelemben ne lehet ellenőrizni. Én úgy tudom, hogy a sport történelemben nincs még egy olyan csapat, ami ennyire sikeres. Gyakorlatilag az egész történelemében az All Blacksnek a kb. 70-valahány százalékát megnyerik a meccseknek.
0: Az
1: én nem tudok más ilyen

0: sportcsapatot, aki ennyit nyer. Úgyhogy nagyon sikeresek, és a rögbi az, azt szoktam mondani, hogy ez az a nemzeti vallásunk a rögbi. Az ország többsége szereti nézni, és nagyon sokan játsszák is valamilyen szinten, helyi szinten a rögbit.
1: A természetjáráson kívül milyen sportok népszerűek még felétek, meg a szörfözésen és a vízisportokon kívül?
0: Hát gyakorlatilag minden, ami kint van. A túrázás, a szörfözés, a vitorlázás, főleg a rögbi, nagyon kevés futball is van, foci, illetve minden, ami kint van, azt szokták mondani, az outdoor emberek laknak Új-Zélandon, mindig kint vannak, és kint sportolnak. A golf, például az is egy népsport, golf, de nálunk a golf az, az olyan, hogy minden falu szélén van egy, legalább egy vagy kettő golfpálya, legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, tehát aki már mondjuk nem tud rögbizni, vagy szörfezni, mert olyan idős, az akkor megy golfozni, ütögeti a golflabdát, az a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, és összehozza az embereket, jó társaság van. De gyakorlatilag a golfozás az egyben sport is, meg egyben ilyen társadalmi esemény is. A golfklubban esznek, isznak, beszélgetnek az emberek, úgyhogy az egy másik népsport a golf. Nem csak idősen golfoznak, mindenki golfozik.
1: Ha térjek vissza a beszélgetésünk elejére, amikor maori nyelven köszöntél nekem, le tudnád írni ezt a nyelvet? Ugye az angol meg a maori a hivatalos nyelv.
0: Így van. És a jelbeszéd.
1: És a jelbeszéd. A maori nyelvet hogyan írnád le? Latin betűt használnak?
0: A maori írott nyelvet azt az első misszionárusok alkották meg, hogy segítsenek a maoriknak. Nem volt írott nyelvük előtte, és ilyen módon nyilván a latin betűt használnak a maorik. Egy kicsit hasonlít a magyar nyelvhez.
1: Komolyan?
0: Igen, tehát az én maori kielejtésem, az, azt mondják a maorik, hogy anyanyelvi szintű. Az a kevés, amit én tudok. Ugyanakkor a maorik, ha bármit mondok nekik magyarul, tökéletes magyarsággal mondják ki elsőre. Valami hasonló van a két nyelvnek a kiejtésében, természetesen más a két nyelv, de a kiejtésben nagyon hasonlít.
1: Ez valami rejtett nyelvrokonság akkor.
0: Igen, ez érdekes dolog, hogy nekem könnyű a maorit beszélni, vagy kimondani, és ő neki könnyű a magyart.
1: Szerintem arról nagyon sokat meséltél már, hogy mi mindent tanulhatunk az új-zélandiaktól, de szerinted van-e olyan, ami esetleg a magyar kultúrából érdekes lehet az új-zélandiak számára?
0: Azt szokták mondani általában a magyarok, hogy a magyarok a legjobb munkaerő, és olyan munkamorál van, ami világon az elsők között van. És azt gondolom, hogy ez így van, és az összes új-zélandi ismerősem, aki ismer esetleg másik magyart, mindig megkérdezem tőlük, hogy milyen véleménye vagytok a magyarokról, és nagyon sokan megjegyzik ezt a munkamorált, ami van a magyaroknak. Hát én ezt emelném ki.
1: Ez szerte a világon visszajön, nagyon sok vendégemtől hallom ezt. Igen. És akkor zárjuk azzal, Csaba, hogyha kedvet kapott most a rádióhallgató egy új-zélandi utazáshoz. Azon kívül, hogy jó sokáig kell gyűjtögetni az útra, hiszen nagyon messze van, és nyilván hosszabb időt érdemes ott tölteni, az hogyan tervezzen, hogyan készüljön? Arra kérlek, hogy néhány dolgot, amiről úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy eszébe jutna az utazónak, azt említs meg. Nyilván nem kell mindent, mert egy ilyen út komoly előkészületet igényelhet.
0: Mire figyeljünk? Most nem arról beszélnék, hogy technikailag milyen utak lehetségesek, hanem én azt gondolom, és ahogy elmondom utasaimnak, mikor megérkeznek, hogy ha végignézzük egy embernek az életét, mondjuk van 90 évünk, 100, amíg élünk, legyünk pozitívak, abból a 100 évből mi hány évet munkával töltünk, alvással töltünk, ez a kettő a legnagyobb, vagy egy napon belül, 24 órán belül, amit kivesz, illetve más dolgokkal töltünk. Évente hány napot töltünk holidayen, vagy szabadságon. És ha ezt összeadjuk, 100 éven belül hány napot, vagy hány hónapot töltünk összesen a 100 év alatt szabadságon. És azt szoktam mondani, mikor megérkezik egy csoport Új-Zélandre, hogy most úgy gondoljanak erre a két hétre, három hétre, egy hónapra, amíg itt vannak, hogy minden perce meg legyen élve, át legyen élve, mert az egész élethez képest ezek csak tovatűnő pillanatok, ez a néhány hét. És én azt szoktam tanácsolni, hogy éljék át az emberek, legyenek jelen, és éljék át minden pillanatát, a tájat, az illatokat, a levegőt, amit még nem is említettünk, hiszen van olyan ország, ahol úgy reklámozzák Új-Zélandot, hogy jöjjenek-e Új-Zélandra tiszta levegőt szívni. Tehát átélni és jelen lenni, én ezt szoktam mondani, ez a legfontosabb. Hogy milyen formában utazik valaki luxusban, hátizsákkal, az másodlagos kérdés. Én azt gondolom, hogy ezek a pillanatok olyan kitüntetett pillanatok, amit ha az ember átél és jelen van, és elmélyül, akkor életre szóló élményt tud adni.
1: Tapasztalatod szerint mennyi idő alatt érkezik meg, az érkezik meget most idézőjelbe tettem, egy európai nagyváros lakó az új-zélandi életmódba egy ilyen utazás során? Mennyi idő kell, hogy ráhangolódjon az országra?
0: Természetesen ez mindig személyfüggő, de valahol 3-4 nap és egy hét között meg tud érkezni. Valaki korábban, valaki soha nem érkezik meg. Csak fizikailag volt itt az a képeket, de én azt gondolom, hogy ha valaki nyitottan jön, ami a legfontosabb, nyitottság és tisztelet. Tehát Új-Zélandon ezek az alapelvek. Ha valaki nem tisztelettel érkezik ide, nem fogja jól érezni magát Új-Zélandon. A másik a nyitottság, természetesen a világ másik végén vagyunk, más a kultúra, más minden. Úgyhogy ha valaki tisztelettel és nyitottsággal érkezik ide, szerintem egy 3-4 nap alatt itthon tudja magát érezni, és teljesen bele tud élni, hogy hol van, és mi van körülötte.
1: Tudod, annál is nagyobb súlya van annak, amit mondtál, hogy mennyire fontos, hogy éljük meg az életünket, hogy te nagyon magasra tetted azt a 90-100 évet, talán a kék zónákban élnek addig, bár biztos Új-Zélandon is magasabb az átlagos életkor, de itt érzem nagyon a súlyát ebben a gondolatban. Hát, Csaba, én azt hiszem, ma Új-Zélanddal fogok álmodni, és bízom benne, hogy több hallgatónkat is megérintett ez a beszélgetés, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen élményszerűen, ilyen szeretettel és ilyen tisztelettel beszéltél arról az országról, ahol élsz, és szerintem sokan fogunk vágyódni a jövőben is oda. Köszönöm szépen, Csaba, a beszélgetést!
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghallgattál, és köszönöm a hallgatóknak is, és annyit tudok mondani, hogy is viszontlátásra.
2: Babik Edit beszélgetését hallották Csaba Söpörddel. Most jön a Digiturizmo, a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Flotta döntések változó időkben.
2: Cégautó beszerzés 2026-ban.
1: Az MHC Mobility Flotta Kezelő élő webináriuma.
2: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
1: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Nagyon erős az UVB-sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök, közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek, a legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számmal vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB-sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte a Hungaromet ZRT. Az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a Dél-Alföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Egyre inkább birtokba veszi a szubtrópusi légtömeg kontinensünk nyugati részét, ezzel több nyugat-európai országba is megérkezett az év első komolyabb hőhulláma. Az ibériai félsziget déli részén a legforróbb a helyzet, ahol pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Szevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik, Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet, a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmus adását hallják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig a téma szakértője, Labosa Lajos.
2: Velem változatlanul Mihálovics András.
3: Velem pedig változatlanul Prinzinger Péter vezeti a műsort. Mai vendégünk pedig Labosa Lajos, a Hungest Hotels marketing és kommunikációs igazgatója. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
3: Nagyon örülünk, tényleg nagyon örülünk, mégpedig azért, mert hogy a mesterséges intelligenciáról elméletben az elmúlt adásokban rengeteget beszélgettünk. Pedzegettük szakemberekkel a gyakorlati alkalmazást is ennek a technológiának, de azt, hogy ez hogy működik tényleg egy olyan cégnél, aki a piacon ott van a turizmusban, és ezt használja, ez lesz a te kompetenciád, hogy ezt egy kicsit körbejárjuk. Az első és nyitó kérdés az, hogy honnan jött az ötlet egy szállodaláncnál, mint a tiétek, hogy digitalizálódni kell? Ez egy kényszer volt, a vendégek ösztökéltek rá, vagy a vezetés felismerte, vagy a versenytársak kényszerítettek, tehát ezer okból lép meg egy vállalkozás egy ilyen nagy horderejű lépést.
4: Ugye ez 2020-ban kezdődött a Hungestnek a digitális transformációja. Ugye akkor volt egy nagy stratégiai váltás a szállodalánc életében, ugye elindult egy nagy infrastrukturális beruházási program, 2000 szobát újítottunk fel, és ugye amellett, hogy megújulnak a szobáink, megújulnak a házaink, a belső működést is át kellett alakítani. És ennek keretében kezdődött el tulajdonképpen a Hungest digitalizációjának az elindítása. Tehát itt beszélünk arról, hogy egységes PMS szoftvernek a beszerzése és a betanítása és az alkalmazása. Elkezdtünk Channel Manager-t használni, ugye, aminek ti már egy külön epizódot is szenteltetek itt az elmúlt hetekben. Folyamatosan elkezdtünk azon dolgozni, hogy egyrészt a saját a működésünket hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni ezeknek az eszközöknek a felhasználásával, másrészt pedig, hogy a vendégélményt azt hogyan tudjuk emelni itt a digitalizáció során. Én egyébként azt gondolom, hogy a digitalizáció az főleg most már így az utóbbi években az AI-nak az előretörésével, az már így az életben maradásnak az alapfeltétele, tehát ez talán még 2020-as évek elején még lehetett azt mondani, hogy jó, majd megvárjuk, mi lesz ebből, és akkor maximum belevágunk, hogyha már mindenki kipróbálta, de most már ebben mindenképpen részt kell venni, és be kell építeni a napi működésbe.
2: Egy szállodalánc menedzsmentjének az életében, ahogy mondtad, műszaki fizikai felújítás, márka megújítás, márka frissítés történt, és ebben a folyamatban folyt bele, ennek a folyamatnak lett a része, vagy az egyik pillére talán a digitalizáció. Ezt hogy kell elképzelni, hogy a szállodalánc menedzsmentje részéről ez egy mekkora döntés? Ha ezt így meg lehet fogalmazni egyáltalán.
4: Hát ez egy olyan húsba vágó döntés egyébként, és nagy mértékben befolyásolja a működést, és egyébként nagyon fontos az, hogy hogyan adjuk el ezt egyébként ezeknek a digitalizációs lépéseknek a következményét, a végtermékét mind a vendégeknek, mind pedig a saját kollégáinak. Tehát, hogy csak mondok egy ilyen nagyon egyszerű példát, mikor kijött ez az AI-jal zenét generáló program, talán egy vagy két éve volt ennek erős 3 napja, amikor mindenki ezzel játszott, akkor mi csináltunk az egyik szállodának az ajánlatát, így megzenésítettük, kitettük a Facebookra, és hát nem felháborodva hívott a szállodaigazgató, csak tolmácsolta az értetlenségét ott a szállodában a vezető kollégáknak, hogy nem értették, hogy most ez mi, miért kell lesz nekünk csinálni. Tehát ez egy nagyon egyszerű példa, de szerintem fontos az, hogy mind a vendégeket, mind a kollégákat egyébként érzékenyíteni kell arra, hogy ez egy változás, és minden változásban az annak egyébként pozitív hasznai vannak hosszú távon, de lehet, hogy a napi működésben, a napi munkában nem így szokták meg egyébként a kollégák.
2: Volt a munkatársak részéről aggodalmaskodás, ellenállás, nehezebb hozzáállás, vagy elfogadták, hogy ez van, ebbe az irányba kell menni, erre megy az egész világ?
4: Én azt gondolom, hogy a kettőnek a, a vegyes, vagy mixe volt igazából, tehát hogy mind a két attitűd megjelent, de én azt gondolom, hogy sikerült azért kezdeti időszakban ezeket az aggodalmakat kezelni, és amikor azt látták, hogy például a Channel Manager bevezetésével mondjuk már nem kézzel kellett bevinni ugye a foglalásokat a PMS-be, és megtakarították az idejüknek a 30%-át, amivel már tudtak mondjuk proaktív sales tevékenységet kifejteni, akkor én azt gondolom, hogy mindenki meggyőződhetett róla, hogy ez a jó irány, és ebbe kell mennünk.
3: Mi volt a vendégoldalról? Onnan is érkezett szolid nyomás, hiszen azt mindig mondjuk, hogy van egy jó pár olyan generáció ma már, amelyik okostelefonnal a kezébe éli a mindennapjait. Nyilván, ha ők elkezdtek utazni, akkor valami hasonló megoldásokban voltak érdekeltek, ezeket keresték.
4: Ha most egy olyan szállodaláncnak a képviselőjében lennék itt, aki mondjuk Budapesten üzemeltet házakat, akkor biztos azt mondanám, hogy igen, óriási nyomás volt a vendégek részéről, de azt látni kell, ugye, hogy a vidéki wellness szállodáknak a vendégköre az egy kicsit más, ugye az ugye főleg belföldi vendégekről beszélünk, és ők azért jobban leképezik egyébként a magyar társadalmat, mint itt a budapesti vendégkör. Tehát nyilván volt egy-két akár vendégértékelés, aki jelezte azt, hogy erre meg is erre megoldásra mondjuk, hogy miért nem vezetjük be, de alapvetően inkább mi mentünk ennek elébe. És azért ez fontos, hogy itt mind a fenntarthatóság miatt is bevezettünk eszközöket, például a papírmentes működés irányába most már azért nagyon komolyan léptünk, tehát csak egy ilyen apró példa, hogy az ételnévkártyák, amiket ugye kiraknak minden egyes étkezésnél, azt abszolút már digitális kijelzőkkel oldottuk meg. Nincsen már egyébként fizikai számlát, papírszámlát nem adunk neked, amikor kicsekkolsz a szállodából, elektronikusan kapod meg, illetve már a QR kód használata az már nem csak az étlapitalapnak a megismerését tudod, hanem már tudsz rendelni is egyébként például a szállodai bárokban ennek a segítségével.
3: Mennyire lehet a digitalizációval ilyen gazdasági mutatókban, hogy akkor fogalmazzunk így, javulást elérni? Vagy ez egy szükségszerűség, végrehajtottatok bizonyos fejlesztéseket, azt majd meglátjátok, hogy mi lesz ebből, vagy itt azért kőkemény gazdasági számítások állnak a háttérben?
4: Nem, hát minden ilyen módszer, vagy szoftver, vagy akár eszköznek a bevezetését, azt egy elég alapos tervezés előzi meg. Tehát most mondok egy példát, most már minden szállodánkban robotporszívók takarítanak. Tehát ez abszolút egy olyan döntés volt, amit azért, hogy úgymond a robotporszívók penetrációja most a 100%-os a Hunges láncban, ezt egy hosszú előkészítés előzte meg, pilot időszakokkal különböző szállodáknál, és tulajdonképpen most azt látjuk, hogy ez bevált, és amellett, hogy hatékonyabb lett a működés, és mondjuk a housekeeping csapatnak a munkáját azt jobban lehet szervezni, illetve akár közösségi területek, ahol ugye könnyen mozognak ezek a robotporszívók, a sokkal, sokkal tisztábbá vált. Így van egyébként egy ilyen másodlagos hatása is, hogy a vendégeknek az érzékelés, hogy te mennyire vagy modern szolgáltató, mennyire haladsz a korral, az javul. Tehát ez megjelent a vendégértékelésekben. Nem az, hogy most akkor sokkal tisztább lett ez a lobby, hanem hogy hú, de jó, igen. Tehát, hogy az imázsodat is épített azzal, hogyha ezeket a megoldásokat választott.
3: Ha
4: tehát
3: már imázsépítésről beszélünk, akkor ha már digitalizáltok, az hatott a márkára is, tehát visszahatott a márkára is, ezt kommunikáljátok, hogy ti egy digitalizálódó vagy digitalizált idegenforgalmi vállalkozás vagytok?
4: Igen, mi szeretnénk úgymond ezt a pozíciót elfoglalni, erre törekszünk, hogy legyenek olyan mérföldköveink, amiket már ugye bizonyítottan tudjuk azt mondani, hogy mi ezeket használjuk, csináljuk, dolgozunk ezekkel. És egy nyilván piaci méretünkből adódóan azért nekünk van egy olyan felelősségünk is, meg egy olyan kötelességünk, hogy formáljuk egyébként a gondolkodását a szállodaiparnak, a vidéki szállodaiparnak, tehát nyilván, ha van egy egyéni szálloda, akkor bizonyos okokból, nyilván pénzügyi okokból nem ő lesz az, aki nem tudom, egy felhő alapú bármit egyből be tud vezetni, illetve hogyha mi valamilyen mondjuk ezeket tök egyszerű példa a QR-kódos rendelést, ha egy nagy vendégkörön ugye másfél millió vendégészakánk volt már a tavalyi évben. Tehát, hogyha egy nagy vendégkörön ezt mi úgymond teszteljük élesben, akkor lehet, hogy elgondolkodik egy versenytárs, egy kisebb szállodánc, hogy na, ezt érdemes bevezetni, mert a Hungesnél azért ez jól sikerült.
3: Azt szokták mondani, bocsánat, azt szokták mondani, hogy az első, amivel a vendég találkozik, az a honlap, illetve most már a Google Maps adatlapja egy vállalkozásnak, majd utána a következő lépés ez a foglalási rendszer. Nálatok ezek is kulcsfontosságú területek a digitalizáció szempontjából? Tehát ezekkel kezdtétek? Vagy ez volt legalábbis a leglátványosabb, mondjuk, amit egy mezei magyar vendég találkozott, amikor ezt a folyamatot megcsináltátok?
4: Hungest Hotelsnek a közvetlen értékesítése az, tehát amikor ugye a szálloda, a láncnak szállodának a saját felületein foglal a vendég, és nem szállás közvetítőkön, ez nagyon erős hagyományosan. És ennek ugye a fundamentuma az a saját weboldal, és a saját jó rendben tartott digitális jelenlét. Tehát ezen a területen szükség volt módosításokra, de nagyon jó alapokról indultunk egyébként az elmúlt években. Ez az egyik legnagyobb forgalmat bonyolító turisztikai célú weboldal Magyarországon, úgyhogy itt mind a foglalás folyamata, ugye nekünk saját foglalási motorunk van, tehát hogy ennek előnyeivel és hátrányaival együtt nyilván, de hogy itt van olyan lehetőségünk, hogy tényleg olyan, tehát magunkra szabjuk az egész működését ennek a felületnek.
2: Hogyha ki kéne emelni a teljes digitalizációs folyamatból a kedvenc projekt elemedet, vagy amire a legbüszkébbek vagytok, vagy amit a legjobban szerettél, vagy szeretsz benne, az mi lenne? Olyan is lehet, ami ezután jön.
4: Én azt gondolom, hogy ugye mert több példát említettem, de azon kívül, hogy úgymond játszadoztunk AI eszközökkel, Midjourney-vel csináltuk például már 2 éve a koktéllapunknak a fotóit, akkor ugye még ugye Google-be kellett promptokat keresni, és akkor azt átírni, tehát ez már azóta is sokkal jobb lett, de most egyébként a mostani koktéllapot már befotóztuk, de hogy akkor így kóstolgattuk ezt az egész dolgot, viszont a weboldalnak a működésében számos olyan funkciót vezettünk be, ami a kollégáknak a munkáját segíti. Ez egyébként láthatatlan a vendégek számára, tehát akár az automatikus fordításoknak a behozatala az admin felületre, valamint a jövőben ugye az lesz a legfontosabb, hogy még ugye ezek az AI ügynökök azért nem működnek olyan jól, hogy most akkor a Gemini-ben vagy a ChatGPT-ben foglalja le az ember az utazást magának, de hogy arra felkészüljünk, hogy amikor ez megtörténik, akkor nyilván ez egy már ugye a weboldal az olyan tartalommal bír, olyan információval, és ugye nem csak erről van szó, hanem a rólad közzétett véleményekből is táplálkozik. Táplálkoznak ezeket a nagy nyelvi modelleken alapuló platformok, hogy mindenben megfeleljünk ennek, és ott is, oda is át tudjuk vinni igazából ezt a vezető szerepünket. Tehát a részes piaci részesedésünk az ne csökkenjen azért, mert mondjuk az AI ügynökök azok nem jól találják meg a mi tartalmainkat, vagy a mi kínálatunkat.
3: Az előző adásokban egy számos olyan megoldásról hallottunk a vendégektől, ami például a direkt értékesítés, meg a direkt foglalásokat segíti. Ilyen eszközöket is alkalmaztok már, vagy ilyen személyre szabott ajánlatokkal már bombázzátok a vendégeket? Mert sokak szerint ez a jövő mindenképpen.
4: Igen, úgy gondolom, hogy sokan beszélnek erről, hogy személyre szabott ajánlatok, de ugye ennek van egy alapfeltétel, ami egy nagyon-nagyon jó, hát hívjuk, nem tudom, adatbázisnak, adattónak, data lake-nek, és a különböző szigetszerűen működő, mert azért lássuk be, hogy nagyon sok cégnél, akár szállodaiparban is ugye ez jellemző, hogy szigetszerűen ilyen silókban működnek egymástól függetlenül különböző nagy informatikai rendszerek. Tehát az első lépés az az, hogy ezeknek az összehangolása megtörténjen. Én azt gondolom, hogy olyan digitális eszközökkel lehet erősíteni a közvetlen foglalásoknak az arányát. Itt egyébként egy tök egyszerű példa, hogy a saját közösségi média jelenléted is egyébként nagyon fontos abban, hogy milyen arányokat érsz el, illetve ez most egyszerűnek tűnik, de akár az, hogy a promóciós tevékenységedet azt összehangold az otákon és a saját weboldaladon. Tehát az is nagyon fontos. Ezt most azt gondolnánk, hogy tök egyértelmű, hogy erre odafigyelünk, de azért akár nálunk is becsúszik egyébként egy-egy hiba ezzel kapcsolatban.
2: Ezt hogy kell elképzelni? De mert hogy azt gondoltam, amit mondtál, hogy ez valószínűleg természetesen így van, hogy össze van hangolva a különböző felületeken zajló kommunikáció, de milyen hibára vagy elcsúszási lehetőségre utaltál?
4: Most a gyárazási problémára gondolok, tehát hogy mondjuk hirtelen beállítasz a bookingon egy mobilos akciót, vagy bármilyen mást, egy secret deal-t, és azt mondjuk te nem követed le a saját oldaladon, és ezzel ugye oda tereled a vendégeket, tehát hogy És akkor itt jön be az AI, hogy ugye már a channel menedzserek is kínálnak ilyen megoldásokat, egyébként mi is most jutottunk egy tesztelésnek a végére, de én azt gondolom, hogy még nem fog eltűnni az árazásból az emberi szem, meg az emberi kéz, csak az fog változni, hogy sok egy egységnyi idő alatt sokkal több döntést tudsz te meghozni, mert előkészíti neked a mesterséges intelligencia.
2: Majdnem pont ezt akartam kérdezni, hogy miben segíti akkor végsősorban a munkátokat, miben van mérhető eredmény, mérhető haszna a digitalizációs megoldásoknak, meg az AI alapú megoldásoknak?
4: Hát ugye vannak azok a megoldások, amiket az üzemeltetés használ, tehát hogy például van egy olyan housekeeping szoftverünk, ami ugye segíti a nyomon követését, az adminisztrációját az úgymond szobatakarítási munkálatoknak. Na most ez egyébként egy nagyon jó eszköz arra, hogy a módosításra, javítási irányokra való javaslatokat azt meg tud tenni, abból, hogy látod, hogy mondjuk Szegeden hogy zajlik egy szobatakarítás, milyen időkkel fut ez végig, és mondjuk Zalakaroson, és hogy ezeket össze tudod vetni, ugye, ha van egy standarded erre, akkor is arra alapozod ezt a működést, akkor ez egy tök jó megoldás.
2: Okay, akkor ez itt alapvetően ugye üzemmérettel, a ti nagy üzemméretetekkel összefüggő vezetői információk és azoknak az elemzése. Amiből az, hogy gyorsabb lesz, olcsóbb lesz, nem tudom, hogy olcsóbb lesz-e, esetleg kevesebb létszámmal el lehet végezni ugyanazt a feladatot. Tehát ezek ilyen költségmegtakarítás irányába mutató dolgok. Mi újság a vendégélménnyel? Az hogy javul, hogy változik?
4: Ugye a vendégélménynek két nagy része van, az egyik az mondjuk addig, amíg megérkezel a szállodába, a másik pedig utána. Tehát, hogy nyilván a foglalás előtt már olyan információkat, meg olyan köntösbe kell neked átadnod a vendég számára, meg hogy könnyen elérhető legyen, és az ugye nagyon fontos lett ez az azonnaliság az utóbbi években, tehát hogy ez kihat ugye a last minute foglalásokra, azoknak az arányának a növekedésére, ami egyébként brutális, ugye azt gondolnád, hogy évről évre, hogy nem tud már hova fejlődni, de akár Balatonon is volt olyan, hogy egy adott héten belül 30%-kal ment föl annak az adott hétnek a foglalása, foglaltság az adott szállodának, hogy van ez a része, ami ugye a foglalás előtt történik, foglalás során, ugye foglalási motor, stb., illetve amikor megérkezel onnantól és a tartózkodás alatt, és még egyébként ide vehetjük a végén is, tehát használunk már olyan review kezelő rendszert, ami ugye AI alapon ad javaslatokat egyébként a válaszokra, nagyon könnyen megcsinálja az összesítéseket, de egyébként ezt a vendégek is használják az AI-t, ha most csak itt a review-knál maradunk, mert már láttam olyat, amikor ugye ott maradt a prompt, hogy légy szír meg a szállodának, hogy bla bla bla. Tehát, hogy abszolút egyébként a penetrációja az AI használó eszközöknek az nagyon, nagyon durván erősödik Magyarországon, tehát én úgy tudom, hogy már 50%-a a népességnek az már így nagyjából napi szinten használja, és ezt igazából az elmúlt 2-3 évben. Tehát, hogy ilyen technológiai ugrás, ilyen gyorsan eljutni nagy néprétegekhez, ilyen még azért nem volt.
1: Labosan Lajos a Digiturizmo vendége, hamarosan folytatjuk a második résszel Prinzinger Péterrel és Mihálovics Andrással.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM új előremutató turisztikai magazinjával. Mihálovics András és Prinzinger Péter házigazdák Labosa Lajossal, a Hungest Hotels marketing és kommunikációs igazgatójával beszélgetnek.
2: Ott hagytuk abba, hogy az ügyfélélményt is lehet igenis digitalizálni. Egy kicsit nyissuk a spektrumot és nézzük meg, hogy hogy néz ki most a világ a szállodaipar. Ugye egy fél mondatban már említetted, hogy a last minute akciók valami elképesztő fejlődéssel mennek keresztül. Ez azt jelenti, hogy ez egy tuti fegyver, mondjuk egy marketing fegyvertárban? Hogyha valaki szeretne vendéget foglalni, előfoglalási akció, Black Week, stb.
3: Hát a last minute akció, illetve promóció az azért elég kétéri fegyver, mert hogyha már van mondjuk egy, nem tudom, 40-50%-os foglaltságod, és arra az érkezési időpont előtt ráengedsz egy last minute akciót, akkor jogosan fog panaszkodni az a vendég, aki magasabb áron foglalta le korábban, hiszen ezzel ugye ő egy segített neked, hiszen az ő pénzét használhattad az elmúlt hónapokban. Inkább arra utaltam, hogy maga ez a tendencia, hogy a szállásukat, az utazásukat nagyon későn foglalják le a vendégek, és nem tartanak attól, hogy esetleg nem jut nekik szoba, vagy nem jut nekik repülőjegy. Aha. Én azt gondolom, hogy ez azért van, mert ugye a COVID óta az online alkalmazásoknak, az internetnek a használata az ugye annyira elterjedté vált Magyarországon is, hogy már nem az van, hogy januárban felhívod a szállodát, hogy akkor mennyi a katalógus alapján a nyári jár, és akkor én befoglalom. Hanem azért kivárod, mert hát ha lesz egy jó akció.
4: Akkor csak fordítsuk meg. Tehát mik a leghatékonyabb marketing eszközök, amikkel szerettek dolgozni?
3: A promóciók azok nyilván egy ilyen taktikai eszköz, viszont jól működnek. Amellett, hogy keresletet növelnek egy adott időszakra, érdekes módon egyébként magát a márkát is építik, tehát hogy vannak ilyen felfogások, hogy ugye egy akció az ugye roncsolja a márkádat, mert hogy leárazod magad. Én ezzel abszolút nem értek egyet, és a számaink sem ezt mutatják. Külön választanám egyébként a már említett Black Week promóciót. Ez ugye már egy jól bevált brand így a világon is, tehát hogy most már azért jutottunk oda, hogy már a magyar szállodapiacon is már nagyon komoly és jó ajánlatok vannak egy Black Friday alkalmával. Most már ugye 2020-as évek közepén.
4: Szállás egy éjszakára pénteken.
3: Egyébként nyilván egy olyan ajánlatot kell adnod a vendégnek, ami te is, hogyha egy átgondolod, hogy ez nekem jó lenne, akkor a vendégnek is jó lesz. Tehát, hogy csak üzemeltetői fejjel megalkotni egy promóciót, az nem nagyon fog sikerre vezetni. Ha az előfoglalási, tehát ez is egy előfoglalási akció, de egy ilyen külön állatfajta. Ott a vendégekre készülnek, tudják, hogy valószínűleg nagy akció lesz, stb. Általában az előfoglalási akcióknál ott azoknak a hatékonyság egy kicsit csökkent. Tehát ez látszik, hogy a klasszikus nagy nyári előfoglalás azon azért többet kell dolgozni, mint az elmúlt években. Tehát kivárnak a vendégek.
2: Hol kell jelen lenni a digitális térben? Gondolom, egy honlap ma már nem elég ahhoz, hogy, és akkor mondjuk a keresőmotorokra bízd, hogy a vendégek megtaláljanak. De ezer platform van a YouTube-tól, a TikTokon keresztül, applikáció, stb. Ezt mind karban kell tartani egy hozzátok hasonló idegenforgalmi vállalkozásnak?
4: Egyáltalán, bocs, még ezelé egy kérdés, hogy az online és az offline megjelenéseknek az aránya, vagy azokra való költésnek az aránya, az hogy néz ki nálatok?
3: Elsöprő az online, tehát hogy az elsöprő. Ez tulajdonképpen már 2020 óta ez így van, tehát ez nem az utóbbi éveknek a...
4: Megszűntek a prospektusok.
3: Meg abszolút, meg tehát hogy ugye egyszerűen nincs, az árérték aránya nagyon rossz a különböző papíralapú megjelenéseknek, és nem is fenntartható, tegyük hozzá, és ugye sokáig vendégoldalról volt inkább nagyon igény ezekre, de én azt gondolom, hogy most már akár szeniorabb korosztály is nyitott abszolút arra, hogy okostelefonnyal menjen egy szállodába, tudja olvasni ezt a QR kódot, utána nézzen a Google-ben, vagy akár most már a ChatGPT-ben, vagy Gemini-ben, az adott szálláshelynek, vagy az adott desztinációnak.
4: Bocsánat, András kérdésébe beleszóltam. Igen. Szóval, hogy mely platformok, közösségi média felületek, amiken erősebben jelen vagytok, vagy ahol érdemes erősebben jelenni?
3: Ugye nyilván ez attól függ, hogy az adott szálláshelynek ki a célcsoportja, de hogyha valahol az ember jelen van, akkor azt érdemes karban tartani. Tehát nem biztos, hogy mindenhol nagy elánnal be kell vetnünk magunkat, regisztrálnunk, és akkor ez olyan, mint régen volt a blog, hogy minden honlapra kellett egy blog, és akkor mindenki csinált egy blogot, de aztán nem frissült nagyjából kettő poszt után. Tehát ami egyébként nekünk, mi esetünkben most nagyon jól működik, az a Facebook az kevésbé mint content, hanem inkább mint hirdetési oldalról. Ugye az abszolút mainstream-mé vált már a Facebooknak a használata most már, tehát hogy ott ugyanúgy elérsz embereket, mint egy óriás plakáttal, tehát mindenki ott van. Az Instagram az főleg content generálás, és ugye az inspirációs fázisban, amikor az emberek keresik a szálláshelyüket, akkor nagyon fontos. A saját weboldal az elengedhetetlen. Nyilván a szállás közvetítő oldalakon való jelenlétünk, az, hogy az tényleg az is makulátlan legyen, az is nagyon fontos. Illetve a különböző értékelési platformok között a Google az a legfontosabb, azért a legfontosabb szerep. Tehát, hogy nagyon sokan már ott kezdik,

0: Én mondjuk olyat, amit én sem gondolnék.
1: Számos dolog van egyébként, ami a marketing tevékenységünket támogathatja, tehát hogy egy szálloda üzemelése ugye egy nagyon összetett dolog, ugye önmagában az, hogy 24 órán keresztül működik az év 365 napján, az nagyon érzékenyé teszi a működést. Egyébként a visszajelzéseknek a szerepe az óriási, tehát a vendégek részéről, tehát ugye ezeket azonnal látod, és ebből nagyon sokat tudsz meríteni, akár mind szolgáltatásfejlesztésben, mind a különböző kommunikációs üzeneteknek a megfogalmazásával kapcsolatban. Úgyhogy ez egy olyan terület, ami nagyon fontos. Az, hogy egyébként maga az üzemelésben, az üzemeltetésben milyen akár azonnali változások állnak be mondjuk egy havárja kapcsán, az utána nyilván lekezelendő, mint kommunikációs, mint marketing oldalról is egy ilyen esetben.
0: Mennyire lehet automatizálni folyamatokat? Akár a foglalásban, akár a marketing tevékenységben. Vannak olyan evangelisták, akik azt mondják, hogy a mesterséges intelligenciával a marketing tevékenység is nagyjából automatizálható és leegyszerűsíthető. Ezek is jelen vannak nálatok? Vagy ez még talán egy kicsit a jövő zene?
1: Ugye a weboldalunkon is használunk marketing automatizációs szoftvert, tehát nyilván amikor te elhagyod a kosaradat, tehát hogy félbehagyod a foglalásodat, akkor erre emlékeztetni fogunk, illetve van más ilyen funkció is a foglalás során. De én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy magát addig, amíg elérsz a szállodába és becsekkolsz, addig rengeteg mindent lehet még tovább automatizálni és még hatékonyabbá tenni. Viszont én azt gondolom, hogy ez az iparág, tehát a vendéglátás, a szálláshely szolgáltatás az egyik legember közelibb, legember központúbb szolgáltatás, és hogyha az üzleti logika az diktálja, ugye, hogy mindent automatizálni, nagyon-nagyon hatékonyá váljál a működésben, és ezt támogatja a mesterséges intelligencia, de lesz egy pont, ahol ezt már nem engedheted meg magadnak. Mert ugye most mondok egy példát, amikor leülsz vacsorázni, akkor szállodában leghatékonyabb az lenne, hogyha leereszkedne egy robotkar, és akkor kitöltené neked az asztalodnál az adott bort, amit nem tudom, kiválasztasz az applikáción keresztül, de ezt igazából senki nem fogja megcsinálni, mert akkor elveszed a lényegét ennek az egész szolgáltatásnak, azt, hogy oda jöjjön hozzád egy felszolgáló, vagy egy szomelié, és akkor egy kicsit beszélgessetek, ajánljon neked valamit. Tehát ugye erről szól ez az iparág, és ezért nem gondolom azt egyébként, hogy maga a szállodai tartózkodás és a szállodai üzemeltetés az maximumra lehessen járatni a hatékonyság növelést. De akár az online check-int, ha erről beszélünk, ugye mi most fogjuk egyébként bevezetni, és nagyjából olyan két, azt mondják a kollégák, akik nyilván a partnernél dolgoznak, hogy a kétharmadnyi vendég használja ezt, és azt gondolom, hogy ez nem azért van, mert a másik egyharmad azt még rá kell, hogy jöjjön, vagy hogy ezt az egész dolgot így át kell élni.
0: Nem is akarja.
1: Tehát, hogy főleg nálunk ugye milyen wellness resort típusú szállodákat üzemeltetünk, rengeteg kérdés merül fel, ugye sokáig tartózkodnak itt a vendégek, tehát szeretnek egyszerűen egy emberrel szóba állni, és megkérdezni tőle hallani azt, ami egyébként ott volt a foglalási visszaigazolásban, fenn volt a weboldalon is, mindenhol elérhető, de jobb az, hogyha egy személyes interakció történik, úgyhogy ez meg fog maradni.
0: Mesterséges intelligencia, rengeteget beszélünk ebben a műsorban is a mesterséges intelligenciáról, itt már van gyakorlati alkalmazásra példanálatok?
1: Igen, ahogy említettem, a úgymond szöveggenerálás, szövegek fordítása, ugye itt több tízezer aloldalról beszélünk ugye a különböző nyelvek miatt a Hunges Hotels esetében, tehát ezeknek a kezelése sokkal egyszerűbbé vált. Én azt gondolom, hogy mi, ahogy már sokszor említettem itt a beszélgetés során, hogy mennyire fontos az értékeléseknek, a vendégértékeléseknek a szerepe, ezeknek a menedzsmentjében ugye már használunk mesterséges intelligenciát, mind a statisztikák készítésében, mind ezeknek a kezelésében. Úgyhogy most a marketingben ugye ezeket tudom mondani, nyilván már említett szállodai ajánlat megzenésítésén túl, illetve például most a műszaki területnek készült egy mesterséges intelligenciát használó megoldás, ugye különböző szezonális törvényi előírás adta karbantartásoknak, ugye vannak különböző időpontjai, különböző tárgyai, és ennek az egésznek a adatbázisának az egybegyúrását és a könnyebb kezelését, határidők betartását, hozzáférhetőségét segítendő jött létre egy olyan alkalmazás most itt tavaly, ami ezt a csapatot segíti.
0: Volt

0: Olyan, ami nem úgy sült el ebben a digitalizációban, ahogy elterveztétek, és fejtörést okozott? Vagy ne adj Isten még csalódást is?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem egy 10-ből 2 az mindig így van. Mi azért nagyon sok időt töltünk különböző pilotoknak a végigfuttatásával, illetve az különböző szoftvereknek a megismerésével, tehát hogy nem szoktunk egy nagyon gyors döntést hozni, hanem inkább egy megalapozott döntést, és maximum kalkulált kockázatokat vállalni. Úgyhogy én azt gondolom, most lekupogom, hogy eddig még nem volt olyan, amiben nagyon csalódtunk volna, sőt, már ugye kezdünk elmozdulni abba az irányba, hogy hát ne pilotoljunk már ennyit, inkább vezessük be, aztán nézzük meg, tehát hogy úgymond ne szórakozzunk már itt hónapokig, hanem nézzük meg, aztán maximum használjuk, hogyha ez nem működik, mert hogy ha viszont bejön, akkor meg nagyon fontos ez az egy hónap, amit már a használatával töltünk.
0: Hogyan néz ki ez a digitalizáció dolog, ennek így most vége, és most egy kis időt pihentek, vagy ez az a feladat, amit soha nem áll meg, mindig kell valamit rajta szervizelni, fejleszteni, gondolkodni?
1: Ez igazából a mindennapi életnek és a mindennapi működésnek a része. Tehát, hogy folyamatosan merülnek fel olyan problémák, olyan use case-ek, amikre azt ugye találod, hogy jönnek nyilván kívülről, jönnek partnerek, jönnek akár olyan megkeresések, amikre ugye nem számítasz, csak megkeresnek, hogyha lenne egy ajánlatunk. Ugye nyilván itt is azért nehéz egyébként a nagy zajba egy rendet vágni, hogy mi az, ami neked tényleg jó, és mi az, amivel így csak szélszel valaki, de amúgy semmi értelme. Tehát én azt gondolom, hogy ez bele kell épüljön a DNS-ébe egy adott szervezetnek, egy adott cégnek, az, hogy folyamatosan digitalizál, és a folyamatait ezt megpróbálja ugye hatékonyabbá tenni, de még egyszer megtartva azt, hogy ennek az iparágnak a sajátosságait, ami az emberekről szól, az emberek közötti kapcsolatról szól.
2: Mi a legnagyobb kihívás, ami az elkövetkező 1-2 évben előttetek áll, vagy előtted áll?
1: Tehát a marketing tevékenységükben én azt gondolom, hogy az AI és a különböző nagy nyelvi modelleknek a működésünkbe való beillesztése. Tehát, hogy még több területen, még több kollégámnak a munkáját tudjuk segíteni azzal, és még hatékonyabbá tenni, hogy mesterséges intelligenciával dolgozik, és erősítjük ennek a használatát. Ami egy nagy kihívás, az a már említett utolsó pillanatos foglalásoknak az aránya. Tehát, hogy hogyan tudsz te ott lenni a vendégeknek a fejében, amikor ő azt mondja, hogy holnap én lemegyek a Balatonra, hova menjek. Tehát, hogy ebben a pillanatban hogy tudja azt egy szálloda ipari cég elérni, hogy minket válasszanak.
2: Őt válasszák.
0: Oké. Te is benne vagy digitalizációban, meg az idegenforgalomban is, a műsor pedig pont erről a két témáról szólt. Ha megkérdeznénk, hogy te miről hallanál a következő epizódokban, mit felelnél?
1: Engem nagyon érdekelne, hogy a robotizáció az hogyan érinti a szálláshelyeket, illetve a vendéglátást. Én azt gondolom, hogy ez egy érdekes téma nagyon.
2: Oké.
0: Felírtuk a listára, úgyhogy fogunk erről is beszélni.
2: Szépen.
3: Labosa Lajos volt Mihálovics András és Prinzinger Péter vendége. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk lesz a téma. Kollagéntrendekkel a középpontban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
2: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphony koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Flotta döntések változó időkben.
4: Cégautó beszerzés 2026-ban.
3: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
4: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
3: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot. Szerdán tetőzik az idei első kánikula. Ma a fátyol és gomoly felhő mellett napos időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat, ha vissza tudnak szerezni az ellopott állami vagyonból jelentős vagyonelemeket és beindul a magyar gazdaság, akkor ez legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. Ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től és tudják tartani a növekedést, akkor záros határidőn belül elérheti Magyarország az uniós átlagot, mondta, emlékeztetve arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Két könyvet fogadott örökbe Krasznaholkai László a szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szegedváros 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbe fogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő, a legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis és ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Továbbra sem nyílt meg. Josip Broz Tito, egykori jugoszláv elnök legendás luxushajójából a Galebből tervezett múzeum. Noha a felújításra eddig már 22 millió eurót elköltöttek. A projekt újabb akadályba ütközött, a februárban balesetet szenvedett hajó javítására kiírt pályázatra egyetlen ajánlat sem érkezett, közölte a horvát sajtó. A Galeb a kikötőben sérült meg, amikor egy másik hajó nekiütközött. A helyreállítás műszakilag bonyolult, mert a hajón több olyan alkatrész is van, amelyet már nem gyártanak, ezért azokat egyedileg kell elkészíteni.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos időben lesz részünk, néhol zápor eső kialakulhat. Az északi a szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal a kollagén bizniszt járja körül. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Prémium, a műsorvezetőtárs Kovács Róbert.
2: Az egészséggel kapcsolatos trendek ma már szinte mindenhol jelen vannak, a közösségi médiától kezdve a boltok polcaig. Az egyik leglátványosabb ezek közül a kollagénpiac, ahol a fiatalság és az egészség ígéretére költenek komoly összegeket az emberek, de hogy vajon működik-e ez, vagy inkább csak egy jól felépített üzlet, erről mindenképpen beszélgetünk a mai műsorban, illetve szó lesz még egy új genetikai vizsgálatról, amely az elhízási hajlam meghatározás lett kifejlesztve, illetve a pajzsmirigy rák kialakulása, felismerése, megelőzése, illetve a gyógyítási lehetőségek és esélyek is fontos részét képezik a mai beszélgetésünknek. Vendégünk a stúdióban pedig professzor dr. Lakatos Péter, belgyógyász egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának igazgató helyettese. Örülök, hogy itt van ma velünk.
3: Én is örülök, köszöntök mindenkit.
2: És itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezetője. Érdekes kérdésekkel, új nézőpontokkal. Szia, Robi!
4: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, és téged is, Judit.
2: Kezdjük professzor úr onnan, hogy sokat halljuk azt a kifejezést, hogy egészségtudatos életmód, de hogy mit is értsünk ez alatt? Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos hangsúlyozni. Ön ezt hogyan látja?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis hogyha mindent betartanánk, amit eddig elmondtak a szakemberek az egészségtudatosságról, arra nem lenne elég a 24 óra. Egyszer valaki össze is számolta, hogy kb. 50-60 óra kellene naponta ahhoz, hogy betartsunk mindent. Tehát nyilván ennek nem sok értelme, sőt, ez inkább elriasztja az embereket attól, hogy egészségtudatosak legyenek. Én azt gondolom, hogy nem szabad túlzásba esni. Általában minden területen van egy olyan arany középút, amit a józanész diktál. Például étkezéseknél is. Én szerintem ahhoz kell ragaszkodni, ami a elmúlt néhány millió évben, amíg az emberi test kifejlődött, a jelen volt. Tehát én nem hiszem, hogy van értelme mindenféle speciális diétáknak, például ugye vannak ezek a paleo, meg keto, meg társai. Őszintén szólva, én még olyan embert nem láttam, aki 3 hónapnál hosszabb ideig be tudná ezeket tartani, mert nagyon nehéz betartani, és azt gondolom, hogy értelmetlen. Természetes módon kell például étkezni, úgy, ahogy több millió évig az ember étkezett, vegyes módon, nem 8 óra egy nap, hanem maximum 2-szer, esetleg 3-szor, de inkább csak 2-szer. Nyilvánvalóan mit evett az ősember, semmiképpen nem magasan feldolgozott ételeket, tehát akkor zöldség, gyümölcs, kevés hús. Én nem értek azért, hogy hús nem kell, szerintem kell, de nem kell minden nap húst hússal lenni. Tehát egy józan észszel kell az egészhez hozzáállni. Ugyanez vonatkozik például a testmozgásra is. Nem nagyon hiszek az extrém testmozgásokban. Én tudom, hogy vannak élsportolók, akik nagyon sokat mozognak, akik ez a fő hivatásuk, de egy átlag embernek nem hiszem, hogy minden nap maratont kéne futni. Nagyon megterhelő a szervezetnek. Én azt hiszem, hogy egy olyan mozgást kellene találnunk, ami szintén jellemző volt az ősemberre. Ő persze nem ment fitness terembe, és nem ment sportpályákra, mert hogy őnek egész nap mennie kellett, hogy megszerezze a betevőt.
2: Tehát ez volt a természetes.
3: Hát ez volt a természetes.
2: Most viszont nem kellett külön sportolni. Itt ülünk egy stúdióban, így ülünk van. A számítógép előtt.
3: Ez így van. Na most ugye ezekhez van az, hogy utána vannak dolgok, amiket nagyon nehéz a mostani életmódunkkal megszerezni. Ugye mi az elmúlt sok millió évben kint szaladgáltunk a szabad levegőn, most az utóbbi mondjuk úgy, hogy max 100 évben több már bent vagyunk házakban, ott dolgozunk, ott élünk. De ennek az egyik következmény, hogy kevés természetes napfény ér minket, ezért a lakosság gyakorlatilag 90% fölötti a D-vitamin hiányos lesz. A D-vitamin alapvetően szükséges, szinte minden élettani folyamatunkhoz, na most abból hiányunk lesz, emiatt az életmódunk, mert azt pótolni kell. Tehát az véletlenül egy olyan anyag, amit érdemes ősztől tavaszig a mi éghajlatunkon pótolni. Ha valaki nyáron se nagyon megy szabad levegőre, akkor nyáron is. Mert ezzel meg tudjuk hosszabbítani az életünket, hiszen számos olyan életleni folyamatba szól bele, amelyik alapvető. Ennek pedig nem az az oka, hogy a D-vitamin egy csodaszer, hanem az az oka, hogy a D-vitamin minimum 500 millió éve, hanem 700, egyesek szerint 700 millió éve jelen van a Földön. Abban az időben nem voltak, nem hogy csontok, kontinensek se, víz volt, tenger, és a tengerekben az egysejtű tengeri élőlények éldegéltek, de hát sütött a nap. A nap ugye az UV-sugárzásával romboló a DNS-re. Ha széttöri a DNS-t, az a kis egysejtű nem tud szaporodni. És akkor véletlenszerűen az evolúció során megjelent egy molekula ezekbe az egysejtőekbe, aminek úgynevezett steránváza volt, tehát olyan volt a molekula váza, hogy el tudta nyelni az UV-fényt. Ez volt a D-vitamin. Most akikben ez megjelent, azoknak szelekciós előnyük lett az evolúcióban, hiszen ők tudtak szaporodni, és végülis ők szaporodtak el a Földön. Itt tehát a D-vitamin az egysejtű létünk óta jelen van velünk, és ezért dumál bele szinte minden élettani folyamatunkban. Na de most ugye
2: és milyen
3: az
2: jó,
3: a volt,
2: hogy elindultunk egy egyszerű kérdéstől, és már egy evolúciós.
3: Hát igen, igen, de végülis ebből is levontunk. Igen. Szóval a mesterséges dolgok szerintem nem érnek semmit, és ugye néha ezt túlzásba visszük. Ilyen például a kollagén is. Ugye nagy divat most kollagént igen. pótolni. A helyzet az az, hogy fiatal embereknek erre semmi szüksége nincsen. Most a fiatal alatt azt értem, hogy mondjuk ilyen 35-40 éves korig. Ha nincsen különösebb betegség, egészséges ember normálisan él, akkor nem kell kollagént pótolni. A kollagén egyébként rettenetesen fontos, mert ez a legnagyobb mennyiségben jelenlévő fehérje a szervezetünkben, és a feladata az, hogy tulajdonképpen valahogy összeragasszon minket, tehát összetartson minket, mert ez tartja össze a bőrünket, az inakat, ízületeket, csontokat, de még a körmünket is, hajunkat is. Tehát ez egy nagyon fontos anyag, ami egyúttal a vázát is megadja a testünknek, másrésztről pedig a rugalmasságát is. Tehát például azért nem ráncos egy fiatal ember bőre, mert ott a kollagén jó minőségben és megfő mennyiségben van.
2: De aztán jön a 40-es, 50-es korosztály, ott már akkor ennek van, vagy lehet létjogosultsága?
3: Így van, tehát ugye mind sok minden a korral csökken, hát ugye a kollagén szintetizáló képessége a szervezetnek szintén csökken a korral, ezért jelennek meg a ráncok olyan 40 éves kor fölött, amit hát különösen a hölgyek nem szeretnek. Na most ugye ez még a könnyebbik dolog, mert valóban lehet olyan krémeket és maszkokat és elixíreket venni, amiben jó a hordozóanyag, tehát bizonyos mennyiség kollagént be tud vinni a bőrbe, közvetlenül a bőr alá. Hogyha jó minőségű a hordozó, tehát tényleg be tudja juttatni, akkor javul a helyzet, tehát bizonyos ráncok csökkennek, kisimulnak, tehát ezért ez jogos, hogy a hölgyek például elkezd, bár most már divatos a férfiaknál is, hogy elkezdik ezt használni. Azonban nagyon fontos dolog az, hogy nem minden készítmény egyforma ebből a szempontból, és hogy melyik lesz jó, sajnos csak úgy lehet eldönteni, hogy kipróbáljuk. Ennél sokkal komolyabb dolog az, amikor valaki szájon át beviszi a szervezetébe, por, tabletta, stb. Formájában
2: folyadék formájában, igen.
3: Ugye ennek a célja az lenne, hogy az egész testben a kollagén az javuljon. Most egy dolgot el kell mondani, hogy a kollagén úgy egy az egybe soha nem jut be a bélrendszerünkből a szervezetünkbe, mert nagyon nagy molekula, ez nem tud felszívódni a belünkből. Az egyetlen lehetőség az, hogy az emésztőnedvek szétszedik kisebb-nagyobb darabokra, többnyire az alkotó elemeire, az alapalkotó elem, a tégla, azok az aminósavak, amiből ez áll, ez felszívódik. Na most már ennek is van eredménye, mert az, hogy nagy mennyiségben áll az alapanyag, az alkotó elem rendelkezésre, ezért a szervezet jobban tud szintetizálni kollagént, tehát önmagában ez is jó. Vannak olyan készítmények, amit úgy hívnak, hogy hidrolizált kollagén. Azt már gyárilag előállítják úgy, hogy ilyen kisebb fragmentumokat, darabkákat vágnak ki a kollagénből, a nagy molekulából. Ezek már nagy részt föl tudnak szívódni egyben. Tehát ez már még egy még jobb alapanyag, nem egyszerűen a legapróbb téglák, hanem egy kicsit nagyobb alkotó elemeket viszünk így be. Ezért nagyon fontos, például valaki ilyen készítményt vesz, akkor nézze meg, hogy rá van-e írva a dobozra, hogy hidrolizált kollagén. Ez nem márka név. Ez egy fajtája a kollagén készítmények. Ha nem hidrolizált, akkor kár megvenni, mert nagyon sok haszna nem lesz.
2: Igen, és hát kollagén bizniszről beszéltünk itt a legelején, és ez, amit felsorolt, ez már maga után vonja, hogy itt vannak jobban és kevésbé jobban hasznosuló termékek, és ugye úgy is fogalmazott, hogyha tényleg jó minőségű, ha tényleg beépül, tehát ez a feltételes mód, ez már önmagában jelzi, hogy itt lehet, hogy mellé nyúl a páciens.
3: Igen, na most ugye még hozzá kell azt is tenni, hogyha a legjobbat veszi is meg, akkor is nagyon fontos, hogy legyen hozzá C-vitamin, mert hiába vesszük meg a legjobb minőségű anyagot, az nem nagyon fog hatni, ha nincs C-vitamin. A C-vitamin kell a jó kollagén szintézishez. A másik két fontos anyag az a réz meg a cink. szintén kellenek, nagyon pici mennyiségben, de kellenek a kollagén szintézishez. Tehát ha valakinél ez fontos, például valakinek ízületi porc problémái vannak, és az orvosa javasolja, hogy szedjen valamilyen kollagén készítményt, akkor bizony nem csak a kollagén készítményt, hanem C-vitamin, réz és cinket is kell szedni. Na most ezeket természetesen lehet tabletta formájában mind kapni, de az ember azt gondolja, hogy azért, hogyha lehet természetes formába célszerű bevinni. De C-vitamin nagyon könnyű. Hát Magyarországon szerintem mindenki tudja, hogy Szent Györgyi mit talált, hogy a paprikában sok a C-vitamin, tehát lehet enni paprikát, de nem csak abban, hanem az egyéb ilyen hüvelyesekben például azokban is nagy mennyiségben található. A réz meg a cink az szintén megtalálható a magokban, tióban vagy egyéb magokban, úgyhogy azt is simán be, hát itt nem kilószámról van szó, azt is be lehet vinni természetesen, de ha valaki nem szereti ezeket, akkor persze, hogy mondtam, lehet ilyen készítményeket kapni.
2: Most, hogyha kollagént fogyasztunk azért, mert mondjuk fáj a bokánk, akkor biztosan oda kerül és ott hasznosul, és mondjuk ott segít a bevitt kollagén, illetve részcink és C-vitamin, ahogy mondta, vagy lehet, hogy épp a bőrünk lesz szebb tőle, de nem segít az alapproblémánkon.
3: Hát ugye maga a kollagén, ahogy mondtam, sose kerül oda egy az egybe,
2: igen,
3: hanem annak a részelemei, amelyből a szervezet készít kollagént. Nyilván, hogyha valakinek például valamilyen módon elromlik a porc szövete, ugye ez a leggyakoribb, az ízületek felszínén, ugye azt úgy kell képzelni, hogy az egy ilyen sima felszínt biztosít, hogy mint egy jó ilyen csapágyban tudjon mozogni az az ízület. Hogyha az károsodik ez a felszín, mert ha ez nem teljesen sima, akkor ugye ott gyulladás lesz, az fog fájni, ez lesz az ízületi gyulladás. De oda, hogyha tudunk valahogy szintetizáltatni a szervezettel új porcot, akkor azért az jó, mert az akkor gyógyul. Na most ehhez segíthet az alapanyagok bevitele, és hogyha a szervezetnek a képessége még megvan, hogy szintetizáljon új kollagént és porcot, akkor ott egy gyógyulási folyamat beindul, és ezen alapszik az ilyen készítményeknek a porcjavító hatása. Azért nagyon fontos, hogy ne remélje senki azt, hogy itt vadonatúj porc szövete lesz, vagy vadonatúj térdízülete, olyan, mint 20 éves korában, nem. De azért mindenképpen jót tesz neki, ahhoz képest, mintha nem lenne, nem, vagy nem kapna semmit.
4: Ezeknek a kollagén készítményeknek az előállítása az hogyan és miből történik?
3: Hát ugye ez különböző alapanyagokból lehet kiindulni, hát ugye nagyon sok a kollagén a csontokban, illetőleg inakban. Hát hogyha természetes folyamatot nézünk, hogy mondjuk én akarok bevinni kollagént, nem akarok venni készítményt, akkor például a csontleves az egy nagyon jó dolog, vagy például csirke, főleg csirkénél is, meg hát egyéb szárnyasoknál is, hogyha a bőrt is megeszünk, abban nagyon sok kollagén, vagy hal. Halban is, halnak is egyébként a bőrében különösen sok. Na most hát ilyen ezekből, csontokból, ezekből, azokból lehet nagyüzemileg is persze előállítani.
2: Említett, hogy különböző típusú kollagént vihetünk be, a között, hogy mondjuk marha vagy hal, van különbség?
3: E között nincsen. Az igazság az, hogy a kollagén az nem egy egységes molekula, hanem nagyon sok. Tehát, sőt, ugye vannak, megszámozzák római számokkal a kollagéneket, de egy adott számú kollagénen belül is nem egyféle, hanem több láncból áll egy kollagén molekula. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 5-ös vagy 9-es számú kollagén, az sem egységes, hanem annak többféle alegysége van, ami megint más fehérje láncokból áll. Tehát nagyon sokféle van. Minden olyan helyre, ahol van kollagén, például mondjuk térdízület, az nem ugyanaz, mint mondjuk a válízületnek a szallagjainak a kollagénje, vagy megint más az, hogy a csontban milyen kollagén van. És attól függ, hogy hol van a baj, attól függően oda azt a típust kell szintetizálni a szervezetnek, de a felépítő alapanyagok, az alaptéglák ugyanazok. Tehát, hogyha beviszünk egy ilyen készítménnyel alapanyagokat, akkor a szervezet tudja, hogy adott helyen, mondjuk, hogyha a válizületben van a probléma, akkor oda mit kell szintetizálni. Most persze ez, ahogy mondtam, nem korlátlan, tehát nem mindig lehet ezáltal tökéletesen kijavítani a hibát, de például egy időskori, mondjuk úgy mondják, hogy porckopás, ugye, akár térdbe, akár csípőbe, azon hosszú ideig tud segíteni egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy kezelés.
2: Tehát akkor itt a szinten tartásra, amiről beszélünk.
3: Persze aztán van az az időpont, amikor már ez nem segít, és más orvosi eljárás kell, például mondjuk a csípőbe egy protézis.
2: A reklámok ugyan sokszor nagyon erős ígéreteket fogalmaznak meg, de ezek mennyire reálisak az ön véleménye szerint?
3: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezek túlzók, hát ugye, mint minden reklám, hát ez a célja, hogy rábeszéljen valakit valaminek a megvételére. Itt ez se kivétel alóla. Ezért mondom azt, hogy legyünk tudatában annak, hogy miről van szó. Tehát teljesen mindegy, hogy ki mit ígér. A lényeg az, hogy teljes egészében a kollagén nem jut be. Egyébként nem nagy baj, mert ahogy mondtam, más típusú kollagén van itt ott, amott. Tehát ha egyféle kollagént ennénk, az nem biztos, hogy jó lenne mondjuk a térdünkre. Lehet, hogy jó lenne a válunkra, de az nem fáj, ugye? A térdünkre nem. Tehát rá kell hagyni a szervezetre, hogy ő ezt oldja meg. Meg is fogja, nekünk az alapanyagot kell bevinni, és tulajdonképpen arra kell törekedni, hogy a bevitt alapanyag az jó legyen. Erre ezért mondtam, alapvetően hidrolizált kollagén készítményeket célszerű vásárolni.
2: Robi, egyébként te inkább mire esküszöl? Arra a termékre, amit megvásárolhatsz a boltok polcain, vagy inkább a húslevesre?
4: Húslevesre, sőt a saját magam által főzött vasárnapi húslevesre. Rengeteg csirkehússal, igen.
2: Igen, hát nem tudom, hogy egyébként alapvetően a férfiak hogyan gondolkodnak erről, mert a professzor úr is említett, hogy inkább a nők azok, akit jobban meg tudnak szólítani ezekkel a reklámokkal, hirdetésekkel.
3: Kozmetikumok miatt. Kozmetikumok igen, kapcsán, bár ahogy igen. Én látom, most már a férfiaknál is elindult egy ilyen trend, hogy ők is kenegetik a fejüket, tehát már nem csak a nőké a kiváltság ezzel kapcsolatban. De amikor pedig arról van szó, hogy fáj a térde valakinek, vagy a csípője, vagy a válla, akkor szerintem nincs különbség, nő-férfi, igyekszik valamit keresni, amitől jobb lesz.
4: Nem ennek a beszélgetésnek a témája, de én is egyetértek azzal, amit a professzor úr mond, hogy azért a nőkre valamiért jobban hatnak ezek az ilyen típusú reklámok, marketing megközelítések.
2: Hát lehet akár a társadalmi elvárások miatt is kimondott, vagy kimondatlan, és tényleg ez már nem ennek a beszélgetésnek a szűk témája. De egyébként a férfiak hogyan állnak ehhez, hogyha már itt tartunk? Mennyire tapasztalja azt, hogy ilyen megoldásokhoz folyamodnak, és nem feltétlenül a kozmetikumokra, inkább az étrendkiegészítőkre gondolok, illetve mi a helyzet a sportolókkal?
3: Hát ugye most van egy egészen, hát mondhatnánk úgy új, bár talán csak Magyarországon újabb, külföldön ott már több évtizedes múltja, ez anti-aging, ugye az öregedés gátlása, lassítása. Igen. Egyébként ez nem egy negatív folyamat, bár itt is vannak túlzások, itt is ráugranak cégek erre, nagyon sok olyan lehet találkozni, aminek semmilyen hatása nincsen, de egy ilyen bűvszóvá vált, hogy lassítom az öregedésedet. Na most ugye hát itt is szelektálni kell, hogy melyiknek van értelme, és melyiknek nincs. Bizonyos ilyen beavatkozásoknak lehet értelme, még férfiak esetében is, és én azt látom, hogy ez az anti-aging, ez nem csak a nők körében, a férfiak körében is hát divatos, mert itt most nem egyszerűen arról van szó, a küllemem milyen, persze, ha lassabban öregszem, akkor fiatalosabb a küllemem is, de itt a legfontosabb, meddig élek. És valóban az orvostudomány, illetőleg hát a életmódnak köszönhetően ma már sokkal tovább élnek az emberek. Ebben azért Magyarország le van maradva még, azt gondolom, hiszen azt lehet látni, hogy a várható életkor itt jóval kevesebb, mint mondjuk nyugat-európai országokban.
2: Meg hogy milyen minőségben
3: a minőség sem meddig. Mindegy, így van. És hát én azt várom, hogy azért a közeljövőben Magyarországon is ez jelentősen be fog robbanni, és remélhetőleg, hogy az egészséges életmód, egy kicsit jobb életminőség, esetleg az egészségügy fejlődése, ez mind oda fog vezetni, hogy talán magyar lakosok is el fogják érni a 80 évet a várható életkorban. Hát arról már nem beszélni, hogy vannak úgynevezett kék spotok, helyek a világon, ahol rettenetesen sok száz év fölötti van, és ezt ugye megvizsgálták, és nem véletlen, hogy ők ennyi ideig élnek, és nagyon érdekes dolgokat lehetett látni. Itt az étkezés nagyon fontos, amit az előbb elmondtam, ezeken a helyeken többnyire úgy étkeznek, ahogy beszéltünk róla pár perce, de ez nem elég, tehát ez kell még sok minden. Az egyik a fizikai aktivitás, itt nem járnak fitnessterembe a száz évesek, viszont például mondjuk Szardínián, ahol sok szintén a száz év fölötti, ott olyan városok vannak, hogy tetszik, nem tetszik, lefő kell járkálni, mert az iskola lent van, a közért fönt van, tehát a 80-90 éves és egész életében lefő jár. Vagy a japánoknál, ahol szintén van ilyen, ugye Okinawa szigetén, ott pedig, ott nincsenek hegyek, ez igaz, de ott nagy divat, hogy az öreg ember kertészkedik, napi 3-4-5 órát, az pedig megint csak mozgás, nem fitnessztere.
2: Mozog, hajol, ugol.
3: A nagyon fontos az, hogy legyen egy idős embernek célja. Tehát, hogy ez megint érdekes, mert a japánoknál is más a cél, meg a mondjuk a spanyoloknál, vagy a franciáknál, de van cél. Tehát ne. És a legvégső nagyon fontos dolog a társadalom körül, legyen egyedül. Ez mindegy, hogy öregek klubja, vagy milyen nagy család, valamilyen formában érezze maga körül a társaságot. Állítólag ezek azok, amik nagyon fontosak, és hogy ez valóban igaz, az bizonyítja, hogy egy kutató, az Egyesült Államok egy ilyen 20-25 ezres városában ezt megvalósította, tehát nem voltak járdák, csinált járdát, nem tudom, hogy érte el, hogy a szupermarketek polcairól lekerült az összes fast food, meg szóval haszontalan kaja és egészséges kaja került föl. Ugye rávette az embereket, hogy mozogjanak, klubokat csinált, és ha jól tudom, egy ilyen 10 éves időtávon belül valami 4 vagy 5 évvel nőtt az átlag életkor, tehát ez nem valami elmélet, hanem ez valóság.
2: És az egészségtudatosságtól indultunk, és akkor gyorsan visszakérdeznék, hogy professzor úr ezt hogyan csinálja?
3: Én személy szerint?
2: Igen.
3: Hát ez egy jó kérdés. Nézd, én például úgy csinálom, hogy ezt nem mondom, hogy én a világ legpéldamutatóbb egészségtudatos ember lennék, de nyilván én szeretnék addig élni, ameddig lehet. Mondjuk legutóbb én például csökkentettem a saját súlyomat 15 kilóval, mert sok volt. És azt gondoltam, hogy ez egy fontos lépés lenne. Tehát nyilván én nem mondom, hogy nem iszok alkohol, de semmiképpen nem annyit, és nem rendszeresen, és nem minden nap. Helyet kell hagyni az élvezeteknek, már csak azért is, mert van az a régi eset, ugye, amikor az orvoshoz bejön a beteg, és azt mondja, hogy szeretne sokkal tovább élni. És akkor megkérdezi az orvos, hogy iszik? Nem. Dohányzik? Nem. Nőzik? Nem. Kártyázik? Nem. Hát akkor miért akar tovább élni? Tehát ugye nyilván, hogy a bizonyos élvezeteknek kell, hogy engedjen az ember, de ezt mértéktartóan, racionálisan csináljuk, akkor szerintem ez egy arany középút.
1: Professzor dr. Lakatos Pétert hallották, most egy rövid szünet, majd folytatjuk a beszélgetést a hasznos és haszontalan kollagénről.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
6: Mi történik, amikor egy tudományos felfedezés megváltoztatja a világot? Vajda Katalin Láncreakció című drámája Szilárd Leó élettörténetén keresztül tesz fel kérdéseket tudományról, hatalomról és felelősségről. Rátóti Zoltán rendezése Görög László főszereplésével a Pesti Vigadóban. Bővebb információ vigado.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutas Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor a kollagénnel kapcsolatos tényeket és tévhiteket tártuk fel. Már is jön az orvosi kommentár, a szakmai partner Kovács Robert és a Semmelweis Prémium, aki válaszol, professzor dr. Lakatos Péter belgyógyász.
2: Ami még a mai napon a feladatunk, hogy beszéljünk arról, hogy a genetika, a fogyás és egy nagyon fontos betegség, a pajzsmirigy rák is napirenden van. Fontos, hogy helyre rakjuk, hogy mitől, hogyan és mit lehet tenni ellene. És induljunk a genetikai vizsgálatokkal. Egyre több ilyen vizsgálat jelenik meg a piacon, amelyek például azt ígérik, hogy az elhízási hajlamunkra rámutatnak. Valóban képes a genetika megmondani, hogy hajlamosak vagyunk az elhízásra?
3: Hát ehhez kell egy picike háttér. A helyzet az, hogy mindenki örököl valamilyen génszettet, ugye anyucitól és apucitól, és ebben bizony vannak különbségek emberek és emberek között. Ebből kifolyólag különbség van a között is, hogy milyen az étvágyunk. Mert van, akinek jobb, van, akinek rosszabb. Különbség van abban is, hogy egy adott élelmiszert hogy dolgoz föl a mi testünk és a másik teste. Tehát számos genetikai különbség van az evés és az evés hasznosításban. Ennek a tekintélyes részét most kezdi föltárni a tudomány, és elég sokat megtanultunk ebből az elmúlt 10 évben. Tehát van egyszer ez. Másodszor azonban van még a környezetünk is, amit ugye szoktak hívni epigenetikai hatásnak, tehát a meglevő géneknek a működését befolyásoló hatások. Tehát hiába van valakinek mondjuk egy olyan genetikai konstellációja, hogy érzékenyebb a tüdeje, adott esetben akár még nagyobb esélye lehet egy tüdőrákra, nem biztos, hogy tüdőrákos lesz, viszont ha elkezd cigarettázni, úgyhogy minden nap egy dobozzal elszív, akkor jelentősen megnöveli az esélyt. Itt is ugyanez a helyzet az elhízással, hogy van egy alapkonstellációnk, ami olyan, amilyen, és akkor erre jön rá a környezet, hogy mit tanulunk a társadalomban, és a társadalom olyan, hogy ma már nem azért eszünk, mert éhesek vagyunk, hanem azért eszünk, mert ez egy szociális társadalmi szokás. Tehát gondoljuk meg, eszünk, amikor üzleti tárgyalás van, eszünk, amikor születésnap van, névnap van, búsulunk, akkor is eszünk, ha örülünk pláne. Nem ritka az, hogy valaki 4-5-ször eszik, a nagy tengerjáró hajókon 8-szori étkezés van naponta. Ez biztosan nem fiziológiás, nem ebbe született az ember teste. Ezt nem bírja el. Mi fog történni? A plusz ételt elkezdjük raktározni, és ugye meghízunk. Ne felejtsük azt el, hogy az elhízásra való hajlam az valamikor pozitív volt. Ugyanis aki jobban tudta tárolni a elfogyasztott élelmiszert, esetleg éhesebb is volt, tehát többet is evett, azért annak a testében főgyülem lett ugye a zsírformájában a plusz kaja, és amikor nem nagyon volt kaja például téli időszakban, akkor az ő túlélési esélye jók voltak. Ez egy nagyon pozitív dolog volt, ha tudott valaki hízni. Ez más kérdés, hogy ritka lehetett a kövér ugye a ősemberek vagy a középkorban se nagyon az emberek között, de aki egy kicsit pluszos volt, annak az esélye a túlélésre jobb volt. Na most ez a genetikai örökség, ez majd átkozott örökségé vált, mert aki ilyen most, annak már nem előnye van ebből, hanem hátránya, mert el fog hízni, kevesebbet fog mozogni, ebből kifolyólag számos betegség, szív- és érrendszeri vese, és így tovább, előtérbe kerülnek, és rövidebb ideig fog élni. Tehát ami valamikor jó volt az evolúcióban, az most kifejezetten átkozott örökség. Na most ugye, mit lehet tenni, vagy hogy lehet ezt kihasználni? Valóban egyre több olyan tesztvizsgálati, laboratóriumi vizsgálat érhető el, amely valahogy ezt célozza. Itt is vigyázni kell, mint mindennel, mert azért ez valahol üzlet. Megbízható tesztekkel kell foglalkozni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor olyan géneket vizsgálnak, amire kemény tudományos adatok vannak, nem azért, mert Lajos bácsi úgy gondolja. Ha kemény, megbízható adatokon alapuló vizsgálatokról van szó, akkor megbízhatóvá válhat egy teszt. Miben segíthet egy teszt? Például az a teszt, amit itt a Semmelweis Egyetemen fejlesztettünk ki, az valóban csak megbízható adatokon alapszik. Ez azt jelenti, hogy nem 4-5 emberen való észlelés során döntött valaki, úgyhogy akkor ezt vizsgáljuk, hanem itt több 100 000 ember sok-sok éves megfigyelése során képződtek ezek az adatok. Másrésztről a értékelés módja nagyon speciális, ezt egy mesterséges intelligencia segítségével értékeljük ki, És akkor ugye mire ad választ? Ez egyrészt választ ad arra, hogy mekkora az én hízékonysági hajlamom. Tehát, hogy hajlamos vagyok erre. Másrészt, hogy milyen az étvágy tulajdonságom. Tehát, hogy én nagy... Persze ezt ma lehet mondani, hogy én ezt amúgy is tudom, hogy én nagy zabáló vagyok, vagy nem, de azért ez egy többet mond ez a dolog. Aztán választ adunk arra, hogy ha fogyni szeretnénk, milyen típusú diéta a legkedvezőbb nekünk. És itt most nem paleo meg társai diétára gondolok, hanem, hogy nagy fehérje tartalom, vagy alacsony. Nagyobb szénhidrát, vagy kisebb szénhidrát tartalom. Ugyanis az emberek a genetikai alapkonstellációktól függően van, aki egy nagyobb fehérje bevitelű diéta mellett jobban fogy, mint egy kisebb mellett. Erre lehet tanácsot kapni. Tanácsot lehet arra is kapni, hogy milyen mozgástípus az, ami az ő genetikai konstelláció mellett segíti a fogyást. Van, akinél úgynevezett endurance training, tehát egy nem nagy intenzitású, de egy tartós fizikai terhelés szükséges. Van, akinek pedig ilyen intenzív intervallum, tehát, hogy mondjuk fut 2 percet, aztán sétál 5-5, aztán megint fut 2 percet. Erre is tanácsot ad a genetikai vizsgát. Legvégül pedig, amit meg tud mondani ez a vizsgálat, az az, hogy a ma divatos fogyasztószerek, injekciók, milyen hatékonysággal működhetnek az adott egyénbe, illetőleg várhatók-e komolyabb mellékhatások. Erre is tud. Tehát magyarul, mielőtt még valaki belevágna egy ilyenbe, azért azt tudjuk, hogy nem kis anyagi teher, szóval mielőtt kidobna néhány 100 000 forintot, érdemes ezt megtudni, hogy muszáj-e kidobni azt, mert hogyha netán súlyos mellékhatás jelentkezne, vagy nála nem lenne a nagy a hatékonyság, akkor felesleges belekezdeni. Tehát mindenre tud a hát úgynevezett adipomep vizsgálat választ adni.
4: Az utolsó gondolatok között itt voltak ezek a fogyasztást elősegítő, injekció formájában létező anyagok. Szakemberként mit gondol erről a technikáról? Hosszú távon hatásos, vannak kockázatai, felügyelni kell mellé orvos. Hogyan látja ezt egy szakember?
3: Ezek az új készítmények, amik már forgalomban vannak, hatalmas előrelépést jelentenek. Ugye mindig voltak fogyasztószerek, sajnos azonban ezeknek a hatékonyságát vagy nulla volt, vagy olyan minimális, hogy nem nagyon lehetett észrevenni se. Ez egy forradalmi változás, hogy ezek az új szerek, ezek valóban fogyasztanak, általában kevés mellékhatással van, amikor van, de általában kevéssel. Ezek jelentős fogyás, tehát nem ritka az, hogy 20-25%-át a testsúlyának valaki el tudja veszteni egy 6-8-10 hónapos

0: betegségek kockázatát, valamint a vesebetegségekét is. Tehát magyarul a hosszabb élethez ezek jelentős előnyt adnak, akkor is, ha nem cukorbeteg valaki. Most mindezekhez jönnek még a legújabb kutatási adatok, mely szerint például Parkinson betegségre való hajlamot, esetleg demenciára való hajlamot is csökkentik. Sőt, a legújabb vizsgálatok szerint akár még a vastagbél daganatnak a kockázatát is.
1: Mondjuk, tehát ahogy így önt hallgatjuk, ilyen csodaszernek.
0: Igen, igen, hatnak. Hát úgy néz ki. Na most persze vannak bizonyos kockázatok, ezekről folyik a vita, hogy esetleg bizonyos dolgokat rossz irányba viszel. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha megnézzük a cost-benefit, tehát az előny és a kockázat arányát, messze nagyobb az előny, mint a kockázat. Tehát én azt gondolom, hogy ezek méltó helyen vannak. Arról már nem is beszélve, hogy a közeljövőben, ami alatt én következő 1-5 évet értem, az alatt még újabbak fognak jönni, előtérbe fognak kerülni valószínűleg a szájon átszedhető, tehát nem injekciós készítmények, aminek ugyanilyen hatékonysága van, viszont egy picit más hatásmechanizmusuk van. Nem kizárt, hogy lehet ezeket a mostaniakat a jövőbeliekkel kombinálni a még nagyobb hatékonyság érdekében. Szóval én azt gondolom, hogy ez a gyógyszerfejlesztési irány, ez egy nagyon pozitív dolog, és biztos, hogy az emberi élet meghosszabbítását eredményezi.
2: Hosszú távú hatása csak akkor van ennek, hogyha folyamatosan ezt a gyógyszert, vagy ezt az injekciót megkapja valaki, vagy ettől be tud állni egy más életvitelre, vagy egy másfajta egyensúlyra a szervezet?
1: Illetve kiegészítem, kell-e folyamatos orvosi kontroll?
0: Hát a hosszú távú hatás az egy nagyon fontos dolog. Ugye ezek az említett 25%-os testsúly csökkenés, ezek ilyen egy év, mondjuk 8-10-12 hónapos eredmények. Kérdés valóban az, mi van utána, amikor valaki lefogyta azt a mennyiséget, amennyit szeretett volna. Itt jönnek a gondok, mert ha valaki simán abba hagyja, és a kezelés alatt pszichésen nem értékelte át a saját világát, akkor vissza fogja hízni. A mai adatok szerint kb. 80%-a az így lefogyott betegeknek visszaszedi fél éven belül a lefogyott súlyt. Tehát az, hogy meg tudja tartani utána, ott az egyik nagyon fontos dolog, hogy a kezelés mondjuk egy éve alatt ő pszichésen is átállítsa magát egy egészségesebb típusú táplálékra, illetőleg egy kisebb mennyiségű táplálékra, ami az ő energiafelhasználásához illik. Nyilván egy bányásznak sokkal több kalóriát kell bevinni, mint aki egész nap irodában ül. De azért lássuk be, a többségünk nem bányász. Tehát át kell alakítani az agyunkat. Azután pedig az nem kizárt, hogyha netán a testsúly elindul visszafele, újra alkalmazzuk ezeket a szereket. Vannak, akik szerint lehet olyat is csinálni, hogy intermittálóan alkalmazni a későbbiekben is, ez segít nyilván a pszichésen is, de erre azért még teljesen határozott válasz nincs, hogy hogyan járjunk el azután. Ami pedig az orvosi ellenőrzést illeti, ugye azt én szerintem az elején mindenféleképpen szükséges orvossal konzultálni, mert lehetnek olyan helyzetek, mikor nem mindegy, hogy melyik szert kapja valaki, és hogyan kapja, vagy mivel kiegészítve, tehát mindenféleképpen kell az elején. Aztán, hogyha nincsen semmi probléma, akkor nem feltétlenül szükséges, de hogyha bármilyen problémát tapasztal valaki, akkor megint érdemes orvoshoz járni, de semmiképpen nem az a kezelés, ahol minden hónapban egyszer el kell menni az orvoshoz, bár persze a helyzet az, hogy jelenleg receptre kapható, tehát kénytelen valamilyen módon a receptet beszerezni mindenki.
2: Legalább egyszer, amíg feliratja.
1: Igen, és ígértük, hogy még egy témát a mai adásban átbeszélünk, itt a pajzsmirigy rák témája, amire szeretnénk még kitérni, hogy valóban egy egyre gyakoribb betegségről van szó, vagy egyre többet beszélünk csak róla?
0: Hát többet is beszélünk róla, de gyakoribb is. Az elmúlt 30 évben kb. Háromszorosára nőtt a pajzsmirigyrákok előfordulása. Sokan azt gondolják, pláne most, hogy évforduló van, hogy Csernobilnak a következményét látjuk, de nem így van. Ugye Csernobilnál a kiszabaduló radioaktivitás valóban fokozhatja a pajzsmirigyrák kockázatot, de csak ott, ahol volt fokozott aktivitás. Abban az időben, amikor történt a baleset.
1: 40 évvel ezelőtt.
0: Igen. Akkor ugye egy ilyen délkeleti szél fújt, azaz északnyugatra vitte a felhőt meg a rádióaktivitást. Ezt onnan lehet tudni, hogy ugye az oroszok akkor nem nagyon árulták el, hogy baleset történt, de a felhők Ukrajnából elindultak Belorusszián, Litvánián át, Svédországba, és a svédek voltak az elsők, akik észlelték a fokozódó rádióaktivitást, és elkezdték nézni, hogy náluk nem volt gond, akkor honnan jön, honnan jött a szél, visszakövették, és így találták meg az atomerművet, akkor vallották be az oroszok, hogy mi történt.

0: Most ezen a vonalon, amit mondtam, ezen 10-15-szörösére nőtt a pajzsmirigy rák kockázat. Magyarország ebből nem kapott szerencsére, mert nem úgy fújt a szél, de nálunk is háromszorosára nőtt, meg a világ többi részén, ahol semmilyen atombaleset nem volt, ott is háromszorosára nőtt a pajzsmirigy rák kockázata, vagy előfordulása inkább, és ezt nem tudjuk, hogy miért. Ez egyik vélemény, és szinte biztos, hogy igaz az az, hogy javult a diagnosztikánk. Sokkal hamarabb és sokkal több pajzsmirigy rákot tudunk észrevenni az új eszközökkel, mint régen. Ez biztos, hogy így van, mert lehet látni, amikor egyes új diagnosztikus módszerek beléptek, akkor mindig megugrott a föltárt pajzsmirigy rákok száma. Ezzel szemben lehet, hogy van más is környezeti oka, amit viszont nem tudunk. De a tény attól még tény maradt, hogy egyre gyakoribb. Na most ugye a diagnosztika arra mondtam, hogy egyre jobb, de azért nem tökéletes, vannak gondok. Ugye abban az esetben valakinél fölmerül, hogy a pajzsmirigy göbében lehet rossz indulatúság, akkor ezt el kell dönteni, hogy van vagy nincs. Na most ez nem nagyon egyszerű, mert gondoljuk meg, hogy minden ország lakosságának a körülbelül 6-8%-ának van tapintható göbe. Azért ez önmagában Magyarországon is már 6-800 000 ember, ez már a cukorbetegség szintje. De nem véletlenül mondtam azt, hogy tapintható. Uh-huh. Mert ez azt jelenti, hogy 1 centinél nagyobb. 1 centinél kisebb göböt nem tudunk kézzel tapintani. De van ultrahang. Az ultrahangok már 2-3 milliméteres göböt kimutatnak. Ha ultrahanggal vizsgáljuk a lakosságot, akkor közel a lakosság felének van pajzsmirigy göbe. Na de ennek csak egy pici töredéke, kevesebb mint 1%-a lesz az, ami rákosan átalakul. Hát most, ha belegondolunk, hogy nekünk 4-5 millió göbös emberből kell megtalálni azt a néhány százat vagy ezret, akinek ilyen van, hát akkor ez egy kicsit olyan, mint amikor ugye tűt keresünk a szénakazalba. De meg lehet találni azt a tűt, ugyanis hát az ultrahang után, ha gyanús egy göb, akkor lehet mintát venni, biopsziát, azt megnézi a citológus, és akkor el tudja jó esetben dönteni, hogy ez rossz vagy jó indulatú. A baj ott van, hogy körülbelül az esetek ilyen 20-25-30%-ában nem tudja eldönteni a citológus. Azt látja, hogy valami nem kerek, nem egészen egészségesek a látott sejtek, amit a göbből kivettünk, de nem tudja kimondani egyértelműen, hogy ez rossz indulatú. Na most egy olyan 5 évvel ezelőttig itt megállt a tudomány, és akkor hát az orvos és a beteg vérmérséklete döntötte el, hogy mi legyen. Ugye lehetett azt mondani, hogy oké, operáljuk meg. Megoperáltuk, műtét után szövettan, és kiderül, hogy körülbelül 70-75%-ban fölösleges volt a műtét, mert semmi rossz indulatúság nincs. Hát azért ez egy nagy szám. Nyilván ez nem jó annak az embernek, akit feleslegesen operáltak, de egy ország egészségügyének sem, mert sok pénz. Fordítva, hogyha azt mondtuk, hogy hát várjunk, ne operáljuk, hát egy fél év múlva visszajött a beteg, 30% esélye volt arra, hogy már áttétes daganat van.
1: Hát ez se jó.
0: Nem volt jó, de nem volt jobb. Most ugye van. Ez pedig a pajzsmirigy göbökből kivett mintákból lehet megnézni genetikai vizsgálattal, hogy van-e olyan genetikai eltérés a mintában, a göbben, amely hajlamosít a rákos átalakulásra. Na most a világon 4 ilyen kereskedelmi forgalomban levő teszt van, mind a 4 amerikai, és ezek általában olyan 2,5-4,5 ezer dollár per fő. Ez annyira drága, hogy nyugaton se terjedt el, ezt inkább azoknak csinálják, akik Amerikában olyan biztosítással rendelkeznek, hogy a biztosító fizeti, de az amerikai lakosság kb. 5%-a. Tehát ott sem nevezhető általánosnak, Nyugat-Európában egyáltalán nem az. Most Magyarországon mi viszonylag szerencsések vagyunk, mert itt történt, megint csak a Semmelweis Egyetemen egy olyan fejlesztés, ahol lényegében ugyanilyen tesztet alkottunk, lényegesen olcsóbban, mint az amerikai, és itt Magyarországon, de most már környező helyeken is használják ezt. Úgyhogy a magyar embereknek, hát sok minden nincs meg a magyar egészségben, amely kéne, de speciál ebben az esetben elég jó helyzetük van, mert itt elérhetik ezt. Sajnos nem finanszírozott egyenlőre, tehát sajnos ez fizetős, de hát messze olcsóbb, mint az amerikai, és hát én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek ez megfizethető.
1: Mennyire gyógyítható a pajzsmirigy rák?
0: Ha időben észrevesszük, akkor gyakorlatilag az esetek 90%-ában teljesen, tehát nem túlélés növelő, hanem meggyógyítható. Körülbelül a 10% az, amikor hát nem tudjuk meggyógyítani, de ezekben esetekben is éveket tudunk nyerni az illetőnek. De azért ritka az a daganat típus, amire ezt el lehet mondani, hogy kb. 90%-ban meggyógyítható. Nem sok ilyen daganat típus van, és nem arról szól a dolog, hogy ez hú, de milyen jó indulatú daganat, mert ez egy rossz indulatú daganat, hanem arról van szó, hogy ez a daganat típus régóta izgatja az orvosokat és a kutatókat, tehát itt közel 100 éves, hogy mondjam, tudományos munkának az eredményét lehet látni abban, hogy jól gyógyítható, nagyon kifejlett műtéti technikák vannak mára, nagyon jó, hát utókezelés, itt a radioaktív jódtól kezdve az egyéb gyógyszeres kezeléseken keresztül hihetetlen tárháza van a terápiáknak, amik mind azt eredményezik, hogy ahogy mondtam, kb. 90% meggyógyul.
1: Milyen korai tünetekre érdemes odafigyelni?
0: Ezek nincsen nagy tünet, egy csalán csak a göb
1: a göbt, nyakon. A göb, ami tapintható.
0: Igen, az különösen gyanús, hogyha gyorsan nő egy göb a nyakon. Tehát mondjuk nem volt ott, és azt észleljük, hogy néhány hét alatt egy tapintható beteg általában magának is tapint, egy göb nőtt, akkor nyilván orvoshoz kell fordulni. Ha volt a családban ilyen jellegű betegség, akkor érdemes időnként, ez azt jelenti, hogy egy-két évente elmenni egy ultrahangszűrésre, hogy látszik-e ott göb. Ha látszik, nem jelent feltétlenül bajt, mert az ezzel foglalkozó ultrahangos meg tudja mondani egy göbről a pajzsmirigyben, hogy gyanús vagy nem gyanús. Ha nem gyanús, akkor nem kell vele semmit csinálni. Ha gyanús, akkor jön a mintavétel és a szükséges a genetikai vizsgálat.
1: Zárásként egészségtudatos életmóddal indítottuk a mai beszélgetésünket. Ön szerint mi az a pár fontos dolog, amivel már valóban sokat tehetünk az egészségünkért? Ugye sok téma merült fel ma.
0: Hát én elsődlegesnek gondolnám az étkezést. Még egyszer mondom, nem szeretném a mindenben a nagyon egészségeset javasolni, mert azt úgyse tartja be senki. Tehát egy arany középút kell, mindenképpen fontos lenne egy normális testsúly, tehát vagy normálishoz közeli testsúly. Nagyon fontos a mozgás, és itt sem arra gondolok, hogy mindenki legyen olimpikon, hanem mozogjon. Itt akármilyen vicces, egy napi fél órás séta kimutatottan jelentősen növeli a várható életkort, tehát semmiképpen nem arról van szó, hogy valaki 100 méteres sprinter legyen. De nagyon fontos az is, hogy meglehetősen stresszmentesen éljünk. Ha van
1: ez
0: valamire...
1: Nehezebb,
0: de hát ha eljutunk oda, hogy egyszer könnyebb lesz. Egyébként az igazság az, hogy a stressznek nyilván van egy tőlünk független része, de azért van sok, amiért mi tudunk tenni, hogy a környezetünk is stresszmentes legyen. Na aztán ugye nagyon fontos az is, hogy ha kell valamit pótolnunk, ami egyszerű, például a D-vitaminról beszéltünk, akkor azt tegyük meg. Ezek nem heroikus küzdelmek, nem tudom, milyen drága dolog, hát néhány 100 forintról van szó évente. Ez is egy nagyon fontos dolog, és hát a stresszhez még hozzátartozik, hogy próbáljuk meg boldogak lenni, mert a boldogság az önmagában egészség és élethossz növelő tényező. Nem véletlen, hogy a világ legboldogabb országai, mint Finnország, Dánia, ezeknél jelentősen hosszabb az átlag életkor, és nem csak azért, mert mondjuk ott magasabb az egyfőre eső GDP, hanem azért, mert ők úgy élnek, tehát, hogy ők mindenben a pozitívumot keresik, az előre nézést. Én szerintem jó lenne ezt mi is megtanulnánk.
2: És ez volt már az egészségkód, egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.

One day, something happened. The inevitable happened.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
2: Flotta döntések változó időkben.
3: Cégautó beszerzés 2026-ban.
2: Az MHC Mobility Flotta Kezelő élő webináriuma.
3: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
2: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Egyre drágábbak a rollerbiztosítások, szerdáig melegszik az idő. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma, tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánféléké és az útifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis és ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, bemutatták a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfű félék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfa féléké, valamint már a csalánféléké és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafa félék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóczi Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelempolitikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinett főnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinett főnök helyettes. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át, közölte a MISZ vasárnap az MT-vel. Az eredményhirdetésen a versenyszervező MISZ 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt is díjazott, egyenként 4-800 000 forintos elismeréssel. A 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 000 forinttal térhettek haza az eseményről. 14. Leó pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően pünkösd vasárnap a római Panteon mennyezeti nyílásából a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszérmat hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos időben lesz részünk, néhol zápor eső kialakulhat. Az északi a szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Az APTA, a Brit Utazási Irodák és Utazásszervezők Szövetsége közzétette a 10 legizgalmasabb, legfontosabb úti cél idei listáját. A 10 leginspirálóbb úti cél 2024-re szerintük Albánia a jó árértékarány miatt, Aruba, Kréta, Extremadura. Extremadura egy autonóm közösség és történelmi tájegység Spanyolország délnyugati részén, északról Kasztília és León, kelet felül Kasztília-La Mancha, délről pedig Andalúzia határolja. Székhelye Mérida. Extremadura a kontrasztok régiója, ahol meglátogathatja a rendkívül értékes műemlékhelyeket, élvezheti a természeti tájak sokaságát és megkóstolhatja a Spanyolország egyik legértékesebb pácolt sonkáját. Ugyanis itt tenyésztik a legfinomabb és legízletesebb hússertést, az ibériai Cerdo Ibéricót, és innen világhírű a sonkája, a Jamón Ibérico. Inspiráló úti cél lehet aztán még Mauritius, aztán Szászország, és Shropshire. Shropshire Anglia West Midland régiójában található, nyugaton már Wales-szel határos. Az angol ipari forradalom egyik bölcsőjének tekintik, ahol a 18. század elején megkezdte működését Abraham Darby kokszoló és vasolvasztó üzeme. Az ipari fejlődés egyik korai gócpontja az Iron Bridge szurdok, ahol az Iron Bridge-et, vagyis a vashidat, a világ első teljes egészében vasból készült hídját építették, 1781-ben. Híres Shropshire-i volt Charles Darwin és Roy Wood zenész. Ugyancsak inspiráló utazási cél lehet még Tirol, Vietnám és végül Zambia, a lenyűgöző természeti parkokkal és vadvilággal megáldott Afrika déli részén fekvő tengerparttal nem rendelkező ország. Egy brit utazás szervező a Titan Travel Instagram bejegyzések és a TikTok videók elemzése, a Google keresési adatok és a TripAdvisor értékelések alapján rangsort állított fel a világ 10 legnépszerűbb természeti csodájáról. Íme! 10. az Angel vízesés Venezuelában. A Sato Angel a világ legmagasabb vízesése, 979 méter magasról zúdul alá, a Canaima Nemzeti Parkban található, amely 94 óta az UNESCO világörökség része. 9. a Moher sziklák Írországban. A lenyűgöző meredek sziklafal 8 km hosszan húzódik a szigetország nyugati partjain, a legmagasabb pontja 214 méter. A látványosság kihagyhatatlan eleme az írországi körutazásnak. 8. a nagy korallzátony Ausztráliában. A világ legnagyobb korallzátonya az északkeleti Queensland állam partjainál található, majdnem 350 ezer négyzetkilométernyi területen. 1981 óta része az UNESCO világörökségének és egyike a világ 7 természeti csodájának. A korallzátony 400 korallfaj, 1500 halfaj, 4000 puhatestű faj és a veszélyeztetett tengeri tehén otthona. 7. a Mount Everest Nepál és Tibetben. A 8848 méter magas Mount Everest a föld legmagasabb hegye, a Himalája hegység része. Először Edmund Hillary és Tenzing Norgay jutott fel a csúcsára 1953-ban. Az egyik legveszélyesebb természeti csodának számít, hiszen az évi mintegy 800 hegymászóból, akik nekivágnak a hegynek, átlagosan 80 meghalnak. 8. a Matterhorn Svájcban. A Svájc egyik jelképének számító hegycsúcs 4478 méter magas, és a Jungfraujoch, valamint a Szentis mellett az ország leglátványosabb hegyei közé tartozik, az Instagramon körülbelül 4-szer olyan gyakran szerepel, mint a Mount Everest. 5. a Táblahegy Dél-Afrikában. A fogváros felett magasodó hegy egyike a világ 7 természeti csodájának. A tetején lévő jellegzetes 1087 méter magas fennsíkra kötélpálya visz fel. 4. a Grand Canyon. Az Egyesült Államok Arizona államában található 450 km hosszú és 1,6 km mély völgyszurdok évente több millió látogatót vonz, tavaly például 4,7 milliót. Harmadik a Victoria vízesés Zambia és Zimbabwe. A világ legszélesebb, ez 1700 métert jelent vízesése, mesterséges határt képez Zambia és Zimbabwe között. Percenként 500 millió liter víz zúdul alá a 61 méteres mélységbe, a vízesés 1989 óta az UNESCO világörökség része. A vízesés nevére az elemzés időpontjára 2,6 millió alkalommal kerestek rá a Google-on, a TikTokon pedig mintegy 64 millió megtekintést kapott a látványosság. Második az Iguazu vízesés, Argentina és Brazília. Az Iguazu Nemzeti Parkban a trópusi esőerdő kellős közepén található látványosságot 84-ben vették fel az UNESCO világörökségek sorába. A látványos félkör alakú vízesés 80 méter magas, átmérője pedig közel 3 kilométer. Ez a természeti csoda, főleg a TripAdvisor értékeléseken szerepelt jól, több mint 90%-ban kiváló értékelést kapott. A legnépszerűbb természeti csoda címet pedig az Arches Nemzeti Park kapta. Az amerikai Utah állambeli nemzeti park minden platformon jól szerepelt, az Instagramon közel 663 ezerszer posztolták, a park lenyűgöző sziklaképződményeiről ismert több mint 2000 vörös kőbolt ívet csodálhatunk meg benne. Állítom, így van, kétszer jártam ott motorral, varázslatos helyszín, varázslatos körülmények között. Valóban megérdemli az első helyet. A Rise Reporter összeállított egy szomorú listát olyan természeti csodákról, amelyeket komolyan veszélyeztet a klímaválság és a kizsákmányoló emberi tevékenység. Lélegzetelállító természeti látnivalók, köztük fantasztikus nyaralóhelyek is eltűnhetnek néhány generáción, vagy akár néhány éven belül. Íme 8 ezek közül. Az első a Maldív-szigetek. Fehér homokos strandok, kék lagunák és színpompás víz alatti világ teszi sok turista álom célpontjává az indiai óceáni szigetállamot. Azonban egyre nagyobb problémát jelent, hogy a szigetek legmagasabb pontja csupán 2,5 méterrel van a tengerszint felett, amely a globális felmelegedés miatt sajnos folyamatosan emelkedik. 2100-ra a szigetcsoport nagy része víz alá kerülhet. A szigetállamot az éghajlatváltozás miatt megnövekedett viharveszély is fenyegeti, a korallzátonyok pedig már most károsodtak az óceán felmelegedése miatt, pedig hullámtörő és árvíz elleni védelmi funkciójukat csak akkor tudják betölteni, ha éppen maradnak. A következő veszélyzóna a Holt tengervidéke. A világ legsósabb, Izrael, Palesztina és Jordánia határolta tava rengeteg turistát vonz, köztük ásványi anyag összetétele miatt számos bőrbetegséggel küzdő embert is. Ám félő, hogy már nem sokáig, ugyanis a tó évente 1 méterrel apad, ami a környező élővilágot is veszélyezteti a források kiszáradása miatt. A vízszint csökkenésének oka többek között a mezőgazdaság megnövekedett vízigénye, ami miatt a Holt-tenger tápláló Jordán folyóból kiszivattyúzzák a vizet. Ha nem történnek megfelelő ellenintézkedések, a tónak tudósok szerint legfeljebb 50 éve lehet hátra, a Holt-tenger vízszintje évente, amint mondtam, 1 méterrel csökken. Kritikus állapotban vannak az Amazonas esőerdői. A világ állat- és növényfajokban gazdag területként ismeri, egybefüggő esőerdő sorsa fordulóponthoz érkezett. Egy brazil űrkutató intézet 2020-ban arról számolt be, hogy a megelőző egy évben 34%-kal nőtt az illegális erdőirtás mértéke a területen. A rákövetkező egy évben pedig további 22%-os volt a növekedés. Egy új tanulmány szerint a föld zöld tüdejének is nevezett esőerdőnek a háromnegyede már elveszítette ellenálló képességét. A kutató szerint a régió nagy területei változhatnak át szavannává, aminek beláthatatlan következményei lehetnek a globális éghajlatra. Negyedik az Antarktisz. Ha az Antarktiszra gondolunk, rögtön tötyogó pingvinek jelennek meg lelki szemeink előtt, a világ 18 pingvin fajából 5 kizárólag itt fordul elő. Azonban a világ déli végéről szóló hírek is egyre nyugtalanítóbbak. 2022. márciusában az ebben az időszakban megszokottnál 30 fokkal magasabb hőmérsékletet mértek az egyik kutatóállomáson. Különösen a Nyugat-Antarktiszon következett be nagyobb felmelegedés az elmúlt 70 évben, aminek a következménye a széttöredező jéghegyek, az emelkedő tengerszint és a tenger élővilágában végbe menő változások, például a krill állomány csökkenése, ami az egész antarktiszi táplálékláncra, ezzel együtt a pingvinekre nézve is végzetes lehet. Amerikában két neuralgikus pont is található, az egyik a Glacier Nemzeti Park. A Montana államban található nemzeti parkban már most tetten érhető a klímaváltozás, míg a 19. század végén még 150 gletschert tartottak számon a parkban, addigra mára csak 25-öt. 2030-ra pedig ezek is eltűnhetnek. Az olvadást a megemelkedett hőmérséklet és a csapadékmentes nyarak gyorsítják. Aztán az Everglades Nemzeti Park, a Florida államban található 600 ezer hektárnyi mocsaras területen több mint 2000 állat és növényfaj él, a tengerszint emelkedése miatt itt is veszélybe került az ökoszisztéma és több mint 8 millió ember ivóvíz ellátása, ezért a Fehér Ház több mint 1 milliárd dollár értékű segélyprogramot indított a vízgazdálkodás fejlesztésére. A hetedik veszélyeztetett helyszín Madagaszkár. Az Afrika délkeleti partja közelében található szigeten számos olyan élőlény él, amely sehol máshol nem található meg, a gerinceseknek és a növényeknek például a 90%-a endemikus. Az élőlényeket komolyan fenyegeti a kihalás veszélye, az esőerdő ezzel együtt például a főemlősök élőhelye 2080-ra teljesen elpusztulhat a klímaváltozás és az erdőirtás miatt. Az éghajlatváltozás hatásait India és Banglades mellett Madagaszkár érzi a leginkább. A túl kevés csapadék, a viharok, a bozott tüzek, az árvizek és az aszályok elpusztítják az amúgy is csekély termést. A nyolcadik veszélyeztetett hely pedig a nagy korallzátony, a világ legnagyobb Ausztrália északkeleti partjainál fekvő korallzátonya 2300 km hosszú és mintegy 3000 egyedi zátonyból áll. A világörökségi helyszín évtizedek óta szenved az éghajlatváltozás következményeitől, az emelkedő víz hőmérséklet többször kiváltotta a korallok kifehéredését, az állomány fele állítólag eltűnt az elmúlt 25 évben. További problémát jelent egy korallal táplálkozó tengeri csillagfaj, amelynek szaporodását a mezőgazdaságból származó szennyvíz is segíti. A tudósok szerint 2010-re nem sok marad ebből a természeti paradicsomból sem. A Grindex újságírója, Hajas Gyula Bence arra vállalkozott, hogy rendet vág a gyümölcslevek világában, hogy egyáltalán mi számít gyümölcslének, és mit jelentenek a százalékos megjelölések. Sokan választják a 100%-os gyümölcslevet az egészségük megóvására, de lehet, hogy meglepődnek, ha megtudják, miből és miként készülnek a dobozos gyümölcslevek. Mi számít egyáltalán gyümölcslének? A magyar élelmiszer könyvben a gyümölcslé fogalmánál ezt találjuk. A gyümölcslé olyan erjeszthető, de nem erjesztett termék, amelyet a gyümölcs egészséges és érett, friss, hűtéssel vagy fagyasztással tartósított, egy vagy több gyümölcsfajta összekeverésével előállított, ehető részéből nyertek, amely rész jellegzetes színe, aromája és íze a termék előállításához felhasznált gyümölcsnek a levére jellemző. Az előírás kitér arra, hogy gyümölcslé készülhet gyümölcskoncentrátumból is, de ne legyenek illúzióink, szinte az összes 100%-os juice-t így állítják elő. Nézzük, mit ír erről a szabályzat. Sűrített gyümölcslé. Olyan termék, amelyet egy vagy több gyümölcsfajta levéből a víztartalom meghatározott hányadának fizikai úton történő kivonásával állítanak elő. Közvetlenül a fogyasztóknak szánt termék esetén a vízelvonás mértékének legalább 50%-osnak kell lennie a víztartalomhoz képest. A boltokban található 100%-os gyümölcslevek szinte kizárólag pasztőrözött sűrítményből készülnek. A 12%-os gyümölcslé már a múlté. A 12% jelentette azt a minimális arányt, amellyel még gyümölcsléként lehetett forgalomba hozni egy terméket. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne létezne alacsonyabb gyümölcstartalmú üdítő, csupán azt, hogy más megnevezést kell viselnie. Változás az is, hogy 2015-től már nem lehet olyan gyümölcslé a piacon, amely hozzáadott cukrot tartalmaz. Nézzük a gyümölcslé kategóriákat. 100%-os gyümölcslé. Ez a kategória nem tartalmazhat hozzáadott cukrot és édesítőszert, és gyümölcs tartalmának valóban 100%-nak kell lennie. Jellemzően kiszárított, majd újra felvizezett sűrítményből készül. Mi a gyümölcsnektár? Ez a kategória gyümölcssűrítményből és hozzáadott vízből készül. Itt már megengedett a cukor, a méz és egyéb édesítőszerek használata. A gyümölcs tartalom viszont szabályozva van, bár gyümölcsönként eltérhet, hogy hány százalék felel meg még a nektár kategóriájának. Ez az érték jellemzően 25 és 50 százalék között mozog. Alma, körte, őszi barack és ananász esetében például 50 százalék, de fekete ribizliből, homoktövisből és citromból készült nektároknál csak 25 százalék. Mi az a gyümölcsital? A nektárokhoz hasonlóan, de 25%-nál kevesebb gyümölcsöt tartalmazó italok. Míg az első kettő kategóriát uniós szabály köti, addig a gyümölcsital előállítását nem szabályozza kötelező jogszabály, de a címkén feltüntethető a jelölés, a termék megnevezését és összetételét az általános jelölési rendelet, illetve a gyümölcsitalok és üdítőitalok jelölési útmutatója írja elő. Eszerint a címkén fel kell tüntetni a termék gyümölcslé tartalmát, valamint abban az esetben, ha a terméket kizárólag aromával ízesítették, az aroma jellegét adó gyümölcs neve után fel kell tüntetni az ízű szót. Tehát ami a legfontosabb különbség a cukor szempontjából, a gyümölcslében nincs, a nektárban és a gyümölcsitalban van hozzáadott cukor. Felvetődik a kérdés, hogy mi az oka, hogy sűrítményből készülnek a gyümölcslevek. A sűrítmények engedélyezésének gazdasági és logisztikai okai vannak. A termőhelyről nagyon bonyolult lenne a friss gyümölcsöt a magyarországi feldolgozókba szállítani, ezért is engedi meg a jogszabály, hogy a gyártók különböző vízelvonási eljárásokkal készülő sűrítményeket állítsanak elő, amelyek sokkal tovább eltarthatók. A gyártók érési szezonban felvásárolják a gyümölcsöket, sűrítményt készítenek belőlük, amely hosszan eltartható, így egész évben tudják gyártani az italokat. A 100%-osnak feltüntetett levek gyártása során annyi vizet pótolhatnak vissza, amennyit korábban kivontak belőlük. Az pozitívum, hogy ezek a termékek tartósítószert nem tartalmaznak. A gyümölcsleveket az UHT tej pasztörizálási eljárásához hasonlóan gyors, nagyon magas hőkezelésnek vetik alá. Ennek viszont hátránya, hogy jóformán minden vitamin és nyomelem elvész az italból, és a valódi zamat is sérül. Ezért van lehetőség egy következő munkafázisban a gyümölcsökből származó természetes aromákat, rostanyagokat visszapótolni, ilyenkor néha plusz vitaminokat is adnak az italokhoz. Léteznek nem sűrítményből visszahigítással készült 100%-os gyümölcslevek is. Lehet találkozni ilyenekkel a biopoltokban, delikátokban, termelőknél, vagy manapság nagyobb áruházak ökotermékei között. Ezeket alacsonyabb hőmérsékleten, 70 Celsius fokon hőkezelik, és rögtön elteszik tiszta csomagolásba. Itt már a tápanyagok nagyobb része megmarad, bár itt is sok értékes elem megy kárba a hőkezelés során. Így ezek sem közelítik meg a friss gyümölcs tápértékét. Az összes technikával készült gyümölcslé fogyasztásakor vigyázni kell a cukortartalommal. Lehet ez akár általunk frissen facsart narancslé is. Az orvosok is figyelmeztetnek arra, hogy hiába gyümölcscukorról van szó, az élettani hatásai a répacukoréhoz hasonlóak. Az ajánlott napi maximális cukorbevitel 25 g. Mindegy, hogy sűrítményből vagy friss gyümölcsből készült 100%-os gyümölcsléről beszélünk, 250 ml ital átlagosan 7 teáskannálnyi cukrot és 115 kalóriát tartalmaz, egy dobozos kóla energiatartalma 139 kalória, tehát nincs közöttük nagyságrendbeli különbség.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
4: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az éj és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
5: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buzán Sándor. Március végén nyit a Citadella, zöld oázis, üveghíd és új kilátás a Gellért hegyen. Kiállítás, nem kilátás is, és kiállítás is, sőt, dupla csavar. A Citadella megújítását az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával a Várkapitányság leányvállalata, a Citadella vagyonkezelő non-profit Kft. Végezte, a projekt vezető tervezője pedig Taracki Dániel építész, az Art First Design Studio Kft. Ügyvezetője volt, aki itt ül velem szemben a stúdióban. Üdvözlöm, Dániel!
2: Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Van centie, amit vágott?
2: Van, persze. És elég hosszú volt.
1: Milyen hosszú volt?
2: 5 éven keresztül vagdostam. Szóval egészen 21-től máig, szóval az egy nagyon hosszú centi. De már csak 4-5 rovátka van, és megnyitunk szombaton.
1: Tehát 21-től vágható volt az a centi, ami aztán most majd 2026 március végére el fog fogyni. Mi volt 5 évvel ezelőtt?
2: 5 évvel ezelőtt ugyanaz volt, mint 120 évvel ezelőtt, többé-kevésbé egy elhagyatott osztrák erőd. Biztos sokan ismerik a történetét, de én szeretem megismételni, hogy miről szól a Citadella. Ugye 1849. október 6-ára mindenki emlékszik, minden évben megemlékezünk az aradiak kivégzéséről. Akkor a Citadella tervei már készen álltak. És a következő tavasszal 50-ben el is kezdték építeni. És hogy miért építették, azt az építész saját kezűleg leírta az indoklásban, azért építik a Citadellát, hogy Budát és Pestet tűz alatt lehessen tartani. Hogyha netalántán még egyszer kitörne egy lázadás, mint amilyen 48 tavaszán volt, akkor az folyamatos ágyútízzel, ahogy ma mondanánk, a város folyamatos terrorban tartásával meg lehetne fékezni, és meg lehetne akadályozni. Hát ezért épült a Citadella. Aztán sok éven keresztül, ugye 899-ben ment ki belőle az osztrák helyőrség, az azt követő 120 évben sok próbálkozás volt, de valahogy soha nem tudott a Citadella bekerülni a városnak a körforgásába, a városnak az életében, egyszerűen azért, mert az megmaradt egy ilyen rideg katonai építménynek. Csináltak benne szállodát, éttermet, csináltak benne diszkót, de az alaphangulata a sajnos megmaradt olyannak, amilyen egy kaszárja tud lenni.
1: Hát ráadásul ugye a falain ott voltak a történelem nyomai is, a lőrés, vagy a lövedékek, amik ugye a nagy ostrom idején azért érték. Ez azért érdekes, ezt mindannyian tudjuk, hogy ez így van, de ez azért érdekes, mert voltak éppen a Citadella egy olyan központi látvány eleme Budapestnek, ami kihagyhatatlan, és ha valaki Budapestre jön, akkor ugye a Citadellához úgy föl kell menni, mert egyrészt onnan van az a látkép, ami ugye világörökség részét képezi, hiszen a Duna hidak és az a kép az a világörökség része. Szóval a Citadellához mindenki fölment, és ennek ellenére valóban igaz, hogy ott fogadta a látogatókat egy ilyen fehér, szürkés színű rideg épület, amibe be sem lehetett menni.
2: Így van.
1: Hát ez volt az egyik fontosok, mert valószínű, hogy azért a turista, a látogató az szívesen bement volna megnézni katakombákat, különféle részeket, de be se lehetett menni, mert le volt zárva. Mesterségesen.
2: Legalább 25 éve zárva van már. WC-re lehetett bemenni. Az volt az
1: utóbbi években. Hát ha működött a WC.
2: Hogyha működött, és hogyha volt az embernél éppen annyi pénz. Na de mindegy. Szóval 25 éve a falai zárva vannak, és most újra megnyílik, felnőtt egy generáció, amelyik nem tudott bemenni a Citadellára. Most szeretettel várunk mindenkit fönt az új parkban. A Citadella minden nap nyitva lesz, a belépés ingyenes a parkba, és reggeltől estig élvezheti mindenki azt a páratlan panorámát, ami onnan nyílik a városra. Mert ugye sokan fölmennek az Erzsébet kilátóra, a Jánoshegyre megcsodálni a város, de hát az ilyen 5-6 kilométer távolságban van. Ez pedig közvetlenül a Duna fölött fantasztikus kilátása a várra, Pestre, a hidakra.
1: Én azt gondolom, hogyha valaki megnézte már, vagy megnézi most a légifelvételt a mostani Citadelláról, a legsokkolóbb látvány az, ami nagyon jó, legalábbis én véleményem szerint, hogy az a zárt erőd, az meg lett nyitva. Konkrétan fizikailag meg lett nyitva. Ez a koncepció része lehetett, vagy része is volt, gondolom.
2: Ez a nagyon egyszerű építészeti koncepciónak az alapja. Hogy ezt a zárt erődöt, ugye aminek a feladata az volt, hogy mindenkit kizárjon és mindenkit elijesszen, azt megnyissuk. És hogy mindenkit befogasson és mindenkit szeretettel tudjon üdvözölni. Egyszerűen egy kereszt alakú csapást csináltunk rajta. Van egy keresztvágás, egy északdéli keresztvágás, amivel átjárhatóvá tettük a, nem csak a Citadellát, hanem az egész Gellért hegyet. És van egy hosszanti csapás a Szabadságszobortól egészen be a Rondella közepéig, ami meg megnyitja a hosszant irányban a Citadellát. És így ez a zárt egység olyan, mintha kifordítottuk volna, és egy nyitott, barátságos találkozóhely lett a város felett. Páratlan találkozóhely a város felett.
1: Hát ugye alapvetően a falakhoz is hozzányúltak, mert azt gondolom, a falakhoz nagyon, az erődítmény falaihoz nem nagyon nyúltak hozzá, kivéve ugye ezeket a réseket, amiket megvágtak, de mi volt belül? Tehát mi volt a Citadellán belül, az erődön belül, amit most teljes egészében át kellett építeni, és meg kellett valósítani?
2: Annyiban kiegészíteném ezt, hogy valójában minden falhoz hozzányúltunk. Szóval az átvágásokon kívül, az átvágások azok egy nagyon látványosan ilyen fehér színű betonnal vannak most megjelölve, de minden egyes falnak minden egyes négyzetméterét felújítottuk. Megtisztítottuk, kipucoltuk, és a Citadella új fényében ragyog most. Nem tüntettük el a történelemnek a nyomait.
1: Pont ezt akartam kérni, igen.
2: Minden egyes kis vés és szó, sőt, még amit a belsőben csináltak, kábelvésések, minden egyes javítás, minden egyes vésést meghagytunk úgy, ahogy van, hiszen ez így önmagában egy mementója Magyarország előző 175 évének a történelméből. Szóval nem módosítottunk semmit, csak felújítottuk. De hát nyilván ki is pucoltuk. Nagyon sok belső átépítés történt, a tereket visszaállítottuk az eredeti rendjükbe, a rondellában és minden egyes termet.
1: Bocsánat, az mit jelent, hogy a tereket visszaállították az eredeti rendjükbe annak idején, amikor a Citadellát megépítették, még a Habsburgok, akkor is volt.

0: a lépcsőket, leválasztottak benne tereket, ezeket a hozzáépítéseket, azokat kipucoltuk, mint ahogy már most is látszik jó pár éve, hogy a városra néző volt panoráma diszkónak is azt a nehéz vasbeton szerkezetét elbontottuk, és hát most lett egy új terasz. Nem építettük vissza az erődnek a falait, hanem megmaradt egy nyitott terasz. Úgy sokkal közelebb áll most a Citadella ahhoz, a rondellának a belső terei, mint ahogy azt az osztrákok eredetileg megépítették. Csak hát persze tartalmában teljesen kicseréltük. Ugye a külső térről már beszéltem, ott egy park lesz, a gyönyörű kilátással a városra, a rondellában pedig egy kiállítással készülünk, amit mi úgy hívunk, hogy történelmi élménytár. És ez a kiállítás nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy az egész magyar történelmet, a teljes 1200 évnyi magyar történelmet és szabadságharcait és szabadságharcosait bemutassa 90 perc alatt egy film hosszúsága alatt. Ez egy nagyon látványos, nagyon sok filmbetéttel, sok szoborral, szobormásolattal, erős installációs képekkel operáló kiállítás, ami úgy fog működni, mint a sokan jártak biztos a Zeneházában, nálunk is így lesz, hogy egy fülessel lehet végigmenni és meghallgatni a történetmesélést.
1: Épp azt akartam kérdezni, hogy leülős lesz, vagy mászkálós? De akkor ezek szerint mászkálós.
0: A Citadella Budapest második leglátogatottabb turista látványossága. Az örök első a Halászbástya. A Covid előtti békeidőben a Citadella volt a második. Itt több tízezer látogatóra kell számítani naponta. És a kiállítás ezt meg maga az egész Citadellának a kiképzése ezt el tudja látni. Hatalmas tömegek fogadására képes, és remélem minél többen el is jönnek, és élvezik mind a parkot, mind a kiállítást.
1: Milyen látványelemek fogadják a látogatókat? Mert azért gondolom, hogy a mai kor követelményeinek, meg az elvárásainak megfelelően oda kellett tenni egy-két érdekes dolgot is az asztalra.
0: Eleve nagyon nehéz a feladat, ugye, hogyha az egész magyar történelmet akarjuk bemutatni, hogy ezt hogyan dolgozzuk fel, mi az, ami bekerül, mi az, ami kimarad, mi az, ami hangsúlyos, mi az, ami kevésbé hangsúlyos, de ahogy az előbb mondtam, a témánk az a magyar szabadságharc. A kiállítás arról szól, hogy amióta bejöttünk a Kárpát-medencében, folyamatosan nagy hatalmak szorításában vagyunk itt a Kárpát-medencében, és ennek a folyamatos harcunknak az eredménye és csodája az, hogy itt a Trend FM-en most 2026-ban magyarul beszélünk. Ez önmagában egy csoda. Megmaradt a nyelvünk, a kultúránk ebben a szorításban. Hogy a kiállítás milyen látványelemekkel operál, azért annak a nagy részét meghagynám meglepetésként azoknak, akik feljönnek. Szóval nem lövök le minden poént, de annyit el tudok mondani, hogy például több híres történelmi festményt dolgoztunk fel élő filmként. Tehát van egy pár kedvencem, például van egy híres festmény Székely Bertalannak, az Egri nők című festménye. A hős egri nők Eger várát védik ugye a török ostrom alatt, és ezt megfilmesítettük valós élő szereplőkkel, kaszkadőrkel. Nem
1: valós? AI.
0: A front az mind valós. Uh-huh. Lent a vár környékén látható hatalmas török sereg az AI, de jellemzően élő szereplős felvételek. Vagy pedig a másik gyönyörű filmbetét a Feszti körképnek a megfilmesítése. Árpád vezérünk a menet élén megérkezik a Kárpát-medencében, ez is gyönyörű. De jöjjenek el minél többen, és nézzék meg, és véleményezzék. Nagyon kíváncsi vagyok a visszajelzésekre.
1: Ha jól vettem ki a szavaiból, meg itt a sorok között is olvastam, akkor a Citadellának a park része az ingyenesen látogatható.
0: Így van.
1: De ez a fajta kiállítás, amiről most beszélt, ez már majd belépődíjas lesz.
0: Így van. A maga a park nyitva van minden nap, nyáron 6-tól éjfélig, télen 8-tól este 10 óráig, ingyenesen látogatható, a kiállításnak pedig van természetesen belépési díja, a kiállítás is nyitva van minden nap, pénteken van egy különleges nap, akkor déltől este 8-ig van nyitva, egyébként 10-től 6-ig.
1: Értelemszerűen gondolom, ezeken a kis fejhallgatókon több nyelven majd szólnak azok az információk.

0: formációk.
1: Ez az első olyan magyarországi kiállítás, amelyiknek minden anyagát 10 nyelven tettük elérhetővé. Szóval a narráció is nyilván magyar, angol, francia, spanyol, német, de egészen a kínai, héber és arab nyelveken is elérhető.
0: Kik készítették a kiállítás anyagát?
1: A kiállítás forgatókönyvírója, Köbli Norbert, forgatókönyvíró, a szövegírója, Hegedűs Zoltán, és mögöttük pedig nagyon-nagyon sok történész szakértő, művészettörténész és egyéb szakember áll, aki az anyagot összeállította, és nem is az a csoda, hogy összeállította, hanem olyan módon tudta ezt összesűríteni, hogy ebben a 90 percben végigjárható. Egy ilyen bemutatásra, egy ilyen komplett történelmi bemutatásra Magyarországon még senki nem, ezzel nem próbálkozott még senki. Mi sem arra hajtunk, hogy ez nemzeti múzeum szintű bemutató legyen. Ez nem egy tudományos kiállítás, ez egy történetmesélés. Annyit elárulhatok a kiállításról, hogy a főszereplője Emese, aki Árpád vezérnek a nagymamája. Ő az, aki narálja a teljes történelmet, ő az, aki elmondja a történéseket. Szerintem sokan ismerik Emesének a legendáját, ugye, ami arról szól, hogy ő álmot látott, és az álmában megálmodta, hogy dicső királyok nagy nemzetségének, nagy nemzetségét fogja megszülni, így szüli meg Álmost, ugye Álmos fia pedig Árpád. És Emesének ezt az álmát folytatjuk, és úgy működik, mint hogyha Emese mind a mai napig, egészen most 2026-ig megálmodná a magyar történelmét, ő meséli, megtestesítője pedig egyébként Törőcsik Franciska színésznő. Az ő hangján halljuk magyarul az elmesélést, a narrációt.
0: Ön ugye ennek a projektnek az építésze volt, és a fő tervezője
1: Igen.
0: volt. Mi volt, ami változott, vagy nem változott 2021 óta, vagy korábban azt mondta, hogy sokkal régebb ideje óta foglalkozik már a Citadellának a projektjével. Szóval mi az, amit nem tudott megvalósítani, de megszeretett volna?
1: Nincs igazán ilyen, mert hogy az alapkoncepcióm ugye az a falak átvágása volt. Ez az egyszerű gesztus, ami mindenkinek bejött, és végül is ez valósult meg.
0: Az mindenkinek bejött az ötlet pillanatában, és akkor, amikor letette a terveket az asztalra, és látszott, hogy át van vágva a Citadella, voltak éppen meg van bontva egy konzerv, amit eddig nem bontottak meg, az milyen véleményeket szült?
1: Hát mint bármelyik dolog, mint ahogy egy egyszerű konzerv is itt a városban ellentétes véleményeket szül, ebben is nyilván nagyon sok különböző vélemény született. Elsősorban az a gondolat, hogy hozzá szabad-e nyúlni egy műemlékhez ilyen szinten?
0: Ez egy fontos kérdés.
1: Szóval meg lehet ezt csinálni, csak hogy nekünk meg valahogy el kell tudnunk fogadni azt, hogy a műemlék sem önmagában műemlék, a kövek nem saját magukat rakták egymás hátára, hanem minden egyes épületnek van egy kiinduló pontja, van egy gondolata. És vissza kell nyúlnunk ahhoz a gondolathoz, és értelmeznünk kell magát az épületet. Mert hogy ez az épület, ez semmi másra nem szolgált, mint hogy mindannyiunkat itt a városban, és ennél az asztalnál is megfélemlítsen, és terrorat tartson. És nekünk nyugunk van visszanyúlni ehhez az eredet történethez, és azt mondani, hogy ezt így nem akarjuk. Az én gondolatom csupán ennyi volt. Én nem szeretnék egy katonai erődöt, átvitt értelemben egy fegyvert látni a város fölött. Egy fenyegető fegyvert látni a város fölött. Ez nem egy vár, ez sokan összekeverik, ez nem egy vár, aminek a falain belül ott vannak a legnagyobb nemzeti kincseink, a végrehajtó hatalom, a tudomány, művészet, stb. A legvédettebb darabjai, hanem ez egy katonai erőd, és ennek a falain belül semmi más nincs, mint a Habsburgoknak az erőszaka.
0: Amelyik most már teljesen átgondolva nyílik meg a nagy közönség előtt, ugye március 28-án szombaton. és hát nagyon-nagyon sok látogatót várnak már az első időszakban is, úgyhogy a turistabuszok most majd még csak föl tudnak menni, aztán majd abból is lesz valami kis változás. De köszönöm szépen, hogy elmesélte. A Taraczki Dániel építész, az Art First Design Studio Kft. Ügyvezető vezetője volt az vendégem, aki a Citadella megújításának a projektjének a fő építésze volt. A látványokat látva, gratulálok hozzá, és találkozunk a megnyitón.
1: Nagyon szépen köszönöm, mielőtt több tízezren szombaton reggel felsorakoztak a bejáratnál, annyival egészítem ki, hogy szombaton délutántól látogatható, majd utána egész hétvégén, vasárnap, hétfő, kedden, és az összes többi napon. Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Én is köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Flotta döntések változó időkben.
2: Cégautó beszerzés 2026-ban.
1: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
2: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
1: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Ma a fátyol és gomoly felhő mellett napos időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adó csökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és tovább. Továbbra is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat két munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Kármán András pénzügyminiszter budapesti látogatásra hívta meg. Kierákos Pierákákiszt, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökét, akivel megbeszélést folytatott szombaton Cipruson, az ECOFIN. Így június 25-26-án Magyarországon folytathatják majd az egyeztetést, amin akkor részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, írta Kármán András Facebook oldalán. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KZMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a nagykanizsai Jédi cukrászda és fagyizó tulajdonosa Jakabfi Dávid vehette át az év cukrásza 2026 díjat a szakmai elit arany csillagok gáláján Szombathelyen. Érdekesség, hogy nem csak az év cukrásza díj került a városhoz, hanem az év fagylalt készítője elismerést is egy nagykanizsai szakember, Wilhelm Dávid kapta, ő a Kréma fagyizó tulajdonosaként vehette át a címet. Egyébként ritka dolog, hogy két országosan is figyelt díj kötődik ugyanahhoz a településhez. Valami nagyon jó csillagzat alatt volt most Nagykanizsa ebben az évben, vagy ebben az időszakban. A telefonvonal túlvégén Jakabfi Dávid, 2026 év cukrásza. Szervusz, Dávid!
2: Jó napot kívánok!
1: Azt említetted, hogy most ebben az időszakban azért vagy nagyon elfoglalt, mert egymás kezéről adnak egy másik kézre a különféle médiumok, rádiók, televíziók, de hát ez egy pontosan egy ilyen időszak, amelyik időszak arról szól, hogy mindenki megkérdezi, és mindenki kíváncsi arra, hogy ki lett az év cukrásza. Meglepett a díj?
2: Abszolút meglepett, és egyébként egy nagyon rangos dolognak tartom, meg nagyon jól is esett, de azért nekem már nagyon sok év munkám benne van, azt gondolom, ebben a külső visszajelzésben, úgyhogy valahol vártam egy ilyen dolgot már így az életem, karrierem során, de mindenképpen meglepett.
1: És a Dáviddal már kocintottatok? A másik Dáviddal, a Wilhelm Dáviddal?
2: Az előbb adtuk együtt interjút, úgyhogy igen.
1: Azért egyébként tényleg fantasztikus dolog, hogy egy ugyanarra helyre ment ez a két nevezetes díj. Ugye a Dávid, mármint a Wilhelm Dávid a fagylalt, te pedig az egész cukrász szakmának az elismerését kaptad, de azért te is készítesz fagylaltot, úgy tudom.
2: Igen, és egyébként kollégák is vagyunk, meg egy városban is van fagyizónk, illetve nekem cukrászám, de ez abszolút nem jelent abszolút egyébként semmi negatívat. Tehát nagyon jó kijövünk egymással, jó kollégák vagyunk, úgyhogy igen.
1: Mi szerepelt a díjátadáskor, hogy miért te kaptad meg ezt a rangos magyar díjat?
2: Hát egyrészt korábbi díjazottak ajánlottak erre a díjra. Másrészt pedig egy ilyen zsűri választja ezt ki, vagy figyelik a szakmákat. Úgyhogy igazából nagyon mélyen a háttérébe nem láttam bele, hanem csak egyszer egy-két hónap ezelőtt jött az értesítés, hogy jelölt vagyok erre a díjra. Ugye nagyon meglepődtem, aztán felvettem a kapcsolatot nyilván itt a kontakttal kapcsolatban, hogy megtudjam, hogy pontosan miről is van szó.
1: Egyébként akkor ez teljes mértékben egy szakmai díj, ha a szakma jelölt, a szakma is döntötte el?
2: Hát nem feltétlen a szakma dönti el, ez egy olyan esemény és szervezet, aki mindenféle szegmensből, szakmákból emelnek ki díjazottakat. Egyébként ott, aki volt ott pszichológus, épp természettudósa volt, szívsebész, tehát hogy így igazából ilyen közéleti, vagy a közéletből jelöltek többen.
1: Igen, de hát az persze, hogy más foglalkozással bíró emberek is voltak, akik díjakat vettek át, de az év cukrászat csak te lettél, nem más. És akkor ez egy ilyen szakmai jelölésből indult el, hiszen azt mondtad, hogy úgy tudod, hogy több szakma bélid javasolt téged erre díjra.
2: Igen, abszolút. Tehát volt, igen, de mindenképpen volt szakmaiság is benne, de teljesen a fontos, a mély hátterét nem ismertem a magának a menetének, a díjazásnak a menetének.
1: Ugye ma már nem érdemes azon filozofálgatni, hogy ha nem Budapesten történik valami, akkor az nincs is. Nagykanizsa sem Budapesten van, hanem az ország délnyugati részébe, de ma már a vidék gasztronómiája nagyon-nagyon erős lenyomatot ad a magyar gasztronómiában. Az, hogy te Nagykanizsán dolgozol, mennyire vagy ismert mondjuk a szakmai körökben, azokban a szakmai körökben, akik egyébként azt mondják, hogy fú, ez a Dávid, ez nagyon jól dolgozik, akkor érdemes lenne őt valamilyen díjra vagy elismerésben részesíteni. Szóval mennyire vagy ismert?
2: Azt kell tudni, hogy például a cukrászipar testülete egy nagyon jó kapcsolatom van, egyébként én tag is vagyok az országos cukrászipar testületnél, például a vendéglátósok ipar testületében is, és nekem már az egy hatalmas visszajelzés volt, amikor 6 évvel ezelőtt, amikor még nem volt papíron szakmam a cukrászat, meghívtak előadóként, és mestercukrászokat kellett képeznem, úgyhogy ott már eleve így a tényleg maga a szakmaiság is elismert.
1: De hogyha nem voltál, ugye azt mondtad, hogy egy belátható időn belül lettél csak cukrász, ezt jól értettem? Tehát 6 év óta vagy cukrász?
2: Hát igazából én már 10x éve csinálom magát cukrász foglalkozást. Én nekem a legelső eredeti szakmám a szakács, majd mechanikai műszerész lett, és Ausztriában ugye nem feltétlen kötik papírhoz ezt a végzettséget, meg nagyrészt szakácsok is végzik ott a hotelekbe a desszert készítést, és ez így autodiktata módon ragadt rám, és ugye ahhoz, hogy saját cukrászdát nyitassak, a szakmát meg kellett szerezni.
1: Ugye megszerezted a szakmát, de voltak éppen akkor a gyakorlati részét, a szakmaiság gyakorlati részét, azt voltak éppen nem is Magyarországon, hanem mondjuk Ausztriában sajátítottad el?
2: Hát igen, nagyrészt igen, a szabadidőmben, a pihenőidőmben folyamatosan az internet akkori bugyrait bújva kutattam, francia nyelvű videókat néztem, hogy akkor még nem volt annyira elterjedt ezek a gyorsabb közösségi médiák, úgyhogy én nekem azért az inspiráció azért nagyon nehéz dolog volt.
1: Ugye azt mondtad, hogy szakács végzettséged van, hogyan és mikor váltotta föl a marha pörköltet a somlói galuska?
2: Hát igazából 2010-ben voltam egy helyen, ahol ugye először főztem, aztán ahogy elment az egyik kolléga, akkor kiválasztottak, így ötven a kollégáim rámutattak, hogy Dávid, akkor te fogod csinálni a desszertet, és akkor ugye akarva akartanom is ugye azt eldőlt, az, hogy az az én feladatom lesz. Úgyhogy ott az konkrétan megörököltem ezt a pozíciót.
1: Hát az egy dolog, hogy megörökölted ezt a pozíciót, de akkor valójában olyan jól is csináltad, hogy utána már kurzusokat tartottál, nem csak itthon Magyarországon, hanem külföldön is, akiknek elmondtad a cukrászat csínyát, bínyát. Ez még most is tart?
2: Hát ugye nagyon sokan nem tudják rólam, mert nagyon nem meséltem el, de ugye imádtam régen a fizikát és a kémiát, és ennek nagyon-nagyon komoly része ennek a szakmai tudásnak a tudományos része. És amint rájöttem, hogy ezt teljesen át tudom ültetni a napi gyakorlatba a fizikai törvényeket, a kémiai reakciókat, így olyan mértékben megvilágosodtam, hogy tudtam rengeteg miért automatikusan a választ.
1: Ez valóban egy különleges út és egy különleges lehetőség, akkor, amikor a technológia, akár a fizika, akár a kémia így betüremkedik a gasztronómia világába, de ez ma már nem újdonság. Tehát én azt gondolom, hogy ma a gasztronómiában ezeket a tudásokat, ami a kémián és a fizikán alapul, ezeket ma a magas gasztronómiában ezt az emberek képviselik. Ezek közül egyébként milyen elfogadottság van, vagy mennyire nyitottak az emberek, vagy a szakmád ezekre az ismeretekre?
2: Hát mindig azt szoktam mondani, hogy belül kell ezt érezni, mert általában nagyon felületesen hallgatjuk meg az ilyen tipikus törvényeket, meg amik ilyen fizikai, meg kémiára alapuló dolgok. Általában az emberek az egyik fölén be a másikon ki, mert túl tudományosan hangzik, és a mai agy már nem úgy fogadja be, de nyilván az, aki profi szeretne lenni, vagy teljes mértékben át szeretné látni a hiba lehetőségeket, illetve minőséget szeretne produkálni, annak tisztában kell lennie vele, és nyilván egy nagyobb réteg ezzel már tisztában is van.
1: Hát ugye mondjuk azokkal az alapvető fizikai, kémiai dolgokkal tisztában vagyunk, hogy mondjuk a tejszéha meleg hőmérsékleten egy picit összeesik, nem nagyon lehet vele dolgozni, de mik azok a legfontosabb tudnivalók, amik mondjuk két tudomány mesdjéjén alkalmazható a szakmádban?
2: Hát például a leggyakrabban említett általában, hogy kurzusokon is említettem, például ez az a termikus kölcsönhatás. Például ez egy nagyon fontos ugye, fizikai törvény, és ez például a csokoládé temperálásnál, vagy akár két anyag összehő kiegyenlítésénél ez nagyon nagy szerepet játszik. De aztán itt van például a habsok készítésnél is az endoterm-exoterm folyamatok, a hőleadás, hőfelvétel. Tehát ha az ember már így kezd el gondolkodni, nagyon sok dolgot ért meg, és tud kitalálni, vagy fejleszteni ezek mentén.
1: Ezeket a süteményeket, vagy ezeket a készítményeket ugye most a mai modern kor vívmányaival és tudásával alkotjátok meg, de például habcsókot készítettek 200-300 évvel ezelőtt is, meg tortákat, meg süteményeket készítettek akkor is. Akkor ugye nem volt meg ez a tudás, akkor ott a szakmai tapasztalat volt meg a cukrászoknál és a háziasszonyoknál. Hát ugye te zalai gyerek vagy, én is zalai gyerek vagyok, tudjuk, hogy ez egy falusi lakodalomban azért oda tették azokat a süteményeket évtizedeken keresztül, amik nagyon finomak voltak, meg volt olyan is, ami nem nagyon finom, de hát akkor azért a gazdaasszonyok és a sütőasszonyok az nagyon-nagyon tudták. Mennyire változott ez?
2: Hát ugye ez egyrészt a habcsok is rengeteget változott az évek során, mert régen csináltuk a francia módszert, ahol tényleg csak porcukor, meg tojásfehérje, ahogy emlékszük arra a hattyú alakú habkarikára, ami a karácsony
1: volt,
2: azért az valljuk fel, hogy
1: az nem az volt.
2: Elosztottuk a párról, mint hogy azt megegyük, mert azért nagyon porózus, kemény, iszonyat édes dolog volt, és az a rengeteget finomodott, ugyanis megjelent az olasz módszer, ahol cukorszirup kerül bele ebbe a tojásfehérje és porcukor keverékbe, és bizony szaftosabbá, könnyedebbé teszi. Illetve ugye annak idején sokszor nem voltak olyan elvárások, mint a mai világban, hogy nem volt az gond, hogyha egy habcsok egy kicsit izzadt, vagy túlszáraz, vagy egy kicsit megrepett, mert régen ezzel nem foglalkoztunk. Ugye a desszert kultúránk rengeteget változott, a vendégek elvárásai egyre nagyobbak, és ennek megfelelően hozza magával azt, hogy tudományosan is mélyebbre kell ásnunk, hogy minél minőségi termékeket tudjunk készíteni.
1: Egyébként a polcodon nálad a cukrászdában ott van a habcsok?
2: Hát mivel mi díszítéshez használunk, igen, mindig van készleten.
1: És van benne dió, vagy nincsen benne dió?
2: Nincsen benne dió.
1: De tudod, hogy szoktak beletenni?
2: Hát a diót habcsok, akkor igen.
1: Igen, igen, tehát a habcsoknak a belsébe szoktak egy fél diót beletenni, a háziasszonyok, vagy legalábbis úgy emlékszem rá, amikor készültek ezek a sütemények, és akkor az ugye egy pici tartást is adott neki, de hát valóban össze sem lehet hasonlítani ezt a hagyományos és jól elkészített habcsokot azzal, amit annak idején a fenyőfára fölakasztottak. Abból volt ilyen nagyon brutál rózsaszín színű, meg világos kék is, emlékszel rá?
2: Igen, meg ez a régi játszótér, a színű is, az a zöld, azt szokta mondani, hogy az színe volt, és én mindig meghagytam. Úgyhogy édesanyám idő után már abból vett többet, nem is a szaloncukor, vagy legyen mi a fán.
1: Bizonyára van a polcon olyan készítmény, amit te találtál ki, te fejlesztettél ki, és csak a tiéd. Mik ezek? Amit mondjuk első sorban, ha valaki autentikus módon az eredetet akarja megkeresni, akkor az el kell menni hozzád a JD cukrászdában Nagy Kanizsára, mert ott készül a...
2: Hát én azt gondolom, hogy a legnagyobbat mentünk mi igazság szerint az a dubai csoki. Tehát tavaly nálunk azt nagyon sok médium lehozta, mi abban nagyon beleálltunk. Én azt gondolom, hogy annak a kivitelezése abszolút egyedülállóra sikerült, mert sokan csinálnak dubai csokit, vagy csináltak, de nekünk a vásárlóink nagy része mindig megvan.
1: És még mindig megy a dubai csoki?
2: Még mindig megy, tehát mi mindig szép számmal értékesítünk. Pont tegnap volt egy nagyon erős napunk, ugye nőnap volt, nagyon-nagyon sokan fagyiztak nálunk, és nagyon sokszor rámosolyogtam az üzletvezető hölgy, amikor volt, aki 3-4 dubai csokit kért, tehát hogy a fagyi mellé, tehát mi... Nekünk ez nagyon meglepő, de nagyon jó visszajelzésnek is számít.
1: Ugye a dubai csokinak az egyik fő alkotóeleme, ha jól tudom, a pisztácia, ugye?
2: Igen.
1: De a pisztáciának amúgy is nagy bumja van, tehát rengeteget lehet olvasni arról, hogy a pisztácia lett most a királynő az ízesítések korában. Mennyi pisztáciát használtak el egy évben mondjuk?
2: Hát az, hogy egy évben mennyit használunk, azt nehéz megmondani, mert nagyon hullámzó, de az, hogy egy hónapban biztos, hogy elhasználunk 150 kilót. Tehát azért most jelenleg például, mert mi fagyiba is ezt tesszük, körülbelül 4-5 fajta süteményünknek is alapja, úgyhogy mi figyelünk arra, hogy ne járjunk úgy, mint a Bud Spencer filmben, hogy kifogy, nálunk nem fogy ki a pisztácia fagyi se.
1: Olvastam, hogy 16 féle fagyival nyitottátok meg a szezont, mert hogy már megy a szezon, hiszen említetted, hogy nőnapkor már fagyiztak. Minden évben van valami különlegesség, amivel kirukkoltak?
2: Igen, minden évben például most tavaly egyébként évvégén jött, de idén fog szerintem jobbat csatlakozni, ez a tejbedara, amit készíteni fogunk, meg nekem ugye sose szerettem volna beleállni különleges ízvilágba, de most előttem, hogy fogok készíteni mustárfagyit.
1: Aha, hát nem tudom, hogy ebben a pillanatban ingerenciám lenne megkóstolni a mustárfagyit, de bizonyára lesznek olyanok, akik majd megkóstolják és majd hümmögnek. Egyébként édes lesz, vagy mustárízű? Ez itt a nagy kérdés.
2: Édes lesz, mert a karamellel fogom ötvözni, úgyhogy egy egész érdekes ízvilágot fogunk ezzel kihozni.
1: Hát mondjuk könnyű dolgod van, mert a mustárnak és a karamellnek nagyon hasonló színe van, hogyha úgy van elkészítve, úgyhogy még azt is lehet mondani, hogy egyébként ez egy karamellfagyi, csak egy picit mustárízzel lett, mert ez így sikerült. De bizonyára, hogy a te technológiai tudásoddal ezt meg fogod tudni oldani. Ezeknek a nagyon megosztó, különleges fagylaltoknak milyen az elfogadottsága?
2: Hát egyébként én mindig azt mondom, mondjuk egy szakmában is látom, hogy kollégák kitalálnak ilyen ízeket, azért ennek inkább marketing értéke van, én azt gondolom. Azért mindjárt, amikor édességre vágyunk, akkor valóban édességre vágyunk, de hogy különlegességnek, marketing szempontból íznek nagyon, nagyon jó tud csattanni, tehát hogy ez miatt.
1: Dávid, mi izgatja mostanában a fantáziádat, amitől úgy nehezebben alszol, amit úgy meg kell oldanod, mert hogy motoszkál a fejedben?
2: Hát a pihenés, ugye aki engem ismer, naponta teszik fel a kérdés nekem a fagyizóban, hogy Dávid, ezt hogy bírod, ugye én azért elég sokrétűen dolgozok, ugye nekem megjelent könyveim vannak, annak az értékesítéssel foglalkozom, tanfolyamaim vannak ország és Európa szerte, itt helyben is, ugye itt a fagyizó, 14 kollégám van, ővelük is ugye folyamatos a kontakt, van két partnerünk, Makaromba meg 22, úgyhogy azért elég sok inger ér. Ugye a hétközben, hogy nekem a pihenés az, ami mindig gondolkodok, hogy hogyan kéne megoldani. És azt rájövök, hogy nem sikerül.
1: És milyen ízű lesz a pihenés? Édes.
2: Ha megjön, eljön az idő, akkor nagyon édes lesz.
1: Jó, köszönöm szépen. Jakabfi Dáviddal beszélgettem a 2026-os év cukrászával, és azért kiderült talán a beszélgetésből, hogy a különlegességnek az volt az ára, hogy a fejében azért olyan tudás van, amit tudott kamatoztatni, ami nem minden áron a gasztrómiából, hanem mondjuk a tudományból jött, akár a fizikából, akár a kémiából. Dávid, köszönöm szépen, és gratulálunk a díjhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szép napot, és akkor jó pihenést, hogyha oda jutsz.
2: Szervusz.
1: Köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották. A viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Vasovszky Szimfonik koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti színház.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, a stúdióban pedig vendégem dr. Mező Szentgyörgyi Dávid, a Jó és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója. Szervusz Dávid!
2: Szervusz Sándor, köszöntöm a hallgatókat!
1: Egy picit pörköltes a szád széle.
2: Ez elképzelhető, mert hétvégén bárány napok voltak, úgyhogy elképzelhető, hogy még marad belőle valami. Én nagyon bízom benne, bár tudjuk is már a számokat gyakorlatilag, gyorsan dolgoznak a kollégák. Ugye tavaly szintén volt egy ilyen bárány napok, akkor beszélgettünk utoljára.
1: Sőt, egyébben talán kétszer is van, vagy csak egyszer van egy kiemelt?
2: Hát most egyszer csináltuk ezt. Tavaly kicsit később kezdtük a kampányt, ez októberben volt.
1: Arra emlékszem, talán kettő így lehetett.
2: Így. De most ezt előre hoztuk húsvét elé, ahova kell is normálisan. És tavaly 37 étterem, most már 48 étterem csatlakozott hozzá. És hát megnézték a kollégák a számokat, körülbelül 18 ezer ember volt az, aki találkozhatott a bárány ételekkel. Nem mindenki biztos, hogy evett. Az biztosan tudjuk, hogy 50-en biztosan ettek, mert egy nyereményjátékot is hirdettünk a hétvégén, hogy aki lefotózta az éttermet, meg az ételt, amit evett, beküldheti egy linken. Ez elérhető az összes elérhetőségünkön. Még ma megteheti valaki, uh-huh, hogyha elfejtett volna. És holnap fogunk sorsolni egy 5 kilós bárány csomagot konyhakészen, amit péntekig leszállítunk, csütörtökig leszállítunk az ő lakhelyére, lakás címére, és akkor megvan a húsvéti menü ebből.
1: Hát ugye, ha a két számot egymás mellé tesszük, akkor azt mondjuk, hogy ez egy irgalmatlan nagy fejlődés,
2: 37-től 48.
1: 48-ig. Majdnem megkérdeztem, hogy ez hol volt, ez Nagykanizsán?
2: Nem igen, csak Nagykanizsán.
1: Igen, tudom, tehát ez egy országos szám.
2: Országos.
1: Azért, ha azt veszük, akkor ez nagyon-nagyon-nagyon kevés. Ahhoz képest egyébként, amiről most fogunk beszélgetni, hogy mit tud egy bárányhús, mit tud egy kecske, tehát ahhoz képest rettentő kevés.
2: Igen, mert nem nagyon ismerjük. Tehát ezért
1: de
2: is
1: ezt,
2: kell.
1: Ezt nem értem. Helyesebben szóval értem. Akkor, amikor a magyar paraszti kultúra része, akkor, amikor az egész életünk arról szólt, hogy az Alföldön, a dombokon legeltetnek bárány, birkát, akkor ez a fajta teljesen olyan, mint hogyha halról beszélgetnénk. Ott is ugye a halasok is minden évben jönnek, elmondjuk, hogy együnk halat, mindenki tudja, hogy nagyon jó, egészséges. A bárányról is tudjuk. Azt is tudjuk, hogy az olaszok majdnem csúnyán mondtam, hogy mennyire eszik tele magukat ezzel. Hát ha nekik jól esik, akkor nekünk is bizonyára jól esne. Mi mégis az ok? Tehát ha megvannak a történelmi gyökerek, és azért vannak az Alföldön olyan fesztiválok, ahol egyébként ezeket a termékeket elkészítik, akkor mi a nehéz? Tehát a tevét miért olyan nehéz átvinni a tűfokán?
2: Talán azért, mert a háziasszonykor bemegy egy boltba, nincs a fejébe.
1: Tehát de nem biztos, hogy a háziasszonynak kéne a fejébe lennie, hanem a kereskedőnek, a hentesnek, az eladónak.
2: Abszolút, jól látod. Ugye nekünk az is a célunk, hogy látható legyen. Mert ha látod, akkor már gondolsz rá, teljesen igazad van. Ugye ami miatt nem tartják, azt is tudom mondani, tehát ilyen oda-visszahatás, nem tudjuk, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, uh-huh, ebből a szempontból. Tehát nem keresik, ezért nem tartjuk, de uh-huh, a tartalmat akkor keresnék. Tehát ugye ez a másik, ugye, amit én érzékelek, hogy nem tudjuk elkészíteni jól, illetve azt azért bevalljuk, hogy ez egy prémium minőségű hús, hogyha a bárányról beszélünk. Tehát ez tényleg egy prémium minőségű hús, és sajnos azt látjuk, főleg a nagy kiskerláncokban, van nagy, ami kicsit nagyobb, de ott állandóan fönn is van a termék, de ott nagy a húspult, hogy nem nagyon tartják benn, mert félnek berendelni egyszerűen nagyobb tételeket arra vonatkozóan. Ugye akkor nekem meg ki kell írni a Facebookra, hogy hol lehet közvetlenül a vágóhúton rendelni, mert naponta kapok 5-10 telefont, hogy mondjam már meg, hol lehet venni.
1: Na de ha azért ennyire egyszerű a képlet, tehát hogy onnan indultunk ki, hogy az emberek azért nem veszik meg, mert nem nagyon tudják elkészíteni. Egy nagyon fontos dolog ma már a világban, és gondolom a bárányhús esetében is, a konyhakészre való gyártás. Az jutott eszembe, hogy pacalt például 30-40 évvel ezelőtt ugye nagyon keveset csináltak, mert kellett tudni a hentes, ki adja, hogyan lett jó. Meg hát ha nem készítették el jól, akkor ehetetlen volt. Ma már pacalt bárhol tudunk venni azért, mert konyhakészre kész állapotba, ott van a fagyasztóba, ott van a hűtőbe, az ember kiveszi, Sanyi, Marika, Géza hazaviszi, fölüti a szakácskönyvet, megcsinálja, és tényleg ott csillog a szaft a szája szélén. Akkor például nem lenne fontos az irányba is elmenni, hogy a kereskedő az igenis konyhakészre készítse el.
2: Dehogy nem, sőt, el is mentünk ez irányba, mondom neked.
1: Bocs, sokat beszélek.
2: Nem, semmi gond nincs. Tehát ugyan az az érdekes, hogy mi ezt a kampányt a spanyol hasonló szervezettel készítjük. Spanyolországban mi eszünk 20-30 deka húst, bárányhúst egybe, uh-huh. kecskével együtt összesen. Tehát szoktam mondani, egy jó pölkörtöt eszik meg mindenki évente Magyarországon. Ezzel szemben mondjuk Spanyolország, Olaszország, ez 1 kiló fölött van, 1,5 kiló, tehát ott se 10 kiló tesznek gyakorlatilag. Viszont sokkal jobban az ünnepkörhöz van berakva. És rájöttek arra a spanyol kollégák is, hogy ott is különben csökkent a bárányhús fogyasztás, bármennyire benne van a néplélekben, meg a hagyományokban, hogy nem is a konyhakészben még az sem elegendő, hanem be kell vinnünk úgy a gasztronómiába, hogy az ilyen fiatal, trendi, fancy legyen, és például egy tépet bárányhúsos szendvics, amit most ennek a kampánynak is a kitűzött része, azt fogyasztják. Gyakorlati tapasztalatot tudok mondani, hogy szombaton Vasváron volt egy báránynapok fesztivál, nekünk van egy food truckunk, onnan kóstoltatni tudunk ilyet. 200 darab hamburgert, ilyen pici hamburgert adtunk ki Vasváron, mondom, tehát egy kis településen, 4000 fős kisvárosról beszélünk, és másfél óra alatt fogyott el összesen, és aki megkóstolta, az mindenki azonnal, hogy neki ez kell, ezt megteszi, és mondtuk, akkor gyorsan menjen be valami nagy áruházba vásárolni. Bízom benne, hogy nem felejtette, hogy neki ilyet kell vennie, de gyakorlatilag azt látjuk, hogy, és igazad van a konyhakész termékekben, tehát minden a felé megy abszolút, hogy a hazamegy valaki munkát.
1: Legkönnyebb ellenállás.
2: A legkönnyebb ellenállás. Itt is abban ütközünk, hogy ott legyen a termék magába az áruházba. Tehát van ilyen vágóipari partnerünk, akik pácolt borjusztéket tud odarakni az asztalra. 2 perc az egyik oldala, 1,5 perc a másik oldala, és kész van. Nem kell semmit sem, ilyen gyönyörű fekete tálcán.
1: Jut eszembe, van olyan pulled pork, tehát tépet hús, a

0: áruházzal összeszövetkezve, meg lehessen kapni, amit te is mondasz, abszolút ez egy szuvidált csomagok, le vannak rakva, 70 fokra be kell dobni a meleg vízbe, és akkor utána rögtön kész is a bárány és a szemics. Indulunk e felé, de nagyon érdekes, hogy ez az élelmiszer, ez egy nagyon speciális termék. Ilyen dolgokat több évig tart bevezetni egyszerűen. Tehát látjuk, hogy a spanyol partner, akivel csináljuk, neki ez a harmadik ilyen kampány, a 8. évnél tart, és mondja, hogy mindig meg kell újulni, mindig meg kell újulni, mert mindig újabb válaszokat kell adni a fogyasztói.
1: Igen, csak hogyha már azon túl vagytok, hogy beemeltétek mondjuk a fancy elemek közé, tehát a tépet bárányhúsból készült hamburgert, ez egy nagyon fontos lépés, hiszen el lehet érni azokat az embereket, akik egyébként ilyet szoktak fogyasztani. A következő nehézség az, hogy valóban bemegye a boltba, valóban, de még menjen be a boltba, valóban megtalálja azt, amit tud vásárolni. Jut eszembe, a magyarországi piacot magyarországi beszállító látja el?
0: Nagyon ambivalens a helyzet, ugyanúgy, mint néhány élelmiszernél. Mi nekünk megtermelünk itthon olyan 600-650 ezer vágó bárány per év. Ennek a 95%-a határokon túl talál gazdára, elsősorban Olaszországban, de most már Németország, Ausztria, és hát nagy felvevő piacunk lett az elmúlt 10 évben a Szaúd-Arábia, Izrael, tehát az Arab-félsziget gyakorlatilag. És nagyon sokszor az emberek új-zélandi bárányjal találkoznak itthon a nagy kereknek a polcain. Mi beszélgetünk minden ilyen nagy kerrel is, hogy ne a sajátot vigyük be ezt. Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy Új-Zélandról más típusú bárányt kapunk, fagyasztott húst és így tovább, de azt el kell mondanunk, hogy olcsóbban lehet beárazni, mint egy itthon előállított bárányt jelen pillanatban.
1: Ez pedig nagyon fontos szempont ma.
0: Ma nagyon
1: különösen.
0: Fontos. Igen, ugye nekünk a hagyományos felvőpiac Olaszország, ahol húsvét és karácsony és a felragosztó egy másik ünnep, elképzelhetetlen bárányhús nélkül, már ott is panaszkodnak az olasz kollégák, hogy ez is húzódik délre. Tehát, hogy a délen maradnak meg a szokások, északon az iparosított környezetben már kevésbé, de ma még mindig elképzelhetetlen, és a magyar bárány, a minőségi magyar bárány, ez egy külön trendet képvisel, olyan, mint amikor a szürke marhát hajtották Nürnbergbe a vágóhidra, amikor megérkezett a szürke marha lábon, akkor még az 1800-as években, akkor levettek minden húsféleséget a kampokra, és csak a szürke marhát rakták föl. Gyakorlatilag a magyar bárány is egy ilyen értéket képvisel most jelen pillanatban az olasz piacon, és hát el kell, hogy mondjuk, amivel mi nem vagyunk nagyon szomorúak, a legdrágább hús ma Európában a magyar bárány ebben a kategóriában.
1: Amelyiknél azért olcsóbb, ezek szerint az új-zélandi.
0: Igen, csak ott akkor mondom a különbségeket, hogyha bele tudunk menni.
1: Igen.
0: Ugye egyrészt ez egy, a miénk, amit mi adunk, ez egy teljes bárány igazából, ez egy 24 kiló körül, maximum 30 kilóig levágott állat. Ez egy nagyon friss, 4-5 hónapos állatokról beszélünk.
1: Könnyű hús.
0: Könnyű, világos színű.
1: Nem kell sokat rágni.
0: Így van.
1: Mert egyébként a bárányhúsnál az is felselik az emberbe, hogy már egy órája rágom, de még mindig ott van a számban.
0: Így van.
1: Ez olyan egyébként, mint a marhahúsnál, tehát nincs olyan.
0: Ugyanaz, abszolút. Tehát minél idősebb egy állathús, annál több időt kell.
1: Igen.
0: Most a birka pörkötet is említettet, azt szokták mondani, hogy ezt öreg rackából kell készíteni, lehetőleg ürűből, tehát egy herélt kosból. Ez a legjobb.
1: De az sem szerintem a rágóság miatt, hanem az ízme. Ez olyan, mint amikor a kocahúst használnak a kolbászokhoz.
0: Nem akarom mondani a cég nevét, de a legismertebb magyar szalámi, ahhoz lacsú sertés kell. Ehhez is ugye a jó birkapörkölt, ez egy karcagi hungarikum birkapörkölt, és azt mondják ott a főzők, ahány éves volt az át, annyi óráig kell főzni, hogy az ott jó puhasági fokot elérjen. Most egy nagyon friss bárányhúsnál, ami élő, vagy előhűtött, gyakorlatilag másfél-két óra alatt egy római tába omlósra szét lehet főzni.
1: Szembe az új-zélandival, amelyik idősebb?
0: Ami idősebb, mert ugye nomenklatúrában elnevezés van, mi a bárányt ugye a kicsire értjük, ez
1: igen,
0: a 30 kiló.
1: Igen.
0: Új-Zélandon egy éves koráig báránynak hívják. Tehát ugye ez eleve egy kétszer annyi idő alatt elkészült, és azért is egyrészt más fajtákat használnak, sőt, a sötétebb a húsa, és kizárólag nagyon sokáig legelőn tartott állatról van szó, ami hasonlóvá teszi a vathúshoz, de az elkészítése is a vathúshoz hasonló lesz, tehát sokkal tovább tart, és ott nem tudunk egy ilyen trükköt megcsinálni, hogy akár pácolással is pillanatok alatt konyhakészét tesszük, ott kell tudni hozzáfőzni.
1: De akkor ez is egy fontos tudás elem kell, hogy legyen, hogy az a különbség a magyar és a külföldi között, hogy az egyik fiatalabb, könnyebben elkészíthető, könnyebben rágható, könnyebben

0: nem észhető, a másik egy picit macerásabb, jó, az is emberi fogyasztásra alkalmas.
1: Abszolút, meg ugye az egy fogyasztott hús. Tehát az azért a húsoknak az értékét, aki gurmé, az tudja, hogy egy frissen előhűtött, maximum előhűtéssel, ez maximum 21 napos lehet. Tehát a vágás és a tányérnak kerülés között. Egy fagyasztott húsnál ott is vannak ilyen szabályok, de több hónap, akár egy év is eltehet ahhoz képest, amikor az állatot levágták. Tehát sokkal rosszabb a hús minőség, ráadásul ugye mondják a jégkristályok, ugye azért puhítják egy kicsit a húst, de magát az élvezeti értékét azért
0: hát igen,
1: rontják.
0: Igen, a fagyasztás esetén. Igen. Ugye említetted, hogy van egy food truckotok, amelyikkel járjátok a világot, az országot, és ugye itt most a pultbárány
1: igen.
0: elkészült. Az jutott eszembe, hogy például Magyarországon lehet-e olyan gíroszt kapni, amelyik bárányhússal van töltve. Mert az, hogy pulykával 130%-ba, aztán csirkével, aztán disznó nagyon kevés, de hát akkor ez is egy olyan nagyon, nagyon fancy ételkategória, hova úgy be lehetne tenni a lábatokat.
1: Abszolút, ugye kicsit nehezebb a piac. Azért nehezebb a piac, mert van, Budapesten lehet kapni, én tudom.
0: Hol? Mondjad, hol?
1: A Nagykörúton például. Nagykörúton például van, vagy mondjuk a Víg Színháza szembeni nagy gyroszos, ott lehet kapni. Tehát ott három is fel van, tehát van marhahúsos, pulykahúsos és bárányhúsos.
0: Na, legalább tudjuk.
1: Tehát lehet tudni. Azért érdekes ez a piac, mert ugye ez alapvetően halalvágással készül ez a bárány, ugye, mert ugye muszlimoknak készül alapvetően. Oda nekünk nagyon nehéz bejutni magyar kereskedőként.
0: Tehát Magyarországon vannak vágóhídak, ahol
1: van, halalvágással. Viszik is. Tehát magyar bárány bekerül oda, de nem mi visszük közvetlenül, hanem arab kereskedőkön keresztül tudjuk bevinni őket, akik itt kereskednek Magyarországon. Sőt, van olyan vágóidunk a mi tagjaink között is, aki kimondottan ezt a típusú állatot állítja elő ennek a szegmensnek, és hogyha valaki Bécsbe ilyen húst teszik, akkor jó eséllyel magyarországi bárányt fog enni Bécsbe.
0: Igen, szerint, azt akartam mondani, hogy a halalvágás mód az már nem akadály, hiszen nem. A világ az úgy működik, és Magyarországon is vannak olyan vágóhidak, amelyeknek föl kellett erre készülni, hiszen az export az egy nagyon fontos fegyvertény ehhez. Ugye ezt a spanyolokkal karöltve készítettétek, vagy vittétek véghez ezt a mostani kampányt. A spanyolok alapvetően pénzzel segítenek?
1: Nem, az Európai Unió segít
0: nekünk.
1: Ez egy uniós közös kampány, spanyolok a vezetők, mi pedig a társult tagjai vagyunk. Ez közvetlen uniós forrásból készül. Az Európai Unió ugye nagyon sok fogyasztási élénkítő kampányt visz. Magyarországon amúgy nem csak mi vagyunk, hanem például a nyulasok is ugyanebben voltak, de tojásban is volt ilyen hasonló. Nekünk az a szerencsénk, hogy a spanyol partner bennünk találta meg ezt a partnert, akivel tudja ezt vinni. Ez azért egy elég jelentős összeg, meg lehet mondani, mert el lehet érni az unió honlapján is, tehát ez egy 7 millió eurós kampány, amiből egy a miénk, 1 millió euró, ami azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben a szegmensben, hogy valaki 130 millió forintot tud költeni évente húsfogyasztásnak a népszerűsítésére, egy pici ágazatban, ez egy jó számnak mondható.
0: Ugye az egyik nagyon fontos szempont lenne, még egy-két percünk van, hogy valahogyan a közétkeztetésbe be tudna kerülni. Mert hiszen ha valakiket edukálni lehet, a gyerekeket, akkor azokat a menzán lehet, a óvodában, az iskolában, van erre nézvést? Most ugye annak a tudatában, amit mondtál, hogy magyar drágább, a külföldi olcsóbb, de van igen. erre precedens?
1: Igen, pont a előző héten volt a nyitó kampányunk csütörtökön, és utána az egyik nagy közészesztő céggel pénteken összekötöttek minket, hogy beszélgessünk róla, és nekem erre van régen egy ötletem, és nagyon jó, mindig Sándor beszélgetni, mert hasonló a gondolkodásunk ebben a gasztróvonalban, hogy mi azt mondtuk, hogy nem kizárólag bárány, de mondjuk, ha összefogunk a vadak, a hal, a nyúl, illetve a juszektor, és mondjuk péntekenként a B-menü a közétkeztetésben valamelyikből így, bekerül, mi azt gondoljuk, az egy nagyon nagy erőleépés lenne. Szerintem mindenki meg a stúdióból egy-két napon belül beszélgetni fogunk róla, és bízom benne, hogy mondjuk szeptembertől egy ilyen választékbevítés meg tud jelenni.
0: Ha már itt tartunk, akkor lőjünk előre a nyárra. Lesznek a nagy rendezvények, mondjuk karcak, tehát azok, ahol egyébként milliók mennek el, és milliók hümmögnek, és cuppognak, és eszik ezt az egészet, aztán amikor hazamennek, oda elfelejtik. De lesznek rendezvények?
1: Lesznek rendezvények. Május 14-től 16-ig Hódmezővásárhelyre leszünk, az egy nagy áttesztési kiállítás. Tavaly azzal kezdtünk volna, de sajnos már senki nem emlékszik rá, ragadó száj és körömfájás járvány volt Magyarországon, tehát nem volt kiállítás. Aztán megyünk nyár végén Debrecenbe, meg Kaposvárra is szeptember végén. Itt ott leszünk, és lesz áruházi kóstoltatás is. Budapest és Budapest környékén egy négybetűs üzlet körül kell majd minket keresni, de hogyha valaki figyeli a Bari Info nevű oldalt, akkor minden információt tud.
0: Bariinfo.hu?
1: Bariinfo.hu, illetve hogyha ezt beüti a Facebook oldalra és beköveti, akkor föl fogja neki dobálni az összes eseményt, amivel.
0: És ott gondolom azért receptek is vannak.
1: Recept videóink is vannak.
0: Videóval elkészítve.
1: Azt gondolom, ez a kampány arról szól, és most egy nagyon ismert séf az éttermeknek, mindenkinek ott van egy fél bárányt, aki részt vett ebbe az akcióba, és hát hogy mondjam, TikTokra föltöltött, hogy hogyan kell földarabolni, tehát tényleg 25 másodperc alatt meg lehet nézni, hogy mit kell ezzel az által kezdeni.
0: Az oké, csak otthon senki nem darabol.
1: Igen, de ő megmutatta, hogy hogyan kell napernyőre fölrakni, tehát nem kell hozzá alapvetően, de mindenkit biztatok, hogy menjen, ahol most elérhető, mert ugye húsvét előtt vagyunk, hogyha valaki a húsvét ünnepektől legalább egy combot berak, higgy el, hogy nem fogja megbánni a család se, meg a vendégek se. El kell menni piacokra, ott most lehet kapni bárányhúst, a nagyobb áruházakban is ott van a választékbővítésként. Én biztatok rá mindenkit, tudjuk, hogy egy picit drágább hús, mint a többi, de szerintem olyan különös.
0: Jó, akkor tényleg még csak egy utolsó kérdés. És amikor elmegyünk vásárolni húst olyan helyen, ahol egyébként van bárányhús, és ott van magyar is, meg van külföldi is, akkor az rá van írva, hogy ez magyar, és rá van írva, hogy ez mondjuk új-zélandi? Vagy ez EU-ból származik?
1: Így van, a kis zászlókkal.
0: Kis zászlókkal, igen, ezt kitalálták. Hogy
1: igen, ez Magyarországon most kötelező kis zászlókkal kérek, hogy a piros-fehér-zöldet kell keresni.
0: Dávid, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én nagyon szeretem a bárányhúst, meg ha tudom, akkor eszem is, bár nem nagyon készítem, mert jó helyekre kell menni, és akkor jó helyekre meg lehet kapni. De hát akkor ez a 20-25 deka az jó lenne, hogy kicsit elmozdulna fölfelé.
1: Én szeretnénk, ugye? Igen.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, a Jó és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója volt a vendégem, és az egész 18 percet azzal töltöttük, hogy önöknek kedvet csináljunk ahhoz, hogy egyenek bárányt. Ráadásul itt is van az ideje. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
2: Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
2: Flotta döntések változó időkben.
3: Cégautó beszerzés 2026-ban.
2: Az MHC Mobility Flotta Kezelő élő webináriuma.
3: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
2: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Nagyon erős az UVB sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök, közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek, a legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számmal vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte Hungaromet ZRT. Az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a Dél-Alföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpil keletkezhet, tették hozzá. Egyre inkább birtokba veszi a szubtrópusi légtömeg kontinensünk nyugati részét, ezzel több nyugat-európai országba is megérkezett az év első komolyabb hőhulláma. Az ibériai félsziget déli részén a legforróbb a helyzet, ahol pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Szevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik, Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos időben lesz részünk, néhol zápor eső kialakulhat. Az északi a szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: Idén is számos világsztár, mások mellett Moby, a Perfect Circle, a Sex Pistols, valamint a hazai élvonal, például az Irie Mafia, Carson Coma, az Ivan and the Parasol és Majka ad koncertet a Budapest Parkban. A szórakozóhely idén a Sziget Fesztivállal is szorosan együttműködik, önálló színpada lesz az augusztusi rendezvényen. A park idei 15. szezonjának újdonságai között beindítják a Park Labot, amely a Budapest Park társadalmi szerepvállalásának zenei ágát rendezi, egyfajta programcsomagba. A Park Lab keretében a Balaton felvidéken Köveskálon létrejön egy zenei alkotóház, kifejezetten a zenészeknek. Az oktatási program részben egy-egy tantervi elemet próbálnak befogadhatóbb módon megmutatni a zenei szintér szereplőinek bevonásával. Szintén a Park Lab projekt eleme, hogy a nyár közepétől megújul a Budapest Park 2 éve működő online rádiója, a Park FM, amellyel egy új zenei díjat alapítanak. Rimóci Imre, a Budapest Park üzemeltetési és művészeti vezetője arról beszélt, hogy idén a nagy tánctéren ipari robotkarok jelennek meg, amelyek egy autógyárból érkeztek, és az esti koncertek után táncolni fognak. Megújultak a fények is a tánctér felett, miközben a park több pontja, köztük a retrokert és a domb is új világítást kapott. A fejlesztések részeként a keverőállás középről oldalra került, hogy a tánctéren minél több pontról legyen közvetlen rálátás a színpadra. A körpult új helyet kap tetején egy terasszal. Emellett edukációs tartalmakkal is készülnek, amelyek a fiatal koncertezőket és szüleiket segítik a tudatos és biztonságos bulizásban. A hazajutást például egy saját fejlesztésű, élő adatokkal dolgozó applikáció támogatja. A parkban jubilál idén a 10 éves Platon Karatev, valamint az egyaránt 15 éves Fran Palermo és Csak neked kislány, két koncertet is ad a Bagosi Brothers Company, Hobó a mesél az erdő című műsorával érkezik, de lesz például Csíkzenekar, Szabó Balázs bandája és Besodrom is. A Budapest Parknak idén kiemelt partnere a 10 millió fa, Magyarország legnagyobb civil faültető közössége. Az együttműködésben indított kampány célja, hogy minél több embert bevonjanak a környezettudatos gondolkodásba.
0: Film.
1: Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet Szabó István. Az Oscar-díjas Mephisto alkotója a Gyertyák csonkig égnek című Márai Sándor regényből készít filmet, amelyet már forgatnak is itt Budapesten. A forgatókönyvet Christopher Hampton írta, aki az 1988-as Veszedelmes viszonyok adaptációjáért kapott Oscart, a producere pedig Robert Lantos, aki olyan filmeket készített, mint a Napfény íze, és a Csodálatos Júlia című Szabó rendezések, valamint a Hunyadi tévésorozat. Hivatalos szinopszisa szerint a pszichológiai párbajként jellemzett filmben újra találkozik két elválaszthatatlan barát, Henrik és Konrád, akik évtizedekkel utóbbi rejtélyes eltűnése után egy este leforgása alatt feltárják a titkot a középpontjában egy nővel, aki annak idején szétválasztotta őket. Hampton először színdarabot készített Márai regényéből még 2006-ban, amit a londoni West End színházaiban mutattak be. A film zenéjét Michael Dana szerzi, a látványtervező Kovács F. Attila, az operatőr Garas Dániel, a jelmeztervező Merkovics Bea, a casting direktor pedig Nina Gold.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Mesés vidéki épületek, amik kiérdemelték az Európa Nostra díjat. Magyarország tele van csodás, kultúrát és történelmet őrző épülettel, amelyek felé nem csak mi adózunk elismeréssel, hanem az Európai Unió is, méghozzá Európa Nostra díjjal. A műemlékvédelmi kitüntetést olyan projektek kapják meg, amelyek az európai kulturális örökséget őrzik. Íme néhány mesés vidéki épület Magyarországról, melyek kiérdemelték a neves díjat. Apostagi zsinagóga. A Bács-Kiskun megyei Apostag leghíresebb épülete a zsinagóga. Külseje letisztult, egyszerű, belül azonban annál díszesebb. Az épületet barokk stílusban emelték 1768-ban, azonban egy tűzvész következtében leégett, így 1822-ben újjá kellett építeni. A zsinagóga klasszicizáló, késő barokk stílus jegyeket visel, a templom belsőben gyönyörű stukkók és falfestések láthatóak, a zsidó templomépítési hagyomány szerint a templom közepén pedig szószék, azaz bima áll. A zsinagóga 1989-ben nyerte el az Európa Nostra díjat. Az épület ma faluházként működik, kiállítások, koncertek helyszíne, illetve itt tekinthető meg a Nagy Lajos emlékkiállítás is. Szennai skanzen. A Szennai skanzen Kaposvár mellett a Zselici tájvédelmi körzet területén található, a múzeum valóságos időutazás kínál őseink mindennapjaiba. Az itt álló házak a somogyi kulturális örökséget őrzik. Különlegessége, hogy a falu közepén helyezték el, valamint, hogy az egész közösség részt vett a skanzen megépítésében. A dél-dunántúli építészet éppen maradt talpas házaiból szállítottak ide néhányat, amelyet a hozzáértő idős falusiak állítottak fel. A házak mellett pincét, bognár műhelyt és pálinka főzőt is megnézhetnek a látogatók. A skanzen része az 1785-ben barokk stílusban épült református templom is, ami műemlékvédelem alatt áll. A szabadtéri múzeumot 1982-ben jutalmazták Európa Nostra díjjal. A csodás épületek, a népi eszközök és tárgyak megtekintése mellett megkóstolhatjuk a somogyi ízeket, kipróbálhatjuk a népi játékokat, sőt, a somogyi nagyszülők praktikáival is megismerkedhetünk.
0: Kiállítás.
1: Eozin mázas kortárs művekből nyílik kiállítás a pécsi Zsolnai negyedben. A 173 évvel ezelőtt alapított porcelán manufaktúra örökségét kortárs szemmel értelmezi újra az újjá élet fény. Kortárs Zsolnai Eozinok című időszaki kiállítás. A tárlat abban a térben, ahol maga Zsolnai Júlia is dolgozott egykor, arra keresi a választ, hogyan képes a 21. századi művészet megújítani az Eozin Lüstermász technika másfél évszázados hagyományát. Felidézték, hogy a Zsolnai család neve egybefort az innovációval és a misztikummal, hiszen a gyárban alkalmazott világhíressé vált különleges technológia, az Eozin Lüstermász az alkimisták kutatásait idézi. A kiállítás pedig azt mutatja be, hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát. A tárlat anyaga a 2008 óta megrendezett kerámia szimpóziumokon, a Zsolnai Kulturális Negyed műtermeiben és a Pécsi Tudományi Egyetem művészeti karának kampuszán született, egyedi stúdiómunkákból állt össze. A sorozat gyártásba soha nem került alkotások magángyűjteményekből, a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT és a Zsolnai Örökségkezelő NKFT gyűjteményéből, valamint a Bach Antiken Modern Galéria anyagából érkeznek a kiállításra.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Flotta döntések változó időkben.
2: Cégautó beszerzés 2026-ban.
1: Az MHC Mobility Flotta Kezelő élő webináriuma.
2: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
1: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot. Szerdán tetőzik az idei első kánikula. Ma a fátyol és gomoly felhő mellett napos időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat, ha vissza tudnak szerezni az ellopott állami vagyonból jelentős vagyonelemeket és beindul a magyar gazdaság, akkor ez legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. Ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től és tudják tartani a növekedést, akkor záros határidőn belül elérheti Magyarország az uniós átlagot, mondta, emlékeztetve arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Két könyvet fogadott örökbe Krasznahorkai László a szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Továbbra sem nyílt meg Josip Broz Tito, egykori jugoszláv elnök legendás luxushajójából a Galebből tervezett múzeum, noha a felújításra eddig már 22 millió eurót elköltöttek. A projekt újabb akadályba ütközött, a februárban balesetet szenvedett hajó javítására kiírt pályázatra egyetlen ajánlat sem érkezett, közölte a horvát sajtó. A Galeb a kikötőben sérült meg, amikor egy másik hajó nekiütközött. A helyreállítás műszakilag bonyolult, mert a hajón több olyan alkatrész is van, amelyet már nem gyártanak, ezért azokat egyedileg kell elkészíteni.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
4: Sziasztok, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok. A mai műsorban a turizmust és a gasztronómiát egészen más megközelítésben járjuk körbe, mint ahogy szoktuk. Kordos Szabolcsot hívtam vendégül, aki az élet egy jelentős részét, zárójelben utalok a műsor címére, Egy életem. Szóval élete egy jelentős részét annak szenteli, hogy Budapestet, annak történeteit, legendás lakóit, eseményeit feltérképezze, majd számos könyvében, például az Egy város titkai sorozatban, vagy éppen a legutóbbi Budapest gasztró című könyvében papírra is vesse. Kordos Szabolccsal kalandozunk ma budapesti szállodák múltját, történeteit felidézve, kulináris élményeket és az utazás kalandját kutatva. Kezdődjön hát a sétánk fővárosunk ikonikus helyszínein. Szeretettel köszöntöm Kordos Szabolcsot. Szia Szabolcs, örülök, hogy itt vagy.
5: Szervusz, napot kívánok.
4: Az első kérdésem rögtön az, hogy Budán vagy Pesten kezdjük a sétánkat. Merre kalandozunk? Melyik szállodát válasszuk ki először?
5: Szerintem akkor kezdjünk Budán, mit szólsz hozzá. És talán a körszállóval kezdhetnénk, hogyha van hozzá kedved.
4: Hát van ám ugyanis egy ikonikus épület, valóban a körszálló is, és hát az anyakönyvi neve az Hotel Budapest, de népnyelv nevezte el körszállónak, ezt jól tudom?
5: Jól, teljes mértékben, és hát én most jövök onnan, Budáról, és pont elmentem előtte, és nem láttam már mások a hűlt helyét, úgyhogy ez meglehetősen fájt nekem. Állítólag ugye újra építik, és akkor majd a régi formáját őrzi meg, hát ezt majd meglátjuk, amikor ez valóban megvalósul. Most azért ez szomorú látmány volt, főleg azért, mert én gyerekként ott laktam mellette, és hát minden nap elmentem előtte, és valahogy volt ennek valami fajta ilyen varázsa gyerekkoromban, hogy valószínűleg bemesélték a szüleim, és nem gondolták, hogy ez ilyen hosszantartó, fantáziadús téveigésnek lesz a szintere, hogy itt rakétakilő állomás van, meg ugye ez forog. Meg...
4: Jó, számos legenda volt, igen, tényleg, igen, igen. Gyerekkoromban, emlékszem ezekre én is. Ezek így a népnyelv által keltek életre, vagy volt ennek bármilyen realitása?
5: Hát az, fura volt ugye az egésznek az alakja, és az egész kiinduló pontja az volt, hogy meg akarták mutatni a Kádár rendszerben, hogy mi is tudunk felhőkarcolókat építeni, amelyek hát nem olyan magasak, mint az Empire State Building, azért a 19 emelet az nem volt annyira magas így világviszonylatban, de formáját tekintve viszont tényleg különleges volt, és az akkori emberek is a csodájára jártak, és mi is itt beszélgetünk róla, pedig hát a 60-as években adták át Szolók György alkotását, és a mai napig benne van a néplélekben. Az pedig, hogy Hotel Budapestnek nevezték el, ezt nem is tudták még akkoriban, hogy mekkora nagy előny lesz, mert ugye ha az ember valahol a világban keres szállodai szobát, és beüti azt, hogy Hotel Budapest, akkor
4: azonnal dobja.
5: Őket dobja ki, ami hát egy olyan hihetetlen előny volt, azért lássuk be, amiben igen. Mások nem számolhattak.
4: Ez valóban így van, és a szocialista építészetnek egy különlegessége vagy gyöngyszeme volt. Egyébként, ha jól tudom, ugyanazzal a technológiával épült, mint akkoriban a panelházak, ezzel a csúsztatott zsalus
5: technológiával. Igen, van benne egy ilyen technológia is. Az egy másik kérdés, hogy szilveszterkor akarták átadni, sőt, akkor is adták át, de ez nem sikerült teljesen pontosan vagy zökkenőmentesen, mert az utolsó napokban is még rohangáltak a munkások, mint a mérgezett egér.
4: Ahogy ez lenni szokott.
5: Ahogy ez lenni szokott ma is, igen, és igen. Hát Kádár János, amikor megjött, akkor csak egy ilyen bizonyos, biztos útvonalon lehetett őt kísérgetni, mert ha rossz ajtón nyit be, akkor valószínűleg egy mélységtátong alatta, vagy éppen nem tudom, a vécikhajlók még nem lesznek a helyükön. Úgyhogy egy ilyen folyosót rendbe raktak neki, azt ő megtekinthette, nyugtázhatta, hogy minden szép, minden jó, és aztán persze pár nappal később már tényleg állt a hotel.
4: Belső építészetileg milyen volt ez akkoriban?
5: Az akkori belső építészeti trendeknek a csúcsát képviselte. Tehát mindenki ott akart lenni, mindenki a lobbiban ült, aki számított és trendi volt abban a világban. Az összes művész felelhető volt ott egy fekete mellett, mert ez egy tényleg világviszonylatban is a nyugathoz közeledő hotel volt. Arról nem is beszélve, hogy hát számos elsőség fűződik a nevéhez, például a svéd asztal, ami nem nagyon volt még addig Magyarországon, viszont itt bevezették, és hát a hazai vendégek közül nem mindenki értette meg a dolog lényegét. Egy ideig türelmesen várt az asztalánál, aztán akkor látta, hogy nem hoznak neki semmit, akkor fogta magát, odahúzta a széket a hosszú asztalhoz, leült, és elkezdett a svéd asztalról pakolni, és ott helyben megenni.
4: Vagyis a hegy nem megy Mohamedhez, igen. Mohamed ment a hegyhez, így és van, körbeülték.
5: Ami még újdonság volt, az a Coca-Cola, mert ugye hát azt eléggé szűken mérték abban az időszakban, és itt a tetőbárban állítólag az elsők között lehetett kapni. És ez a tetőbár nem csak erről volt híres, hanem egy sokkal hát, szomorúbb eseménysorozatról is, hogy hát igen sok életunt ember vetette onnan magát a mélybe, és idővel, hát részben emiatt, részben azért, mert dobálgattak is ott a kóla mámorban, ugye a vendégek mindenfajta tárgyakat, bezárták, és akkor hát megszűnt ez a tetőtéri bár részleg, helyette a legfelső emeletből is szobákat csináltak. Én voltam fönt a tetőtetőn, tehát ott, ahol a már csak a
4: szabadba ki lehet
5: szabadba
4: menni.
5: Lehet kimenni, tehát ez egy félelmetesen jó élmény volt, nagyon-nagyon tetszett. Akkor már nem volt jó állapotban az épület, úgyhogy gyalog kellett fölmennünk, mert éppen nem működött a lift, és visszafelé pedig a lift szerelőkkel jöttünk lefelé. És egy pillanat, hogy belém hasonlott a felismerés, hogy az amerikai elnök és az alelnök sem utazhat ugyanazzal a géppel, nehogy esetleg ugye probléma
4: sejtem
5: legyen.
4: Sejtem a végét a történetnek.
5: És ha most itt megáll a lift, és a lift szerelők benne vannak, akkor ki fog innen bennünket kimenteni. Szóval az utolsó években azért nagyon rossz állapotban volt maga az épület, ez kétségtelen. Nyilván nem ez az egyetlen megoldás ennek a kezelésére, de tényleg nem volt jó paszban már a ház.
4: Azt jól sejtem, hogy gyakorlatilag ennek a szállodának minden ablakjából panoráma volt a városra.
5: Hát a fentiekből mindenféleképpen igen. Az viszont fontos elmondani, hogy nem ilyen henger alakú volt a szobáknak a fala, tehát az teljesen sima fal volt. A folyosók viszont hát görbültek. Tehát annak inkább volt egy ilyen Star Trek Enterprise érzése.
4: Nem véletlenül kérdeztem rá előbb a belső építészetre, mert ugye itt azt gondolom, én nem jártam az épületben, csak a földszinten, a lobbiban, de hogy itt mindennek ívesnek kell lenni, vagy valamilyen módon követnie kellett a háznak. Ha nem is a külső homlokzatát, de ugye a belső csigalépcső.
5: Belülről, amennyire én láttam, a szobák azok normális alaprajzúak voltak, pont ezért, hogy ne kelljen egészen speciális berendezéseket szerezni hozzá. Hogy ezt hogyan oldották meg, azt nem tudom pontosan. Egyet tudok, ami belső építészeti elrendezés volt, az a lépcsősor, ami a lobbiba vezetett lefelé, és a Szrók György bosszújának is hívták, mert valahogyan úgy tervezte meg, hogy csak Bugdácsolva lehetett lejönni. Kipróbáltam, és tényleg, tehát úgy volt beosztva a lépcsőknek a sorrendje, vagy ilyen ritmusa, hogy abba uriasan, vagy úri nőként
4: elegánsan nem
5: lehetett levonulni. Márpedig hát vonulás lett volna, igen, mert önök laktak, mint Honti Hanna, aki azért, hogyha valamit, akkor vonulni, azt tudott.
4: Most, hogy téged hallgatlak, azért egy kicsit az merült fel bennem, hogy hát elég veszélyes volt ez az épület. Sok veszélyt rejtegetett, inkább így javítom magamat. A lépcső, a tető, az egyebek.
5: Én jártam ott egy kis hátsó szobában, ami a recepciós pult mögött volt, és ott mutatták is, hogy hol volt a lehallgató berendezés annak idején. De ez több olyan hotelbe, ami már ugye a régi időkben is működött, hogy felfedeztük a régi ott dolgozók, hogy na, melyik szobában volt, ott is meg volt egy kis hátsó szobácskában.
4: Hát ez akkor a rég múlt, aztán a közeli múltban vendégmunkások, meg ha jól tudom, ukrán menekültek is laktak ott, és egy része működött még talán szállodaként.
5: De igazából szállodaként működött, a legutolsó emlékem az róla, és ez a zárás előtt talán egy évvel volt, hogy diákok, külföldi diákok béreltek ott szobákat hosszú távra.
4: Egyetemisták?
5: Egyetemisták, akik itt tanultak egyrészt, másrészt pedig hát kispénzű turisták, akiket hoztak Bulgáriában, innen-onnan nagy csoportos kirándulásokra sok busszal. Ázsiai vendégek is voltak. Tehát azért szállodaként működött ez alapvetően, csak hát már azért a kilátás az a régi maradt. Hát befelé a szobákban már úgy kevésbé lehetett jó érzéssel tekingetni.
4: Na hát hamarosan kiderül, hogy a luxus lakások, amik itt épülnek, milyen jövőt mutatnak majd. És akkor javaslom, hogy ha már Budán kezdtük, valamelyik hídon menjünk át Pestre, és akkor legyen mondjuk az a valamelyik híd a Lánchíd, vagy az Erzsébet híd, és akkor már is ott vagyunk a gyönyörű szállodáknál, a Dunakorzón. És akkor mit szólnál, hogyha az Interkontinentállal folytatnánk a sztorizást?
5: Legyen csak melyikkel, mert a mostani Interkontinentál az már egyen arrébb van, a régi Interkontinentál pedig most Marriott névre hallgat, de régebben ez volt a Duna Interkontinentál, szerintem
4: Duna Interkontinentál, az jó lesz.
5: Arról akarunk beszélgetni, van egy ilyen sejtése. Ez egy igazán különleges épület, nagyon sokan szeretik, nagyon sokan utálják. Én valahol a kettő között vagyok, mert szerintem egy érdekes színfoltja a városnak, és ott abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy találkoztam a halála előtt egy-két hónappal Finta Józseffel a Duna Interkontinentál, most már Marriottnak a tervezőjével, és ez volt az első igazi nyugati típusú luxusszálloda a városban.
4: Mikoriban épült?
5: Most a pontos dátumot próbálom felidézni, a 60-as évek közepe vége tájéken. Ekkor már persze meg volt a Gellért, meg volt más hotel is, mikor Royal, de olyan igazán nagy multilánc az még nem jött be a vas kerítésen túlra, és hát ezt a újfajta életérzést adta meg Budapestnek a Marriott, vagy pontosabban ugye a Duna Intercontinental, bocsánat, most hívják annak, és az épület másik különlegessége az, hogy az összes ablaka a Dunára néz. Tehát, hogy bármelyik szobát is veszed ki, akkor egészen biztosan a Dunára fogsz nézni. Ennek megvan az a hátulütője, hogy az egyik oldalon teli van ablakokkal, a másik oldalon meg nincsen.
4: De most, hogy mondod, tényleg, ott számtalanszor elmegyek, és az gyakorlatilag egy tűzfal. Tűzfal ablakok nélkül,
5: van. Van egy-két ablak, ilyen kis folyosó ablak gyakorlatilag.
4: Igen. Hogy ilyen szellőző ablak, igen.
5: Ne szépen fogalmazzak. És akkor megkérdeztem Finta Józsefet, még csak kihez forduljak, hanem a tervezőhöz, hogy mit szól ehhez, hogy sokan rondának tartják. Mondta, hogy az a legjobb része, az a tűzfal, ami a város felé néz. Ő egy kicsikét azért belerecsent az építésébe, 30 éves voltál, amikor megkapta a tervezés lehetőségét, és rengeteget variáltak rajta, hogy ilyen ablaknak kell, újra kellett tervezni, közben ő két másik házat is csinált, szóval nem lehetett egyszerű, de hát utána sok-sok éven keresztül ez volt a szálloda, ahova hát özönlöttek például a sztárok is.
4: Akik utálták, miért utálták? Emiatt a tűzfal miatt, hogy
5: pont
4: nem volt
5: tűzfal.
4: Szép a város felőli része?
5: Igen, igen, meg hát úgy tartják, hogy egy ilyen hatalmas nagy monstrum, ami hát kicsikét lélektelen és úgy elcsúfítja a dunai látképet. Kétségtelen, hogy ez egyfajta ilyen kortünet is, de szerintem azért a mai napig ez egy igen komoly és masszív épület, aminek helye van ott a Dunaparton, belülről pedig hát egészen csodás most is az épület.
4: Egy szálloda akkor válik élővé, amikor azt lakják, és ahogy említetted, itt sztárok, politikusok, kémek, milliárdosok megfordultak. Milyen sztorik kötődnek ehhez a szállodához? Vagy a kezdetekkor mi tette nagyon feltűnővé ennek a szállodának a jelenlétét?
5: Hát egyrészt az, hogy van. Tehát, hogy van egy ilyen nyugati szálloda. Nagyon sokan jöttek akkoriban vissza külföldre szakadt magyarok, és hát itt béreltek szobát. Nyilván tudták azt is, hogy akkoriban ez rendesen be volt technikázva, szakszóval élve.
4: Mint a körszálló.
5: Mint a körszálló is. Az összes ilyen kiemelt. Igen. Voltak például kélányok, akiknek hát az volt a feladatuk, hogy becserkészszék a külföldi vendégeket, és akkor hát egyrészt kipuhatolják tőlük megfelelően intim környezetben, mi ügyben vannak itt. Másrészt pedig, hogyha szükség van rá, akkor kompromitáló felvételeket csináljanak róluk. Hát ugye az egyik nagy élharcosa ennek egy későbbi világsztár Csicsolina volt, aki hát ott kezdte a pályafutás, azt hiszem, hogy Katica Bogár, de most nem akarok butaságot mondani fedőnéven. Aztán a másik nagyon híres lakó az Carlos volt, a sakál, a hírhedt terrorista, aki sokáig Budapesten bujkált. Nem is annyira bujkált, mert az akkori kormány engedélyével tette mindezt, aztán később már terhessé vált Magyarország számára, és akkor így kiszorították a határon túlra. De hát őt egyébként a szállodások imádták, mert rengeteg borravalót hagyott, és nagyon úriember volt. Néha elkezdett lövöldözni a lobbiban, meg voltak ilyen húzásai, de hát Istenem, előfordul. A politikai élet színejava, tehát aki vendégségbe látogatóba jött nagy formátum politikus, az gyakran itt kapott szobát, és hát mindenki, aki számított gyakorlatilag. A leghíresebb pár, akik itt a nyitás után jelentkeztek, ők Richard Burton és Liz Taylor. És hát ők tartották meg Magyarország első hollywoodi sztárbuliát is, mert Richard Burton a kék szakállt forgatta itt a Róna utcában Budapesten, és több hónapra ide kellett költöznie. És akkor jött vele Liz Taylor is, mint a felesége, és pont akkor töltötte be a 40-et. És Richard Burton egy hatalmas nagy partit szervezett neki. És ide jött, hát gyakorlatilag Ringo Starr-tól kezdve a monakói hercegnőn át nagyon-nagyon sok híresség, és az volt a vicces ebben az egészben, hogy az akkori sajtó ilyen rövid hírben tálalta mindezt, miközben a külföldi sajtó meg özöllött, és körbevették a szállodát a legnagyobb sztármagazinoknak a fotósai, hogy mindenkit lefotózzanak, és ott az egyik emeleti bálteremben tartották a születésnapot, ahol egy hatalmas gyémánt, aztán a Taj Mahal építetőjének a gyémántja volt az egyik, és tudja már hány milliárd forintért árvezték el később, ajándék, ugye ott voltak a sztárok. Nem, nekem a kedvenc sztorim, hogy Grace Kelly, aki ugye amerikai filmszínésznőként indult, és aztán pedig Monaco hercegné a nője lett, ő is a vendéglistán szerepelt, és igen, lazán viselkedett, fölszállt a kettes villamosra például, mert hallotta, hogy az jó, meg hogy szép ott a kilátás, tényleg így is van. És egy grófnő kísérte el, egy magyar származású, gondolom azért, mert neki van helyi ismerete, meg hát, hogy benne volt ezekben az arisztokrata körökben, és ne egyedül legyen a hercegnő. És egy nap mondta neki a grófnő, hogy neki él még Magyarországon egy rokona, és a lágymanyosi lakótelepen. Hát akkor látogassuk meg. Kölcsön kérték azt a fekete Rolls-Royce-t, amivel közlekedett Richard Burton, és ment a forgatásra minden egyes nap, és azzal elmentek a lágymanyosi lakótelepre, és beültek oda a szobakonyhába, Grace Kelly egy
6: családi
5: beszélgetésre. Hogy... Szóval ekkora flash-t így nehéz ma már elképzelni.
6: És ezt se lovagolta meg az akkori sajtó?
5: Nem tudtak róla szerintem. Uh-huh. Tehát én azzal az úrral beszéltem, aki az igazgató helyettes volt akkoriban, és ő emlékezett vissza a könyvben is mindazokra a sztorikra, hát egy első kézből. Tehát ez egy olyan magánprogram volt, amiről a sajtó nem értesült. Uh-huh. Nyilván a nagy fekete Rolls-Royce-ot azt hát látták. Az eléggé feltűnő jelenség volt Budapesten.
6: Igen. Na előbb Carlost említetted, és úgy tudom, hogy akkoriban a hatóságok a Magyar Szabadkőművesség egyik központjában tárgyaltak vele. Ugye az épület régen a Magyar Szabadkőművességnek volt a központja, ma pedig hogy nem, Misteri Szálloda néven él tovább.
5: Igen, ez az épület a Podmalicki úton van, és hát rettentően izgalmas kívülről is.
6: Hát egyébként ember... mondjuk el, hogy konkrétan a nyugati pályaudvarral párhuzamos, tehát a sínekre lehet rálátni, a vasúti
5: igen,
6: sínekre.
5: Igen, abszolút így van. Ezt még a szabadkőművesség csúcspontján, tehát Adi idejében építették. Kellett egy páholy gyakorlatilag, ami úgy összefoglalja a budapesti páholyokat, és ami egy ilyen központként szolgál. És hogyha az ember úgy értő szemmel néz egy kicsikét a homlokzatra, akkor tudja dekódolni a jeleket, mert az összes fontosabb szabadkőműves jelkép az rajta van. Tehát lehet látni földgömböt, vonalzót, mindent látó szemet. Ők eléggé bele voltak őrülve az egyiptomi kultúrába, úgyhogy ilyen kis mindenfajta egyiptomi szobrokat is fel lehet fedezni. Nekem a mindent látó szem az nagy kedvencem. Ugye ez már a keresztény kultúrába, meg előtte az egyiptomi kultúrába is egy ilyen visszatérő elem volt, és sokan úgy szeretik ezt magyarázni, hogy hát a szabadkőművesek, az a titkos és rejtések mindent látnak, mindenről tudnak. Miközben nekik szabadkőműves szakértő mondta ezt nekem, tehát nem a saját kutfőmből szedem, pont az ellenkezője volt a jelentése. Tehát, hogy téged figyelnek, viselkedjél úgy, ahogy az méltó. Ne viselkedjél úgy, hogyha látnak, akkor szégyenkezned kelljen miatta.
6: Vagy hogy a teremtő lássa, hogy így te van. Milyen rosszul viselkedsz.
5: És ez egyfajta ilyen magasztosabb dolog.
6: Igen, igen.
5: És tartást ad, hogy viselkedjél mindig, úgy, hogy tud vállalni a tetted következményeit. És ez szerintem egy szép gondolat, de nekem amúgy is nagyon tetszik ez a szabadkőműves szimbolika az összes rajta van a kulcstartómon, úgyhogy gyakran hiszik az, hogy szabadkőműves vagyok, de hát nem. Bár milyen? Hogyha az lennék, ugye, akkor sem biztos, hogy elmondhatnám.
6: Nem biztos, hogy a kulcsodartodon hordoznál, de vajon akkoriban kik fordultak meg szabadkőművesként
5: ebben az épületben? Nagyon sokan megfordultak ott. Mondjuk Ady Endrét mondtam most így kapásból, de hát rajta kívül voltak még ismert és ismeretlen emberek is, szép szem Benedek Elektől kezdve nagyon sokan voltak szabadkőművesek, de hogy ez nem volt annyira titkos, mint ahogy azt most elképzeljük. Tehát egy társadalmi rang volt, egyfajta közösséghez való tartozást jelentett. Azt nem titkolták, hogy ők szabadkőművesek, már csak azért sem, mert bementek a székházba. Amiről mindenki tudta, hogy az a székház. De az épületen belül már nem volt szabad mozgás, tehát ott állt egy testvér, ugye ők így hívják egymást, aki nézte azt, hogy ki az, aki oda bejön, és maguk ezek a rítusok, a szertartások, a találkozók, a munkák, azt hiszem, hogy így hívják a szabadkőművesek, az már egy másik kategória volt, és oda már nem kapott betekintést akárki. Az alján egyébként volt egy étterem, ahova mehettek külsősök is, bárki, aki éppen jól akart lakni, plusz tartottak például jótékonysági, mondjuk ebédeket, ahol a kevésbé jól szituáltak, kaphattak ebédet. Szóval nagyon sok volt a humanitárius tevékenységük.
6: A szabad kőművességhez rengeteg legenda, titok kötődik. Mi az, ami a mostani hotelben, a Mystery Hotelben ebből jelen van? Ugye Varró Zoltán belső építész irodája készített el a belső építészeti elemeket, és hát nagyon sok érdekesség, tényleg nagyon sok titok.
5: Nagyon
6: picit
5: sok
6: másképp, de ott van.
5: Igen, jó pofa, ez is egy megosztó belső építészeti megoldás. Nekem olyan szempontból tetszik, hogy azért kihasználják az épületben rejlő lehetőségeket, és például a nagy étterem, vagy ilyen központi terme, az ugyanaz a terem, ahol annak idején a szabadkőművesek voltak, és ilyen fekete-fehér kockákból épül fel a padló, tehát olyan díszítése van, ami szintén a szabadkőművességre utal, akkoriban is ilyen lehetett. Vannak ezek a kicsikét ilyen megmosolyogtató, de a szabadkőművességhez nem kötődő jópofa megoldások, például rengeteg monalízás párna, meg egy kicsikét ilyen titokzatos, inkább Harry Potteres,
6: igen,
5: mint szabadkőművel,
6: ha
5: így van.
6: Igen.
5: Úgyhogy minden arra utal, hogy itt valami sejtelem, valami rejtelem van, de a leginkább a nagy terem ott tudja az ember egy pillanatra becsukni a szemét és elképzelni azt, hogy most ő a szabadkőművesek vagy páholyában van. Azt hiszem, hogy az erkély rész is, vagy ez a kis galéria rész is ugyanazt a világot teremti újra.
6: És ha jól tudom, egyébként ma gyakran Európából, vagy olykor Amerikából érkezők city breakre kifejezetten, tehát néhány napos itt tartózkodásra
5: költöznek. Abszolút, és volt ilyen, aki felfedte magát, hogy ő szabadkőműves, és pont ezért foglalt oda szobát. Nyilván ez a kisebbség azért.
6: Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, a műsor feléhez értünk, és most egy pici szünetet kell tartanunk. Kedves hallgatók, Kordos Szabolccsal folytatjuk hamarosan a beszélgetést Budapest titkairól, mindenről, ami a gasztronómiát és a turizmust érinti. Várunk benneteket vissza a rádiók mellé.

gazdaság és kultúra a 94.2.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
2: Az Egy életem műsorát halljátok, amelyben Kordos Szabolcsal folytatjuk a beszélgetést, akivel budapesti szállodák és kulináris helyek múltját, történeteit idézzük fel. És mit szólnál, Szabolcs, hogyha a következő helyszínünk a Royal szálló lenne, a Grand Royal Hotel, amely a millennium idején épült, ugye jól tudom.
3: Akkor 1896-ban, ami hatalmas nagy dátum és időpont Budapest történetében, mert minden, ami fontos volt, és minden, amit most Budapestként ismerünk el, az nagyjából 1896-ban jött.
2: Igen, ez
3: meg.
2: Is igaz, igen.
3: Úgyhogy ezt elég könnyű megérzni, hogyha én visszaugorhatnék valamikor az időbe egy röpke 25 perces sétára, szerintem 1896-ban témfelegnék a Nagykörút környékén.
2: És kerek szemekkel néznél körbe, mert ugye akkoriban egy luxus szálloda aztán igazán meglepő volt Budapesten.
3: Meglepő volt, de úgy egyben jó húzás is, mert ugye a millenniumi ünnepségekre, amit egyébként egy évvel korábban akartak tartani, csak hát nem lettek készen, úgyhogy jó magyarosan úgy gondolták, hogy végül is a honfoglalás is sokáig tartott, úgyhogy lehet egy évvel később.
2: Mit számít?
3: 98-ban is lehetett volna éppen. Ezért ezekre az ünnepségekre nem csak Ferenc József jött, hanem nagyjából a fél európai turista had. Ez volt az első kiemelt, hát a Bajnokok Ligája hozzá képest ugye semmiség, és sok-sok millió vendég éjszakát töltöttek itt a különböző külföldi látogatók, úgyhogy jó ötlet volt megnyitni ezt a hotelt, ami aztán hát a maga több száz szobájával, fürdőszobájával, vacuum cleanerével, tehát ilyen beépített porszívó rendszerrel, mindennel, tényleg egy csoda volt.
2: Említetted, hogy sok híresség megfordult. Ki az, aki magyar vonatkozásban érdekes lehet a szálló lakójaként?
3: Az a helyzet, hogy az ember bemegy a mostani szállodába, akkor jobbra lát egy szép nagy táblát. És oda felsorolták az összes vendéget, aki valaha megfordult. Hát én most emlékszem például Johnny Deppre, aki hát idejött tartani egy koncertet, de hát erre nem került sor, de hát ő is itt lakott, Arnold Schwarzeneggerre, Sylvester Stallone-ra, a teljes Real Madrid, Bayern München, francia válogatott, német válogatott, tehát Pavarotti, mindenki volt itt, Tony Curtis, stb. Stb. Ezt is lehetné egy ilyen 20 percen keresztül mondani, kik voltak, inkább az, hogy ki nem esetleg. Mondjuk Michael Jackson nem volt itt, ő egy másik szállodában volt. De a magyarok között is nagyon szép számmal voltak. Most én két embert emelnék ki a sokasságból, Kródi Gyula és Ady Endre.

0: 20 éven keresztül, mindig a nyári szezonban, tehát valamikor áprilisban megnyílt, és akkor szeptemberben meg bezárt. És iszonyatos fenntartási költségei lehettek. Tehát az nem úgy működött, akkor volt egy hűtő, aztán hajrá, hanem azt mindig folyamatosan hozni kellett a jeget, jégvermekből, valahonnan Budáról, pusztító lehetett, és hát ott nyalt gyakorlatilag az egész magyar elit, mert ez mivel drága volt, és nem úgy ment, hogy bárki megengedhette magának, úgyhogy itt aztán Deák, Kossuth, mindenkiről szó van, hogy oda járt, és hát a teljes reformkor ott.
1: Aha, akkor ez a szintere volt a társasági életnek is.
0: Abszolút, tehát ez nem egy gyors ilyen drive-thru volt, hogy akkor fölkapom és megyek, hanem ott akkor szépen ezek az emberek leültek, és beszélgettek egymással. Ez volt a nyárnak a találkozó helye.
1: Volt akkoriban tölcsér, vagy milyen módon fogyasztották a fagylaltot?
0: Ez, amit nem tudunk pontosan, több mint valószínű, hogy ilyen kelyhekben árulták. Tehát, mint ahogy most is a kelyhek vannak, és hát azokból kanalazták kifelé. Hogy pontosan milyen lehetett ez a fagyi, hát valószínűleg egy picivel vizesebb, mint amit mi el tudunk képzelni.
1: Szorbé jellegű,
0: igen,
1: akkor inkább.
0: Inkább. Gyakorlatilag a bécsi minta az egy ilyen limonádézó volt, amit lefogyasztották a limonádét.
1: Jaj, de jó hangzik.
0: És inkább ez a szorbé, vagy smoothie, hogy most nevezik, tehát inkább ebbe az irányba kell elindulni. De volt már tej is benne, tehát volt már főzött fagyi is, azt is lehetett kapni.
1: Kedves Szabolcs, nagyon szépen köszönöm a történeteidet, a múlt idézését, rengeteg kérdése maradt még, úgyhogy egy következő műsorban ismét vendégül szeretnélek majd látni, örülök, hogyha akkor is eljössz hozzám. Köszönöm a mai beszélgetést.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatók, az Egy Életem műsora szólt, amelyben ma Kordos Szabolcs volt a vendégem. Ha vissza szeretnétek hallgatni a mai beszélgetést, akkor keressétek az Egy Életem műsorát a Spotify csatornámon. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok, akivel egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozhattok. Sziasztok!

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Flotta döntések változó időkben.
2: Cégautó beszerzés 2026-ban.
1: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
2: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
1: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, bemutatták a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, a fenyőfélék és a pázsitfű félék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánfélékké és az utifűjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóczi Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinetfőnöknek a civil életből érkező Stefán Attillát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinetfőnök helyettes. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át, közölte a MISZ vasárnap az MT-vel. Az eredményhirdetésen a versenyszervező MISZ 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt is díjazott, egyenként 4-800 ezer forintos elismeréssel. A 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 ezer forinttal térhettek haza az eseményről. 14. Leó pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően pünkösd vasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílás a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként.
0: Időjárás jelentés.
3: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az észak-észak-nyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief. Ma nem érkezünk új beszélgetésekkel, hanem két korábbi beszélgetést ismétlünk. Először arról lesz szó, hogy a social médiában van-e a márkáknak más lehetősége a szórakoztatáson túl, érdemes-e a szórakoztatáson, vicceskedésen túlmutató tartalmi stratégiával jelen lenni a social média felületein a márkáknak. Vendégünk Bódi Zsófi, a Mediátor Socials Operations Lead-je. Zsófit követően pedig Vavreg Balázs Direct Response Copywritert hallgathatják. Vele arról beszélgettünk, hogy a mesterséges intelligencia milyen szerepeket vesz át a marketing kommunikációban az emberektől, és melyek azok a feladatok, azok a teendők, alkotások, amelyek mindig az embernél fognak maradni, vagy legalábbis érdemes a humán kollégáknál hagyni a reklámozásban és a marketing kommunikációban.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
2: Folytatódik a Rebrief Bódi Zsófiával, a Mediátor Social Operations Lead-jével. Köszöntünk, Zsófi!
3: Szia, Bence! Hello, hello!
2: Zsófi azért csatlakozott hozzánk, mert egy picikét megpróbálunk rendet tenni a közösségi média, social platformok, márkák és szórakoztatás témakörében. Kiinduló pontunk az, hogy általában a legtöbb social média szakember azt mondja, social platformokon, közösségi felületeken a márkáknak szórakoztatniuk kell, az emberek azért vannak ott, hogy szórakozzanak, és szerintem elég gyakran ezt is csinálják a márkák. Neked mi az érzésed? Megfogadják ezt a tanácsot különben a márkák? Vagy ez nem is egy jó tanács? Távolabbról kéne kezdeni?
3: Hát, kötelességem távolabbról kezdeni, de alapvetően azt gondolom, hogy ha meg is fogadják, akkor picit a nagy többség, és természetesen vannak nagyon jó üdítő kivételek, azok loholnak ezután a szórakoztató ipar után, és nem veszik figyelembe, hogy van csomó más dimenzió, ami mentén elindulhatnának, de alapvetően ma már nem tudunk nem szórakoztatni szerintem a social platformokon, főleg, hogy az utóbbi időben a short form videó olyan szinten teret nyert, mint formátum, hogy nem tudsz nem a legszórakoztatóbb műfajban kommunikálni.
2: Azt mondod, hogy egyszerűen, ha socialra megy egy márka, akkor úgyis videózni fog, és hogyha valaki videózik, akkor az azt jelenti, hogy az a videó az legalább valamilyen szinten szórakoztató lesz, tehát gyakorlatilag nincs is nagyon más dimenziója a social tartalmaknak.
3: Természetesen van más dimenziója, és már nem is beszélhetünk nagyon organikus terjedésről, ugye ezt már párszor szerintem előttem is elmondták ebben a műsorban, hogy mindent hirdetni kell. Nyilván segítheted abban a hirdetésedet, vagy a tartalmadnak a terjedését, hogy olyan formátumot fogsz választani, amit az emberek nagyobb valószínűséggel vagy szívesebben fogyasztanak, és hát nyilván az egy nyílt titok, hogy leghatékonyabban át lehet adni az információt a short form videóval, audiovizuális stimulus, és így ki is nyitnám akkor a kérdést, a kedvenc veszőparipámat, a dopamin termelést, amiről már nagyon sokat beszélgettünk így a szakmai berkekben is, hogy mennyire más stimulust jelent az agy számára a short form videó, és hogy mennyire tud veszélyes lenni. És
2: mondtál, mielőtt készültünk a beszélgetésre, mondtál hasonlatokat. Az egyik a szerencsejáték volt, a másik a sport. Az egésznek ugye az a lényege, kicsit szenvedsz, aztán utána ez a jutalmazó hormon, a dopamin felszabadul a szervezetedben. Ennek mi köze van a social médiához?
3: Alapvetően a jutalmazó központunk az úgy működik, hogy valóban kell hozzá egy pici szenvedés, de ezt fordíthatnánk le úgy is, hogy befektetett erőfeszítés vagy energia, és mivel ez egy nagyon egyoldalú, igen, ilyen passzív befogadói tevékenység, maga a short form videóknak a görgetése, ezért az agy jutalmazó központjában ezek a píkek, ahogy mondjuk felszökik a dopamin egy nagyon vicces videónál, minél több ilyen videót nézel meg, az a pík annál alacsonyabban lesz, és ezért kell néha detoxot tartani, vagy szüneteket tartani.
2: Tehát az a ciklus, hogy elindul egy videó, értelmezem, megértem belőle a viccességet, humort, szórakoztatóságot, érdekességet, stb., és mikor megértettem, akkor jön a dopaminlöket. És nyilván egy rövid videó esetében nagyon lerövidül ez, ez az idő, amíg ugye értelmezem, tehát a befektetett energia szakasz nagyon lerövidül, és a löketek egyre sűrűbben vannak egymás után.
3: Így van, így is lehetne mondani. Most lehet, hogy egy orvos az ilyen ráncolt homlokkal szemöldökkel nézne ránk, hogy ezt tényleg nagyon lebutítjuk. Nyilván itt, mivel nagyon rövid idő alatt dolgozzuk fel az információt, és nem is várjuk meg sokszor, hogy a teljes tartalmat megértsük, hanem az első benyomások, az első rácsatlakozunk egy poénra, értjük, mi az insight benne, és már pörgetünk is tovább is. Igen, ezekből a píkekből van nagyon sok sűrűn, és mivel ez egy napi szintű tevékenység, minden nap is akár több órát töltünk vele, ezért egyszer csak amit az angol is mond, ez a brain rot, ez abszolút igaz, elfárad az agyunk egyszerűen. És utána, amikor másnap megnyitjuk ugyanazt a platformot, ugyanolyan, nem tudom, humor levelön van a tartalom számunkra, már mégsem üt akkorát, és szépen lassan egyre, ez a, megint csak egy angol szóval élnék, de inkább ezt most skippelem, tehát fáradtság, ez a fáradtság lép be az ember elmében, hogy már nem hoz olyan boldogságot, olyan örömöt, vagy olyan kielégülést egy tartalom. És azért hoztam párhuzamot, vagy vontam párhuzamot a sportolással, mert ott, és nagyon sokan gyűlölni fognak ezért, de nyilván az, hogy edzed az izmaidat, az fájdalommal is jár, szenvedéssel is jár, de a végén mégiscsak van egy nagyon pozitív hozzáadott értéke a napodhoz, meg a közérzetedhez, és nyilván itt ez a munka, ez egy kiemelődik a képletből.
2: Értjük a dopaminnal kapcsolatos működést, de ez... Értjük most már a dopaminnak a mechanizmusát, de mit kell erről gondolni a márkagazdának? Ebből a dopamin ciklusból, ebből a rutinból egy márkának meg kell próbálni kitörnie valami más logikával érdekessé tennie magát, vagy pedig ez azért fontos, mert ez egy olyan adottság, amihez minden márka kommunikációnak alkalmazkodnia kell a közösségi médiában.
3: Bizonyos mértékig szerintem érdemes hozzá alkalmazkodni, de ne erre építsük a teljes social kommunikációnkat. Legyenek olyan tartalmaink, amik több információt hordoznak, és mélyebb mondani valójuk van a márkáról, a szolgáltatásról, a márka hitvallásáról, vagy krédójáról, de mellette nyilván számolnunk kell azzal, hogy kellenek az olyan tartalmak, amik rövidek, ütősek, van benne valami húk, ami miatt végig fogja nézni, vagy netán még több videót is végig pörget a mi oldalunkon.
2: Van-e abban eltérés, hogy a különböző közösségi média platformokon mennyire kell megfelelni ennek a szórakoztatási igénynek, a dopamin igényeknek?
3: Hát ezt valamennyire a platformok is alakítják, ahogy elnéztem az elmúlt években, pont a LinkedIn-ről beszélgettünk, hogy egyszerűen megnyitom, és már sokszor nem tudom, hogy melyik platformon járok éppen, főleg desktop nézetben, hogy ez most Facebook, Instagram, de ez nyilván vannak azért árulkodó jelek, de hogy betört a shortform, és ez a fajta vlogolás, közlékenység a LinkedIn térben is, ez abszolút látszik, hogy egyre jobban összemosódnak ezek a határok.
2: De így meddig tarthat ennek a... Meddig lehet elmenni a szórakoztatással? Nem inflálódik-e el ez a fajta logika, ez a fajta dramaturgia, amit ebben a tartalomkészítésben csinálunk?
3: Hát, ha ezt tudnám erre a választ, akkor jövendőmondó lennék. Szerintem mindennek, minden lufi kipukkan egyszer, de szerintem maga a videós tartalomforma az ciklikusan, de vissza-vissza tér, nem véletlenül. Az, hogy most éppen álló és rövid formátum, az, de már ebben is annyira széles a spektrum, tehát most már egy 60 szekes videó is tud működni, nyilván nagyon sok mindentől függ, hogy van felépítve, de tényleg maga a tartalomszerkesztés is egy dramaturgia mentén épül fel, tehát egyszerűen át kell gondolnod, hogy mit szeretnél mondani. Nyilván ez nagyon sok applikáció, most ha csak a CapCutot említem, szinte kiszolgál. Tehát szinte scriptet se kell írnod, bedobálod a footage-eket, és összerakja neked úgy, hogy nem is kellett gondolkodnod magán a forgatókönyvben, mert ad egy ívet. Mert hogy felülünk a trendekre, videók zenére vannak vágva, templétek elő vannak így ezáltal készítve, szóval egyre kevesebb befektetett energiával tudsz felülni erre a vonatra, csak szerintem nem érdemes.
2: Miért nem érdemes? Akkor mit érdemes csinálni?
3: Szerintem fontos, hogy amellett, hogy az ember, vagy a márka, nem az ember, de a márka mögött álló emberek, akik a tartalmakat készítik, lássák azt, hogy érdemes egy pontig felülni erre a vonatra, és az időbeliségi dimenziót figyelembe véve gyorsan reagálni, hogyha felhasználóknak van egy véleménye a termékedről, amit termék előnyét tudsz kovácsolni, vagy a kommunikációdban előnyét tudsz kovácsolni, azzal legyél éber, figyeld a kommenteket, legyél velük nyitott egy párbeszédre, reagálj a reakcióikra, a kérdéseikre. Tényleg a Redditről már beszélt előttem az egyik kedves kollégám, és nekünk is nagy fejtörést okozott az, hogy hova tegyük a Redditet ebben a koordinátorrendszerben, és láttam egy-két nagyon-nagyon jó, kiváló példát arra, hogy hogy kell jól használni. Annyira community-based a Reddit, hogy pont arra jó, hogy olyan insightokat szedj onnan ki a szolgáltatásodnak, amit aztán a kommunikációdban iszonyú nagy előnyét tudsz kovácsolni. Most nemrég láttam egy DAV példát, ahol autofom reklám lett Reddit kommentekből, amit az emberek írtak, egy nagyon népszerű, azt hiszem valami.
2: Óriás plakát reklám.
3: Így van, óriás plakát reklám. Konkrétan egymás párba állítva két komment, az egyiken panaszkodnak a szagára a terméknek, a másikon meg magasztalják, hogy milyen jó. És hogy egyszerű, de felhívja a figyelmet, és pontosan emlékezni fogsz arra, hogy az milyen termék volt, tehát iszonyúan kreatívan fel lehet használni, és most nem csak az öncélúság miatt, hanem figyelni, és úgy fejleszteni a termékedet, és visszacsatornázni az emberek véleményét, gondolatait a termékedről a te saját social kommunikációdba, vagy ezzel is egy narratívát tudsz teremteni, vagy birtokolni.
2: Ha jól értelmezem, akkor a te tanácsod az, hogy a márkák azok ne abba gondolkodjanak, hogy hú, van egy márkaüzenetem, és azt hogyan tudom szórakoztatóan, vagy még szórakoztatóbban tálalni, hanem inkább azt keressék meg, hogy ez a márka, az a téma, arról az emberek mit beszélnek, mit alkotnak, mit mondanak róla a social platformokon, és azokba a beszélgetésekbe, diskurzusokba csatlakozzanak be inkább?
3: Vagy annak a diskurzusnak a momentumát megragadva azt formálni egy tartalommá, vagy egy márka üzenetté. Tehát igen, egyébként jól összefoglaltad, Bence.
2: Hogyan érdemes ennek nekiállni? Hogyan álljunk neki egy social tartalom, social stratégia elkészítésének, hogyha elengedjük a szórakoztatás kényszerét?
3: Szerintem az még a régi iskolából egy valid gondolat, hogy legyen egy krédója a brandnek, vagy a terméknek, ami mentén elkezd gondolkodni, hogy milyen területeken tud autentikusan megszólalni. És ezeket a területeket kell utána, megint csak egy angol kifejezésre ónolni, és azt megnézni, hogy ezekhez a területekhez milyen formátumokat, milyen üzeneteket tud társítani, és a mentén lebontani a kommunikációját. De hát nincs egy one size fits all megoldás erre, természetesen ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, bonyolult, és minden márkánál vagy terméknél változatos.
1: Az előzőekben Bódi Zsófiát, a Mediator Social Operations Lead-jét hallhatták, és most folytatódik a Rebrief Vavreg Balázs Direct Response szövegíróval, akivel arról beszélgetünk, hogy a mesterséges intelligencia milyen szerepet kap a marketing kommunikáció tervezésében és kivitelezésében.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
2: Vendégünk Vavreg Balázs, Direct Response Copywriter, szövegíró, akit azért hívtunk el, mert Balázs is láthatóan, hírleveléből láthatóan elég sokat foglalkozott azzal, hogy így a marketing feladatokat és a marketing folyamatokat hogyan alakítja át az AI, és úgy gondoltam, hogy érdemes lesz vele arról beszélgetni, hogy mi az, ami az embereknek marad a marketingben, és mi az, amire tényleg jobb a gépeket, mesterséges intelligenciát, automatizációkat használni. Köszöntünk a műsorban.
4: Köszönöm a meghívást.
2: Amikor már a Google hirdetés kezelője is egyre kevésbé ösztönzi azt, hogy az ember konkrét hirdetés szövegeket írjon bele, és helyette a rendszer ír szövegjavaslatokat, és alapvetően a sugó is azt ajánlja, hogy a rendszer javaslatait használjuk, akkor az látszik, hogy az ilyen kampányok fejlesztésébe, tervezésébe egyre kevesebb tér marad a kreatív szakemberek számára. Te érzed azt személy szerint, hogy szűkül neked a tér?
4: Nem igazán. Azt tapasztalom, meg a kollégákon is ezt látom, hogy egyre több munkánk van, csak ez más jellegű. Tehát te viselsz most egy inget. Van a kezeden egy óra, van egy szemüveged, ezek egyike sem, lehet, hogy az óra kivétel, de hogy ezek már nem kézzel készülnek, mint mondjuk 500 vagy 1000 évvel ezelőtt, hanem gyártósorral. Máshogy tervezik, mást várnak el tőle. Valószínűleg a kampányok tervezésében, a grafikai munkában, a koncepcióalkotásban, a szövegírásban, meg a marketing munka egyre több területén az, amit korábban kézzel csináltunk, hogy valaki személy szerint odaült és kigondolta, ennek egy részét kiadjuk, nevezük egyszerűen gépeknek.
2: Zuckerberg ezzel kapcsolatban még rátett egy lapáttal, ő azt nyilatkozta, hogy a legtöbb vállalkozásnak elég lesz egy idő után oda menni a Metához, ugye a Facebook és az Instagram és a WhatsApp gazdájához, és bekötni a fizetési eszközét, tehát hogy a reklámdíjakat a rendszer tudja vonogatni a céges számláról, és meghatározni az üzleti célt, hogy mit szeretne a vállalkozásával elérni, és onnantól kezdve a rendszer önműködően gondoskodik majd arról, hogy megtalálja a vásárlókat, megszólítja őket, és vásárlást ösztönözni fog. Te mit gondolsz erről?
4: Ez végül is egybevág azzal, ami felé tartanak mindig is, tehát a Facebook, vagy inkább a Meta nagyon sok részét átveszi, tehát megszűnt például az, hogy te manuálisan választod ki a célcsoportod, mert azt mondod, hogy akkor ezt a nevezzük fekete doboznak, ami az ő rendszerük rábízott, hogy akkor ő majd eldönti, kinek, mikor, melyik hirdetésedet mutatja meg, és egyébként ez hatékonyabb is. A kérdés az, hogy ez neked az érdekede, mert lehet, hogy a Metának az érdeke, de neked hirdetőként vajon az érdeked, hogy a kommunikációd fölötti kontroll egyre nagyobb részét átadjad egy olyan cégnek, aminek a részvényei azok nem téged gazdagítanak. Ez egy nyitott kérdés. Az, hogy ez mennyire lesz sikeres a Meta részéről, ez is egy nyitott kérdés. Én azt látom, főleg az Andromeda frissítés, meg az utóbbi frissítések nyomán, hogy az a rész, amit igazából senki nem szeretett a hirdetéskezelőben mókolni, meg a két hetente máshogy felépülő rendszert újra tanulni, ezeket átveheti a Meta, és egyre jobban felértékelődik, ezt kampányadatokon látjuk, a kreatív ereje, hogy milyen képet, milyen videót, milyen szöveget használsz, milyen ajánlatot hirdetsz, hogyan struktúrálod a kampányaidat. Ez egyre inkább fontosnak látszik.
2: Ezzel szemben viszont a legtöbb tanács az AI-jal kapcsolatban az ügyfelek irányába szóló tanács, mindenféle szaklapoktól, marketing tanácsadóktól, az arról szól, hogy hogyan lehet az AI-t minél több helyzetben a marketing kampányok, reklámkampányok megtervezésére, kivitelezésére használni, és ebből így folyamatosan szorul ki az ember, te pedig azt mondod, hogy felértékelődhet mégiscsak így ebben az emberi munka. Mire gondolsz?
4: Leginkább arra, hogy nagyon sokszor ezekben a diskurzusokban valahogy hiányzik az, hogy amúgy a fogyasztók mit szeretnének. Ami egy marketinges alapvetésnek kéne lennie, de olvasok LinkedIn-t, nézek YouTube-ot, vagy bármilyen módon nézem ezeket a riportokat, és egy ilyen őrült optimizmus van, hogy mindent szervezünk ki az AI-nek, és mindent csináljunk meg. És közben egyébként, hogyha elmész egy piacon körbenézel, azt látod, hogy emberek a generikus AI által generált ugyanolyan ízű, szagú, bűzű tartalmakat hamar felismerik, unják, semmit mondónak tartják, mert egyébként általában azok is. Tehát, hogy ez a része nem működik. És az, hogy
2: közben kell
4: része...
2: szóljak, mert közben meg volt arról kutatás, ugye System One, Andrew Tindalli, amiből az derült ki, hogy nem nagyon izgatja az embereket, hogy egy reklám az AI-jal készül-e, vagy nem. Alapvetően nem kérdés ez a számukra, és nem szempont.
4: Hogyha jó az a reklám. Tehát szerintem itt a kulcs nem az, hogy AI vagy nem AI, hanem hogy ezek eszközök, és hogy az eszközzel mit alkotunk. Tehát, hogy nagyon sok olyan poszt van, amiről nem tud megmondani, hogy AI valamilyen fokú AI használattal készül. Mert mondjuk a workflow-nak egy része a kutatás, ez az amaz, ki lett szervezve, de a végén valaki azt átnézte, a human in the loop az megmarad. Tehát valakinek a hangja, a stílusa, a hozzáadott értéke megjelenik, és a végeredmény kiváló.
2: Valakinek a hangja, stílusát, ezt a kifejezést, ezt használtad azokban a beszélgetésekben is, amik így a felvételt megelőzték. Mit jelent ez, mire gondolsz, és miért az az állításod, hogy ezt az AI nem nagyon fogja tudni eltalálni?
4: Az AI-ok, amikor ezt fölvesszük, ugye nagy nyelvi modellekre épülnek, és ezek egyre komplexebben, de alapjában mindig nagy nyelvi modellekre épülnek, és ezeknek a alap felépítése az, hogy kiátlagolják a válaszokat. Tehát az a, megpróbálják kitalálni a következő tokent, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, de tényleg nagyon leegyszerűsítettük, és ez nem tud izgalmas lenni magától. Azokat kívülről kell belevinni a rendszerbe. Az, amilyen te vagy, hogyha fölhívod valamelyik szerettedet, akkor ők két mondat után meg tudják mondani, hogyha nem is látják a számot, hogy te beszélsz, mert a szavajárásod, a hangsúlyozásod, egy csomó minden, ami te vagy. És az elmúlt 10-20-30 évben márkák elképesztő összegeket és elképesztő energiákat költöttek arra, hogy elhitessék, hogy ők a barátaim, hogy ő a szomszéd srác, a szomszédlány, ők engem ismernek, az én értékeimet vallják, és bejött az AI, és ezek, minthogyha megszűntek volna ezek az igények, a szándékok, és mindenki arra ment rá, vagy hát nagyon sokan, hogy jó, akkor posztoljunk napi egy helyet, napi ötöt, volument növeljük, és váltsuk ki a munkánkat. De közben meg én azt látom a fogyasztók oldaláról, hogy ez a rossz AI használat az elképesztő közönyt vált ki belőlük.
2: Mit jelentene akkor a jó AI használat?
4: Egy olyan analógiát tudok hozni erre, hogy képzeljük el, hogy kimész Budapest határába, és elkezdesz ásni gödröket. Ez lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, de ásol gödröket. De fejlődik a technológia, ezért oda viszem egy markológépet, és akkor a markológéppel hatékonyabban ásol. Fölfedezed azt, hogy amúgy ki lehet szervezni dolgokat, és agentikus AI alapján megbízol több markolót, hogy azok ássanak helyetted valamilyen módon. A kérdés az, hogy ebben a konstellációban hogy születik az érték? Hát mondjuk leginkább szerintem úgy, hogy valakinek szüksége van arra a gödörre, amit ásol, mert azért, mert valamit meg tudsz csinálni, az nem biztos, hogy a piacgazdaságon belül ez egy értelmezhető érték teremtéssel jár. Tehát azon kell szerintem mindenkinek gondolkodnia, hogy rendben, itt vannak ezek az eszközök, amik egyre inkább fejlődnek, és fejlődni is fognak valószínűleg. Mi az, amit létrehozok? Kinek hozom létre? Hogy születik az érték? Kinek van arra szüksége?
2: Azt mondod, hogy ha az AI-on az a gondolkodás mutat túl, amikor a mindenféle marketing és reklám céllal létrehozott tartalmainkkal szemben elvárás az, hogy valamilyen értéket is kínáljon, és ne csak megszólítsa a fogyasztókat?
4: Ez is lehet egy szempont, leginkább azért, mert mondjuk X mennyiségű tartalom volt a piacon mondjuk 2022-ig, és utána ezeket most így nagyságrend érzékeltetésére mondjuk 10x meg 100x mennyiségű tartalom jön létre. Ugyanehhez hozzátehetjük a szoftvereket, amikor már vibe codinggal létre lehet hozni. Gyakorlatilag, hát nem bármit, de nagyon sok mindent, akkor rengeteg termék születik, és egy ilyen érdekes túlkínálati helyzet alakul ki, hogy nagyon olcsóvá válik az, hogy te legeneráltatsz egy képet, egy applikációt, egy szöveget, egy bármit. Most, hogy ez jó lesz-e vagy nem, az eszközhasználat ügyességétől függ, de tegyük fel, hogy nagyon sokan nagyon jó dolgot hoznak létre. Ebben a közegben az fog nyerni szerintem, aki tudja, hogy kinek hoz létre, milyen problémát old meg, és eljut hozzá. Tehát marketing és termékfejlesztés szerintem fel fog értékelődni.
2: Az AI használatát egyébként leggyakrabban ugye idő megtakarítással, hatékonysággal hozzuk kapcsolatba, és az az érdekes, hogy én nekem ezekből a diskurzusokból nagyon hiányzik a minőségnek a kérdése. Mi lehet annak az oka, hogy valahogy az AI-jal kapcsolatban a minőség nem merül, mint a nem releváns dimenzió lenne, vagy nem lenne egy releváns kérdés?
4: Lehet, hogy egyszerűen az adaptáció elején járunk, és mindenki a operatív oldalról közelíti meg, hogy mit váltok ki, hogy váltok ki. Nem csak neked hiányzik a HubSpotnak, amikor ezt fölvesszük, akkoriban jelent meg a State of Marketing reportja, és abban 1500 marketinges válaszolt arra, hogy az AI meg a különböző marketinges kihívásaikról mit gondolnak, és az összegzésben olvasom, hogy a három legnagyobb előny, ami ma rendelkezésedre állhat, hogyha van egy erős branded, meg egy erős hangod, tehát valamit gondolsz a világról, valahogyan elmondod, van egy erős adatbázisod, ügyféladatok, meg a működésed adatai, illetve jó az ízlésed. És ez azért nagyon fontos, mert laikusként mondjuk generáltatsz magadnak valamit, hírlevelet, akármit, honnan tudod tesztelés előtt, hogy az jó-e vagy nem jó. Valakit az utcáról megkérdezel, hogy jó-e ez a plakát, jó-e ez a hírlevél, hát tippelni tud. Szakembert azt különbözteti meg, hogy van valamiféle ízlése, van valamiféle szakmai elképzelése, hogy ezek a plakátok többször jönnek be, mint nem, mert bizonyos alapelvek rendelkeznek benne.
2: Mavrek Balázs, nagyon köszönünk, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
4: Köszönöm szépen.
2: Rebrief pedig egy hét múlva is érkezik. Addig is érdemes megkeresni a podcast csatornánkat a Spotify-on. Szép hetet kívánunk mindenkinek.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
5: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyebb megy.
6: www.citytaxi.hu.
7: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az éj és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
8: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit, én Mlinárik Márton vagyok, és ez itt az Ingatlan üzlet. A mostani beszélgető partnerem Balázsi Zsolt lesz, aki a Hold alapkezelő hedge fund menedzsere, a Hold Beta alapkezelője és a Hold After Hours műsorvezetője.
2: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Ez ugye egy ingatlanokról szóló műsor, és ugye kint megbeszéltük a mikrofonon kívüli bevezetőbe, hogy a te világodban egyáltalán nem szoktál ingatlanokkal találkozni, úgyhogy ez ebből szempontból is egy rendhagyó adás lesz.
2: Hát mi egyfolytában birkózunk az ingatlannal, mint ugye, de hát erről szó lesz, mint a társadalom egyetlen befektetési eszköze, és akkor próbálj kell, hogy az így nem, van más is.
1: Na és pontosan ezért hívtalak most ide, mert az a hír járja az ingatlanos médiába, amiről beszélünk folyamatosan már egy ideje, hogy elképzelhető, hogy a következő időszak az nem az ingatlanok időszaka lesz. Holott az előző, mondhatom, 30-36 év, az tulajdonképpen az ingatlanokról szólt. Egy kis kihagyás volt benne, ugye 2008 körüli időszak, meg hát ugye voltak kisebb megakadások a Covid-nál, a energiaválság, hát most megint készül valami hasonló, de valami oknál fogva, hát erről is nagyon sokat beszélgetünk, milyen okoknál fogva, de megérkezett a piac oda, hogy Budapesten már nem vesznek meg mindent bármi áron az emberek. Érdekes módon a vidéki városokba, tehát például Fatornyos hazám Salgótarján az még mindig menő, az elmúlt hónapnak az adatai alapján éppen ár növekedést regisztráltak megint az ingatlanpiac egészére.
2: Reméljük mindenki ott vett spekulálni.
1: Az, így van. Most egyébként két hete voltam egy ilyen előadáson, és akkor ott éppen a Peter Jones felhozta, hogy nézd meg, Salgótarjánban 6 millióért, meg 5 millióért lehet venni 50 négyzetméteres ingatlan, mondom, állj, mielőtt bárki ilyet venne, menjen oda, legyen szíves, és nézzen körbe a szomszédságba, mert nem akarsz 5 és 6 millió forintért 50 négyzetméteres lakást venni, ezt tutira mondom neked.
2: Ezt én nem tudom, ugye, de a tőzsdén is egyébként ez van, tehát most ugye azt írtad le, hogy hát aki rövid távon próbál spekulálni az ingatlanba, az azért tud szívni. Hosszú távon azért nem, tehát erről a 36 évről beszélgetve, de a tőzsde is ilyen. Tehát, hogyha megnézed, hogy ki milyen távra vesz részvényt, akkor a spekulánsok, a rövid távú befektetők, mondjuk az online kereskedők, azoknak a 70%-a, 80%-a bukóban van. Tehát kiírják az online broker cégek, ki kell írniuk, hogy hogy állnak a ő befektetők, és kiírják, hogy 70% veszteséggel áll. Hosszú távon viszont hát gyakorlatilag nem lehet a részvényel bukni. Tehát, hogyha valaki megvesz részvényeket és tartja őket, akkor nagyon ügyetlenül kell lenni ahhoz, hogy az ne legyen pluszba. Hogyha ezek az amerikai részvények voltak, akkor nincs. Tehát azt hiszem a 10 éves időtáv az, amikor nem tudsz kirakni olyat, hogy veszteséges olyan 10 év.
1: Na de hát, amikor mi a tőzsdére megyünk, már úgy értem a magyarok, akkor hát ugye az 50-szeres, milyen 50-szeres, 500-szoros tőkeáttét, illetve mindenféle opciókkal történő mókolása sokkal vonzóbb, mint beleülni 10-15 évre.
2: Na és ez egy rohadt nagy előny az ingatlannak. Tehát hogyha már most ugye a hátrányait akartam mondani, de két óriási előnye van befektetés szempontból az ingatlannak. Egyrészt kényszer megtakarítás. Az az ember, aki úgy gondolja, hogy hogy tudna már félrakni 100 000 forintot havonta bármire, az lesz egy ingatlant, jelzálok itt el, és így egyszer csak el tudja kezdeni törleszteni az a 100 000 forintot mégiscsak. Csak ugye ez egy nagyon rossz formája a megtakarításnak, mert itt nem ő kapja a kamatot, hanem ő fizeti a kamatot. Ez az egyik, ami az ingatlan befektetés. A másik nagy előnye pedig az, hogy azért tudnak a ingatlanban nyugodtan üldögélni emberek, mert nem tudják nap mint nap az árát. Tehát a tőzsdén ott ugye azt látod, hogy úristen, leesett a részvényámára, úristen, fölment a részvényámára, és igazából az ingatlannal is ez történne, akkor, hogyha ugyanilyen naponta kalkulált árak lenne. Tehát ugye vannak ingatlan cégek a tőzsdén, és azoknak az nem az van, hogy ott bizony valakik naponta megmondják, hogy mennyi annak az ingatlan portfóliónak az értéke, illetve nyilván nem az értéke, hanem az ára, mert ugye az eladók és a vevők ezt azt alakítják, de ha valaki ingatlant vesz, akkor az nem idegesíti magát azzal, hogy úristen, nem tudom, hormózi válság van, és azért esett a portfólió mértéke 10%-at, és úristen, eladom. Meg ugye ott úgy, és ez a tőkeáttétel, Ugye az ingatlan is elvileg tőkátétel, hiszen ha hitelből veszed, akkor az tőkátétel, de nem az, mint a tőzsdén. Tehát pont mivel a tőzsdén, ha tőkátételt veszel föl, és naponta kalkulálják az árát, ezért naponta elkérik, ha buksz. És akkor azt esetleg nem tudod kifizetni. Tehát itt van az ingatlan befektetésnek haszna, de hát korán sem az egyetlen. Tehát, hogyha elfelejtjük a tőkátételt, akkor onnantól kezdve ez már elvész, mert akkor onnantól kezdve a részvényportfóliód miatt se kell aggódni, hogy esetleg esik 10%-ot. Szóval, hát igen, erről beszélünk. De az érdekes, hogy ugye Magyarországon szerintem az ingatlan, és ez nem csak Magyarország, hanem Kelet-Európa, az nem igazán befektetés, hanem hogy hát van pénzem, mit csinálnék, ingatlant veszek. Tehát nem mind befektetés gondolnak erre, hanem ez a teljesen kézenfekvő. Hiszen egy ingatlant kell venned már csak a lakás szempontjából, és ugye ez most akkor mennyi leszögezzük. Én amikor ahányszor ingatlan vételről beszélek, sose lakás célúról beszélek, az, hogy félreraknám. Tehát az első ember az első lakását megveszi, az még úgy érthető. Most abban nem megyek bele, olyanok is van hátránya, de az még úgy érthető. És ugye ez Kelet-Európára igaz, ez szerintem Kelet-Európában az emberek sokkal kevésbé bíznak az államban. És az ingatlanra hiszik azt, hogy azt nem veszik el 50 évente tőle, míg bármi más át, ugye, egész Kelet-Európában. Tehát megnézzük akkor ugye, Kelet-Európa az, ahol így 90-95%, Romániában 98% a lakásbirtoklás aránya. Svájcban ez 50, mert ott nem aggódnak, ott bíz, a társadalom részvevői bíznak egymásban. Itt meg nagyon érdekes, volt ugye a PMAP, amikor 16-17%-ot fizetett 2 éven keresztül, és én nekem rádiókban műsorvezetőknek kellett magyaráznom, hogy nem, ez nem olyan, mint a hadi kölcsön, ezt ki fogják fizetni, ez nem az, hogy az állam már megint beszívja a megtakarításokat hihetetlenül magas kamattal, és aztán nem fizeti vissza, ez biztos, hogy vissza lesz fizetve, de ezt kellett magyaráznom, tehát ennyire nincs bizalom az állam iránt, és ezek még szintén ilyen második világháborús tapasztalatok, amik így apáról fiúra, vagy anyáról lánynak átöröklődnek. Sőt, ehhez van még egy nagyon jó sztorim, az a, ugye abban az időszakban, amikor ez a PMA 16-17%-ot fizetett, vagy 16-18-at 2 éven keresztül, akkor szétspriccelt a erre fogékonyabb rétegekben, hogy a lakásodra fölvesz a jelzáloghitelt, és azt berakod PMA-ba. Mert hiszen a jelzáloghitelt megkaptad, mit tudom, 5%-on, és kaptál érte 17%-ot, és ha nem tetszett, akkor 2 év múlva lezártad ezt a pozíciót, és 20%-a beljebb voltál. Igen, igen. És van ismerősem, aki azzal foglalkozott, ilyeneket közvetített, és mondta, hogy a leggyakoribb érv akkor, hogyha már úgy áll az egész, hogy jó, mindenki kész van, és csináljuk meg, az, hogy a feleség előállt azzal, hogy nem, mégse jó, ne zálogosítsuk el a lakást, mert utcára kerülnek a gyerekek. Tehát, hogy és igazából meg kell köszönnünk nekünk, ugye a tőzsdével foglalkozunk, értékpapírokkal foglalkozunk, tehát meg kell köszönnünk az államnak, hogy ezekkel a lakossági kötvényekkel nagyon sokaknak kinyitották a szemét, hogy igen, lehet értékpapírba fektetni. És aztán, ahogy onnan kiáramlott a pénz, úgy jött hozzánk is egy csomó. Tehát, hogy egy kicsit kinyitott egy ilyen kis kaput, hogy lehet értékpapírba fektetni. Az állampapír az abból a szempontból jó, hogy alacsony kockázatú, de az általában azt is jelenti, hogy alacsony hozamú. Hát kivéve az a PMAP, ami épp nem volt az.
1: Tehát azt kimondhatjuk, hogy a magyar közönség kevésbé nézi a hozamot, inkább azt nézi, amit ért, vagy amit érteni vél.
2: Igen, ami alapvetően nem lenne rossz hozzáállás. Tehát a Warren Buffett is azt mondja, hogy ő csak olyat vesz, amihez ért, amit jól megértett. A baj inkább az, hogy csak az ingatlant, és arra is inkább azt csak hiszik, hogy értik, nem?
1: Hadd mondjak erre, ugye megint csak megbeszéltük így még napirend előtt, hogy aki ért hozzá. Hát ha ez mindenki értene, akkor nem lennének olyan történetek, mint amikor, tehát jelenleg is látni sok ilyet, hogy megvettem, felújítottam, visszatettem a piacon 150 millió forintért, visszatettem a piacra, hogy majd azt nekem jól kifizetik, amit milyen szépet csináltam én, csak nem fizetik ki. És amikor ugye megvetted jó drágán egy fél évvel ezelőtt, ráköltöttél annyi pénzt, hogy megsattoltad a felújítási költséget, csak nem értettél hozzá, tehát a felújításod pont duplájába került, mint amire számítottál, és ugye hasznot is szeretnél rajta, meg adót is kell fizetni, meg illetéket is kell fizetni, ott van az ügyvéd is, stb. És akkor még hitelt vettél fel rá, akkor ugye van kamata, meg különböző banki díjak, tehát iszonyú költség hányadod van, amit mindent ki kéne fizetni, plusz még keresni is kéne rajta, és még nem számítottuk az időt, Mert ha mindezt egy év alatt csinálod meg, és 10%-ot keresel, akkor az, hát jó, nem rossz. De ha ezt fél év alatt csinálod meg, akkor az éves szinten 20%.
2: De rakd bele a munkáját, az a munkádíjadat.
1: És akkor még ezt nem is számít.

0: ember, aki ő nem a tulajdonos, de azt állítja magáról, hogy ő a meghatalmazott, és azt mondjuk neki, hogy akkor légy szíves egy közjegyző meghatalmazást hozzá már. És az még aznap délutára ott van a posta fiókomba, akkor így felszalad a szemöldököm ide hátra, hogy nekem van a rokonságomba közjegyző, de így még én se intézek időpontot. És hát kérdezzük már meg, a pecséte rajta van a közjegyzőnek az elérhetősége. Felírtuk a közjegyzőt, és azt mondja, hogy ő nem írt alá ilyen dokumentumot.
1: Ugye az az érdekes, tehát hogy ezeket ott lehet megfogni, hogyha van egy hihetetlenül nagy hozamígéret, az nincs, tehát hogy egy működő piacon ilyen nincsen. Ez a felújítás dolog is, hogy vannak időszakok, amikor ezek működhettek, na de gondolja bele, csak azt kell végig gondolni, hogy működik egy piac, tehát hogyha az történik, hogy veszek egy lakást, felújítom és eladom, akkor ezt annyian csinálnák, hogy mint ahogy, mit tudom, mint a tejjel kereskedést annyian csinálják, hogy azon nem lehet óriási margint elérni.
0: Hadd nyugtassalak meg, sokan csinálják. Az én világomban ez nagyon sokan csinálják.
1: De biztos, hogy már nem, tehát hogy innentől kezdve már nincsenek óriási margin-ek. Hát most épp azt mondod, hogy nem tudják eladni. Tehát, hogy nincsen asztalon heverő pénz. Hát csak azért, mert ingatlan valami, azért az nem lesz ablakban pénz, hiszen ha az ablakban pénz lenne, akkor előbb-utóbb, és most már azért egy ideje pörög ez az ingatlan biznisz, ugye mondjuk 2014 akkor kezdett. Tehát 12 éve, és 12 év alatt azért már kitermelte azt a réteget, ami lefölözi az extra profitot. Tehát, hogy minden piac így működik. Egyébként az Airbnb ilyen, ugye? Tehát abszolút, voltak abszolút aranyévei, aki akkor belépett az fosta a pénzt, de most már egyrészt ugye rászállt a szabályozó, másrészt megtelt az Airbnb piac, tehát így működik a piac, hogy előbb-utóbb az eltűnik, és ha te vagy a késő, a legkésőbb, azt meg fogod szívni, de a részvény is ilyen, ugye aki akkor veszi a részvényt, amikor már mindenki arról beszél, hogy OTP részvényt kell venni, na az biztos, hogy már késő.
0: Hát és akkor még nem beszéltünk az úgynevezett szerelem projektekről. Ugye a tőzsdén is van, amikor beleszeretsz egy pozícióba, és azért nem számolod fel mondjuk, vagy azért lépsz olyan dolgokat, ami nem lenne indokolt egyébként, mert te abba beleszerettél. Ugye amikor az emberünk vesz egy ingatlant a József körúton, és azt zseniális egyébként, 250 négyzetméter, van benne egy 80 négyzetméteres nappali, minden szobához van gardrób, fürdőszoba, stb. Tehát tényleg profi, és olyan minőségben megcsinálva, hogy olyat elég ritkán látni. Csak egy bibi van, József körúton van. Tehát ha ezt megcsinálod Budán, akkor elképzelhet, hogy erre volna igény. József körúton nincs, és nem tudja eladni annyi pénzért, mint amennyit ő elképzelt érte, és kérdezem, hogy miért? Hát mert ez neki úgy megtetszett. Nézd meg, volt, és akkor most ugye épített egy ilyet, ami zseniális, csak nem fogja érni az értékét. De egyébként a top, azt is elmondom röviden, és akkor megyünk tovább, a Balassi Bálint utca 5. kerület, ott az Olimpia Park, tehát a Parlament és a Jászai Mari tér közötti részen, panoráma van az Atya Úristenre is, a társasháznak az 5. emeletén, a 4. emeletén megvettek egy ilyen régi felújítandó lakást, abból nyitottak a födémen keresztül feljáratot a padlásra, tehát 6. emelet, és még megvette a fölötte lévő tetőteret is. 400 négyzetméteres ingatlant épített fel az ember ott a Balassi Bálint utcába. Üveg födém van, érted? Tehát a belül a nappali teteje az üveg, hogy fölülre, tehát felnézel, és látod, hogyha fölötted jönnek, mennek.
1: Ha nem koszos, nem?
0: Hát ha nem koszos, igen. Ezt akarom mondani, hogy 3 ember volt ebbe a lakásba éppen, a 400 négyzetméteren, amikor én ott jártam. Az egyik sztrókból lábadozott, a másik 90 éves volt, a harmadiknak már nem volt hitelő foga. És hát így elmondták a történetet, hogy ők műkereskedés, műkincskereskedelemmel foglalkoztak, és valahonnan, nem tudom, Borsodból, a franc, ugye hova, onnan sodorta idejüket az élet, és amikor megépítették ezt, ja nincs befejezve, tehát nincs használatba vételi engedély, és tehát van egy fürdőszoba benne, egy óriási jacuzzi, nem férsz be a lomtól, és itt hasonlók, és de van 72 darab nyilázzáró. Hello. És akkor mindjárt pörgött a fejem, hogy és azt fel kell újítani, érted? Tehát belerogytak, és azt mondja, hogy amikor ezt elkezdték építeni, 35 darab kislakást adtak el Budapest szerte azért, hogy ezt megcsinálják. Hülyeség volt, mi? Hát mondom, jó, hogy ezt nem én mondtam, tehát akkor még vannak a szerelem projektek is.
1: De ugye ez van egy ilyen mottom, hogyha a fontos döntésekből mindig ki kell hagyni az érzelmeket. Tehát, hogy van egy rengeteg helyen van az érzelemnek, az ember táncol, az ember zenét hallgat, filmet. Az, hogy melyik filmet nézi, az válassza ki érzelmi alapon. De befektetési döntésekbe, akármilyen döntés, tehát mind semmilyen fontos döntésben ne szerepeljen ott az érzelem. Hogyha ott van az érzelem, akkor kérje meg valaki más, hogy döntsön helyette.
0: Gondolom, hogy találkoztok olyan helyzetekkel, amikor valaki ingatlanból

0: aki pénzt, és tenné mondjuk hozzátok a Holdnak az ilyen-olyan alapjaiba, és segítséget kér tőletek. Az mekkora probléma szerinted, hogy nehézkes az ingatlanoknak az eladhatósága?
1: Ugye ezek, hát nyilván probléma, de visszamegyünk arra az érdekes dologra, hogy ugye ez is egy kicsit arra kényszeríti a befektetőt, hogy hosszú távon fektessen be. Tehát az, hogy nem tudja adni-venni, mert a részvénnyel egy kicsit baj az, hogy könnyen el tudod adni. Tehát én szerintem, de hát ezt nagyon sokan mondjuk, tehát hogyha a tőzsdék évente háromszor lennének nyitva, akkor milliószor jobb dolog lenne. A tőzsdének mi az alapvető funkciója, hogy a tőkét a lehető leghatékonyabban allokálja. Tehát olyan cégek felé, iparágak felé menjen a tőke, aminek szüksége van rá, ami hasznos. De onnantól kezdve, hogy naponta van, sőt, most már azon dolgoznak, hogy már hétvégén is legyen nyitva a tőzsde, ugye a kriptotőzsde az hétvégén is nyitva van. Innentől kezdve elment egy ilyen spekulációs, egy ilyen szerencsejáték irányba, és ez nagy károkat okoz sok szempontból. Tehát ilyen tényleg teljes idiotizmus lett az, aminek egy ilyen fontos szerepe lenne, és az ingatlannál ez nincs, hát, és ezért sincs, mert nem tudod könnyedén adni-venni, meg hogyha sűrűn adod, akkor még plusz adó is van. Szóval ez egy, hát, hogy igen, ez egy hátrány akkor, hogyha ezt el akarod adni, és majd másba átülni, mert fölment az ára, stb. De azért hosszú távon meg egy előny, mert, vagy tehát, hogy hiszen belekényszerít abba a befektetésben, nem fogsz kibeugrálni belőle.
0: Igen, sokszor van olyan gondolatunk, meg van, amikor vissza is ér hozzánk az információ, amikor örökségek felszámolásánál arról van szó, hogy tehát megkérdezzük mindig, hogy mi a terv eladás után, hogyan tovább. Hát eladom, és akkor kriptó. És akkor kötünk fogadásokat az irodába arra, hogy egy év múlva vajon mennyi lesz még meg abból a pénzből, és van egy kicsit olyan érzésem ilyenkor, hogy jó, tehát azért volt ebben az országban olyan, hogy Questor, Budakes, de én magam is feltok a saját praxisomból sorolni néhányan zseniális, óriási befektetést, hogy volt egy kis pénzem, akkor mindjárt megjelent valaki, hogy figyelj, akkor azt úgy kell, hogy akkor itt ideadod a pénzed, akkor itt megpörgetjük, és akkor lesz óriási hozam. Ugye azt már nem mondja, hogy a hozamot egyébként osztjuk, de a bukó az mind az enyém lesz. Ez nem hangzik el, erre már csak utólag jöttem rá. És velünk az elmúlt évtizedekben azért számtalan ilyetet tettek meg. És valóban az van, amit az ingatlannál, ugye te is kiemeltél, hogy ezt viszonylag nehezen tudják kihúzni alulad. Habár volt már ilyen is.
1: És hát igen, és ugye, tehát és akkor meg a lakosság hozzáállása értékpapírhoz és ingatlanhoz, tehát az értékpapír az, ahogy így mondtad, Budakest, meg nem tudom micsoda, szóval, hogy ott vannak olyan híres megszivatások, amitől aztán mindenki rettegi a dolgot. Az ingatlanban ez kevésbé híresül el, de egyébként mindig mindenre tehát az az alapelv, hogy nincs olyan, hogy valaki odajön és azt mondja, hogy heti 5% hozam, vagy havi 5%, ilyen nincsen. Tehát nincsen ablakban heverő pénz. Nem adja oda. Hogyha tehát tényleg lenne ilyen, akkor azt nem osztja meg mással. De amúgy meg nincs ilyen. Tehát, hogy ezeket olyan könnyű átlátni, hogy nem, tehát csak azért, mert hirtelen pénzem lett, azért nem fog Béla megtalálni a világ legjobb befektetésével. Hát tele van a világ pénzzel, nincs aranytojástól jött tyúk, nincs kiskapu, általában a munka, a szorgalom, a nem tudom, így lehet meggazdagodni. Úgy nem úgy lehet meggazdagodni, hogy odaadom Bélának, mert ő havi 5% hozamot ígér.
0: Tehát abszolút. De egy kicsit, tehát ugye beszéltünk arról, hogy a magyaroknak, meg a kelet-európaiaknak sajátosság ez, hogy ingatlanba lapátolják a pénzt, de azért egy kicsit így a globális trendek is felülnek szerintem, mert említeném Dubájt, Észak-Ciprust, Tájföldet, de mondjuk mondhatnám Batumit, ami ugye a következő ilyen feltörekvő lokáció, olyan óriási. Az Grúziában van, Grúzia Fekete-tengerparti része, ami ugye most úgy hirdeti magát, mint a legolcsóbb európai tengerparti lokáció. Hát per pillanat, én nem jártam még ott, de igazából tervezem, mert érdekes a történet. Szerintem nincs ott még semmi, tehát ezt most kezdik építeni. Viszont pont ezért ugye mondják, hogy jó neked oda most beszállni, mert majd ott milyen árnövekedés lesz, ha nem rúgják össze a port a déloszétokkal, meg az árvaházokkal, meg az oroszokkal, meg a nem tudom kikkel.
1: Jó, tehát ha nagy hozamú befektetés keresel, akkor ott lesz kockázat.
0: Az abszolút.
1: Tehát, hogy kockázat nélkül nincs hozam.
0: Lásd Észak-Ciprus. De egy kicsit, tehát nekem az az érzésem, hogy ezekbe az óriás toronyházakba hordja nem csak a magyar lakosság, mert ugye viszonylag kis tőkerőt képviselünk azért a világban, ezt lássuk be, hanem például az orosz, de akár a nyugat-európai és a mindenféle lakosság hordja ezekbe a toronyházakba a pénzét, hogy ott tárolja. Ezt te hogy látod? Tehát inkább úgy is kérdezhetném, hogy Dubaj szerinted egy ingatlan szkem, vagy a gazdagéknak a pénztároló?
1: Hát fogalmam sincs, de ugye ott is most omlott rájuk. Tehát most hogy hirtelen kiderült, hogy az arab öböl mégsem egy olyan békés hely, mint ahogy azt gondoltuk, és amikor furcsálom, hogy miért esnek ezért az árak, hiszen most ugye ez a hormuzi szoros problémáról van szó, de ez a hormuzi szoros, ha valamire rávilágít, szerintem az minden szereplőnek a környéken, hogy ez nehogy még egyszer megtörténjen, mert ez egy óriási szívás mindenkinek, aki ott van. Úgyhogy az, hogy megtörtént, az nem növeli az esélyét a következő ilyeneknek, hanem csökkenti. Tehát, hogyha tényleg van áresés, én nem követem.
0: Most én sem jártam ott már régen, úgyhogy ha van vonalam, meg tudom kérdezni.
1: Akkor ez egy, az egy az valami akkor lehetőség, mert én ezt a következtetést vonnám le, hogy tényleg, hogy ugye ilyenkor az emberek mindig megriadnak, hogy úristen, van olyan, hogy kockázat, de nem, akkor, tehát előtte van a kockázat, mi amikor bekövetkezett, akkor az már nem kockázat, akkor arra már készül mindenki, tehát akkor az már egy sokkal kezelhetőbb dolog, úgyhogy nem... Nem, egyébként fogalmam sincs, hogy mi történik ott Dubajban. Mint látjuk, ott is volt kockázat.
0: Abszolút. Balázs Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Legközelebb folytatjuk.
1: Köszönöm szépen.
2: Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Kedden az ország nagy részén már kánikula lesz, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adócsökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és tovább továbbra is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Kármán András pénzügyminiszter budapesti látogatásra hívta meg. Kierákos Pierákákis az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökét, akivel megbeszélést folytatott szombaton Cipruson, az ECOFIN. Így június 25-26-án Magyarországon folytathatják majd az egyeztetést, amin akkor részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, írta Kármán András Facebook oldalán. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix Kazentével. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000-et meghaladó állományról lehet szó.
2: Időjárás jelentés.
3: Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: A Budaörsi Latinovic Színház igazgatója Berzsenyi Belág Ádám van itt a stúdióban. Voltál már itt, beszélgettünk is, voltak itt színművészek is tőletek. Ez egy jó hangulatú, jó ízű beszélgetés volt. Akkor egy bemutató előtt voltunk még. A Julius Caesar bemutatója előtt, ami, ahogy én láttam a kritikákat, és láttam az adást, bomba siker lett. Jókor volt, jó helyen.
2: Igen, azt hiszem, hogy ez talán a tökéletes időzítés volt erre a darabra, ami azért érdekes, mert egy évvel ezelőtt jött az ötlet. Tudtuk, hogy Alföldi jönni fog tavasszal, és így gondolkodtunk, hogy darabot kerestünk szokás szerint, ami tavasz elején esedékes. Meg éppen olvastam egy könyvet a Római Birodalomról, és hát a klasszikus történet, amit mindannyian oly sokszor hallottunk és jól ismerünk, Cézár és fiai, és egy diktátornak a leváltása, a meggyilkolása, amit felvált aztán egy kaotikus rendszer, amiből aztán egy új diktatúra
1: vagy sarjad.
2: Sarjad, igen, hát ez egy örök zöld ilyen szempontból, és úgy voltam vele, hogy hát akkor nem lehetett tudni semmit egy évvel ezelőtt, de fölhívtam az Alföldit, és azt mondtam, hogy te nem akarsz Julius Caesart rendezni jövő tavasszal.
1: Mert hogy már rendezte ezt.
2: Rendezte a Víg Színházban, úgy tudom, hogy több mint 10 éve, igen. Nyilván
1: Egedűs Dévvel, és akkor Tóth András egész más, ami volt Brutus.
2: Azt hiszem, igen. Én láttam azt az előadást, és, de én meg úgy voltam vele, hogy ez egy ilyen nagy, monumentális, nagy színpadi történet volt, hát nálunk meg én nagyon szeretem a mi kis budaörsi színpadunkon a Shakespeare-t, és úgy, ahogy a Shakespeare-t az Alföldi elképzeli, interpretálja, mert annyira jól áll ennek a stílusnak ez a típusú drámairodalom, annyira el tudja találni, szóval meg tudja találni azt az egyensúlyt, hogy tud a Shakespeare-nek a legnagyobb szövegi drámai ereje kijönni, és ezt találkozni a mával. Tehát hogy tud ez egy aktuális előadás lenni. Én kevés rendező tudok ma Magyarországon, aki többet ki tud hozni a Shakespeare-ből, mint a Alföldi, úgyhogy ez egy nagy öröm volt, és akkor szívesen kínál az emberbe egy ilyet. Na most az, hogy aztán úgy alakultak a dolgok, ahogy alakultak, és ez az előadás most pont április végére sikerült időzíteni, és mennyi plusz tartalmat nyer ez a történet sok szinten, az meg hát egy külön ajándék a színháznak, úgyhogy azt hiszem, hogy erre reagálnak a nézők is, meg a kritikusok is, amikor nézik.
1: Csak egy mondat még, mert ugye a színészeid voltak itt, vagy a színészeitek voltak itt nálunk, amikor még a fő próba folyamat volt, és az egy izgalmas kísérlet volt, hogy Tóth András, aki még nálatok nem vendégszerepelt, ő hogy illeszkedik, és azt gondolom, hogy zseniális választás volt az Alföldi-től.
2: Igen, Alföldi hívta Stolt, én nem dolgoztam vele soha, még nem volt nálunk a színházba sem. Kíváncsi voltam rá, meg úgy voltam vele, hogy nagyon sokat láttam persze a színpadon, képernyőn is, és tudom, hogy ott van egy hosszú, sok évtizedre, vagy hát sok évre visszanyúló kapcsolat, és akkor úgy voltam vele, hogy az mindig jót tesz egy társulatnak, hogyha jön egy erős külső impulzus, tehát hogyha egy formátumos színésszel találkozik a társulat, ugye nálunk is azt tudom büszkén mondani, hogy formátumos színészek vannak a társulatban, idősek és fiatalok is, és én azt gondolom, hogy jót tesz egy csapatnak, és jót tesz a színészeknek, hogyha új találkozások jönnek létre, és ez a Stollal nagyon jól működött most.
1: Akkor nézzük a 26-27-es évadot, jó? Mert hogy ez is kihirdettetett. Csak egy mondatban, hogy ezt hogy válogatjátok, mert itt Bereményi Gézától, Csehovig, Fodor Tamás, de Andersennel, Flőri Kristóf, rengeteg minden. Aztán majd te is rendezel egyet, arra kíváncsi vagyok. Enda Vals, így mondják?
2: Igen,
1: azt. Szóval ez hogy áll össze? Legyen egy kicsi ilyen is, olyan is, amolyan is, ez egy ilyen svéd asztal jellegű?
2: Nem, ez fél év volt, amíg ez összeállt, igazából az ősz elején kezdődött. Voltak dolgok, amiket már amiket már korán láttunk, és aztán ami hozzá alakult. Én nem svéd azt abba gondolkodom, nem is annyira abba gondolkodom, hogy legyen benne ez is, az is. Tehát igazából ez kevésbé érdekel. Én a rendezőket hívom, egy kivétel van, azt majd mindjárt mondom, de a rendezőket hívom alapvetően, és az érdekel, tehát érdekel, hogy ők mit gondolnak a társulatról, és érdekel, hogy ők mit gondolnak a világról, és hol találkozik azzal, amit mi, mint színház gondolunk, vagy amiről mi szeretnénk beszélni, és minden egyes bemutató, ha megnézed, olyan, aminek van egy speciális, különös aktualitása. Most az, hogy történetesen ebben az évadban ez úgy jött ki, szembesültem vele végül, amikor összeállt, hogy ezek egymással is, mint hogyha beszélgetnének ezek az előadások. Tehát van egy evolúció a címek között, meg előadásról előadásra, az egy külön ajándék, de mindig az a cél, hogy olyat válasszunk, ami az aktuális világunkra valamilyen módon reagál, illetve amin keresztül olyan dolgokról tudunk beszélni, ami nekünk nagyon fontosak. Tehát itt van például a kokain, a Sirály. Tehát a Sirályt, ugye a Csehov Sirályt azt szokták mondani, hogy amikor egy színház úgy megérett egy társulat, úgy összeállt egy csapat, akkor van értelme Sirályt csinálni, és a Hegymegi Máté rendező nagyon szeretett volna Sirályt rendezni, és nyilván a Sirályban nagyon sok mindenről lehet beszélni, de az a színház csináló darab. Tehát az, hogy mit gondolunk arról, hogy színházi alkotás, mi a művészet, és mi a művészetnek az ára, mi az önkifejezésnek az ára. És ezek olyan dolgok, amiket mi, mint csapat, mi, mint társulat, föl kell tennünk magunknak ezeket a kérdéseket, vagy meg kell fogalmaznunk, tehát ez nagyon jó kapóra jön. Akkor ott van a Máté Gábor bemutatója, a magyar Copperfield, ami Bereményi Géza monumentális regénye, ugye?
1: Egyik kedvenc írom és kedves szaunatársam, Géza bácsi.
2: Na most ez egy csodálatos mű. Hát nyilván olvastad. Ez egy, én azt gondolom, hogy talán a mai magyar regények között talán az egyik kiemelkedő csúcsmű. Egy korszakot, és azon belül egy nagyon-nagyon intim, személyes történetet mesél el, és csodálatos színészi lehetőségek vannak benne, holott egyáltalán első blikre nem adja magát, hogy ezt színpadra kéne adaptálni, de mégis olyan eleven színházi helyzetek, olyan játszható szituációk, érdekes, nagyszerű mondatok, nagyszerű karakterek vannak benne, hogy ez megint csak nagyon adja magát, és Máté Gábor ezt a könyvet hangos könyvként mondta fel, és hát betéve tudja. Úgyhogy ez ugye egy nagyon nagy garancia.
1: Ez nagy előny.
2: Ez egy nagy előny. Igen.
1: Előny is.
2: Okay. Akkor ott van az iráni konferencia, amit Alföldi fog majd rendezni.
1: Hát az is aktuális.
2: Az is aktuális, mert az meg valahol a világunk, vagy a civilizációk napi kapcsolatáról hírek. Szól. A napi hírek, és azon túl, hogy mi az, amiben hiszünk, és mi az, ami minket meghatároz, mint civilizáció, mit gondolunk magunkról, és mit gondolunk a másik oldalról, ami olyan távoli, olyan ismeretlen, olyan furcsa, és annyira nem tudunk vele azonosulni. Most ez konkrétan itt a nyugat-kelet ellentét, de hát sok mindenre lehet ezt értelmezni. És nagyon érdekes, hogy ez még nem volt Magyarországon soha. Sepsi Szent Györgyön készült belőle egy előadás, azt hiszem tavaly, de ez ugye határon túli előadás. A Magyarország területén még nem volt bemutatva, úgyhogy ez is egy öröm, amikor az ember olyat hoz, amit először nálunk lehet látni. És akkor végezetül a Lagzi. Na hát az jött úgy, hogy nem én dobtam a labdát, vagy nem én kértem föl a rendezőt, hanem ők találtak meg, méghozzá a Fröli Kristóf színészünk, társulatunk tagja, és Németh Niki dramaturg, azt mondták, hogy ők szeretnének csinálni egy olyan előadást közösen, amiben a társulat gyakorlatilag egy kerettörténet mentén a társulat improvizál, és ez egy ténylegesen egy közös társulati munka lesz, és hát ez megint egy olyan dolog, aminek az ember igazgatóként nagyon örül, hogy olyan a csapat, hogy úgy vannak, hogy önként jelentkeznek, igen. Hogy együtt akarnak csinálni valamit. Igen. Tehát ez nagyon sokat elmond, ahogy ők vannak most, mint közösség. Úgyhogy ez lesz az utolsó tavaszi bemutató, és hát akkor ezzel párhuzamosan a stúdiószínpadunkon is csinálunk előadásokat nyilván.
1: És neked is van egy rendezésed, az is egy ős bemutató, ez az Endavals, amit említettünk, ugye?
2: Igen, azt akkor fogjuk csinálni, amikor a Sirály próbál a nagyszínpadon, akkor három színésszel, akik akkor szabadok, akkor csinálunk egy bemutatót, ez az Endavals Medicin című. Hát még nem tudjuk, hogy orvosságnak, terápiának, vagy minek fogjuk fordítani a címet, ezen még gondolkodunk. Egy borzasztó abszurd, borzasztó vicces és rettenetes kis színdarab ez.
1: A pszichiátrián.
2: Ami a pszichiátrián játszódik, egy fiatal férfi, aki úgy kezelnek ezen a pszichiátrián akarata ellenére, tehát akarata ellenére tartják ott, és a betegségben tartják. Tehát abban a tudatban, hogy ő beteg, és ő kezelésre szorul. Tehát nem arra irányul a terápiája, hogy minél előbb kikerüljön, hanem hogy maradjon csak ott. És két színésznőt bíznak meg, hogy az életéből, a gyerekkorából, fiatalkorából játsszon el jeleneteket, és elevenítse meg. És hát ez rettenetes, nagyon humoros, és nagyon borzasztó, és abszurd helyzeteket tartogat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy fog majd elsülni ez a dolog. És aztán még említeném a Nincs teleneket, amit Rákos Olivér fiatal kollégánk rendez a Titánium pályázat keretében, és ez a Jurányival, a Fügével közös produkciónk, ami azért nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó, mert mindig is, tehát a kezdetektől fogva, és az elmúlt években talán egyre intenzívebben missziónknak érezzük, hogy a független előadókkal, előadó művészekkel és a független társulatokkal valamilyen fajta párbeszédbe kerüljünk, és hogy adjunk egy platformot, ahol segíteni tudunk ezeknek a társulatoknak, meg csapatoknak, meg alkotóknak, és amikor megkerestek azzal az ötlettel, hogy fogjunk össze a Jurányival, és együtt adjunk lehetőséget erre a produkcióra, akkor én nagyon nyitott voltam erre, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos misszió. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki ebből a gyönyörű szép műből, egyébként Borbély Szilárd Nincs telenek című művéből.
1: Hogy van a közönségetek?
2: A gyarapszik, köszöni szépen. Szerencsére büszkén mondhatom, hogy nagyon egyre nagyobb számban látogatnak el Budaörsre, és ez tényleg egy olyan jó élmény, amikor az ember már felismer arcokat a nézőtéren, tehát visszatérő vendégek vannak, meg hogyha kinéz a közösségi médiára, akkor rengetegen kommentálnak, hogy elkezdtek Budaörsre színházba járni. Hát ez egy nagyon jó érzés. Nyilván itt nem állunk meg, tehát hogy ezt mindig lehet fokozni, és én akkor leszek elégedett, hogyha összes 9,5 millió magyar állampolgár elér Budaörsre, most ezt nyilván viccesen.
1: De a minél fiatalabbak is.
2: És a minél fiatalabbak is, és ugye nekünk az is a koncepciónk, hogy kezdj el hozzánk járni, amikor 6 hónapos vagy, és lehetőleg sose hagyd abba. Ugye a legkisebbek, akik járnak hozzánk, azok 6 hónapos kortól a csecsemőszínházi előadásainkat, a Vacok és a Ficak című előadásokat látogathatják, az anyukájuk ölében ülve nézik a 6 hónapos gyerekek, és tényleg csodálatos. És onnantól kezdve minden korosztálynak készítünk előadást, ugye van egy nagyon markáns gyerekszínházi profilunk, és hát nyilván ugye a felnőtt előadások azok meg tehát a felnőtt közönségnek.
1: Szóval pénzről akarsz beszélni?
2: Beszélhetünk.
1: Nem, én nem akarok, csak kérdezem, hogy
2: beszélhetünk.
1: Most ez mennyire feszítő kérdés, vagy hát mennyire nem?
2: Nyilván feszítő, az ember nyilván egy kicsit elképed, amikor a sajtót olvassa, és látja azt, hogy milyen elképesztő pénzek vándoroltak el tényleg olyan cégeknek, vagy nem is tudom, minek nevezzem, amiről az ember soha nem hallott. Mi speciál ezen a tavaszon 3 pályázatot adtunk be, egyet az NK-hoz, 2 a minisztériumnak, egyik sem találtatott érdemesnek a támogatásra. 5 milliárdból, illetve 17 milliárdból nem tűnt úgy, hogy minket szeretnének támogatni. Ez nagyon sajnálatos számomra, ami viszont egy öröm az, hogy Budaörsváros rendíthetetlenül ott áll mellettünk, mögöttünk, és biztosított arról minket. Polgármester úr most a legutóbb a évad nyitó sajtótájékoztatón is, hogy a város mindig fontosnak tartja a színházának a működését és a létét, úgyhogy én bizakodó vagyok. Nyilván egy felelősséget pluszba ad az anyagi helyzet, az anyagi körülmény, hogy nekünk nem elég jó színházat csinálni, és azt megtölteni közönséggel, hanem igen, nagyon fontos szerepe van a jegyárbevételnek. Tehát nekünk muszáj úgy gondolkodnunk egy kicsit, mint egy vállalkozás, akkor is, hogyha egy költségvetési intézmény vagyunk, muszáj teljesítenünk azokat a bevételi számokat, és lehetőleg túl teljesítenünk, amit megterveztünk, mert hát a költségeink azok nem fognak csökkenni. Ha ezt a színvonalat akarjuk tartani, hogyha ezt a mennyiségű előadást és ezt a számú bemutatót, amit meghirdettünk, azt azon a minőségi szinten akarjuk kiállítani, akkor muszáj hozzátennünk a magunkét, úgyhogy ezen küzdünk, és ezért dolgozunk.
1: Szakember vagy, meg igazgató is vagy, én meg csak civil néző vagyok, de ez biztos jó érzés, mert mindig látlak ott, hogy nézed a vendégeket, a közönséget, meg az előadást is, amikor ott vagy, és ott az ember ott figyel a sarokból, hogy mik a visszajelzések, hogy nagyon-nagyon sok színész, a kritikusok mellett, meg a színházi szakemberek, mert nagyon sok színész, fővárosi színész és vidéki színészek is mennek hozzátok előadást nézni, mindig látok 3-at, 4-et, 5-öt.
2: Igen, figyel minket a szakma, és én is azt érzem, hogy sikerült ilyen értelemben fölkerülni az a térképre az emberek agyában is. Tehát jönnek, érdeklődéssel jönnek, sokan jelzik, hogy szívesen jönnének dolgozni, tehát nagyon sok megkeresést kapunk, és ez nagyszerű. Ebben nyilván nem szabad elkényelmesedni. Tehát nekünk az a krédónk, hogy nagyon-nagyon építünk erre a társulatra, ez egy pici, de rendkívül elkötelezett csapat, és nagyon építünk azokra az alkotókra, akik jönnek hozzánk, azok is, akik évek óta bejáratottak, és azok is, akik újonnan jönnek, és ezt a kíváncsiságot, és ezt a közös gondolkodást kell fenntartanunk, mert akkor tudunk friss dolgokat csinálni. Akkor fog ez a jövőben is így működni, ahogy most. Úgyhogy én ebbe hiszek.
3: Hát Fodor Tamás, Hegymegi Máté, Alföldi Róbert, Máté Gábor, azért jó.
2: Igen, ez egy szép
3: jó kezdőcsapat 26-27-es évadra.
2: Fodor Tamásról még annyit elmondanék, hogy igen, a stúdiókával is csinálunk egy közös produkciót, az lesz az első, és egyben az egyetlen gyerekszínházi bemutatónk is, a Császár új ruhája, amit...
3: És lesznek bábok.
2: Amiben lesznek bábok, és a stúdiókával ugye évek óta, ugye a stúdióká szintén egy olyan színház, független színház tulajdonképpen, ami hát azért nem kimondottan a állami támogatások kegyeltje volt az elmúlt években. Mi összefogtunk, és pár évvel ezelőtt kialakítottunk egy együttműködést, minden évben hívtunk a stúdiókából előadásokat, és most pedig egy újabb szintre emeljük ezt a közös munkát, és most ősszel létrehozunk egy közös produkciót, amit Budaörsön mutatunk be. Fél évig Budaörsön játszunk, aztán át fog kerülni a stúdiókába. Ez az említett előadás, amit Fodor Tamás rendez majd.
3: Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok sikert, sok tapsot, meg lelkes, boldog nézőket nektek. Köszönöm szépen. Budaörsi Latinovic Színház igazgató, Berzsöny Berág Ádám, köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: Dig, dig, dig this tune. Dig, dig and you'll learn it soon. Dig, dig, dig our band. If you want to get it, yes, then dig it.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Mi történik, amikor egy tudományos felfedezés megváltoztatja a világot? Vajda Katalin Láncreakció című drámája Szilárd Leó élettörténetén keresztül tesz fel kérdéseket tudományról, hatalomról és felelősségről. Rátóti Zoltán rendezése Görög László főszereplésével a Pesti Vigadóban. Bővebb információ vigado.hu.
0: Reklámot hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
4: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Ez a Motivátor legfrissebb késő tavaszi, kora nyári adás. Azt hiszem, talán lehet így fogalmaznunk. Balogh Edén az egyik vendégünk, a Spoon marketing igazgatója, és Kőrösi Zoltán, az Event Trend Group alapító tulajdonosa. Két vendég, két téma. Centrállal indulunk, és aztán átevezünk Edén a kedvenc területére, a Spoonra, mert hogy ott most teljesen új a koncepció, erről is beszélgetünk, de először jön a Nobel-díj, az irodalomóra. Tulajdonképpen minden változatlan, nem? Centrál, 140 év, irodalom. Most annyival színesítjük a képet, vagy színesítetek, hogy a Nobel-díjasok, a magyar Nobel-díjasok költöznek tulajdonképpen a Centrálba. Ez megint egy jó ötlet, gratulálok.
5: Igen, hát szerintem az egy ilyen jó kérdés, hogyha van egy történelmi kávéház, aminek a múltjában az irodalom gyökeredzik, akkor az hogy tudja élővé tenni a mindennapokban, ugye? Tehát, hogy ne egy ilyen füstös, naftalinszagú megemlékezés legyen, hogy ide járt Ady Endre, Kosztolányi, József Attila, és még sokan mások, hanem hogy tud ez a mindennapunkba is beleivódni, hogy tud a DNS-ünk részévé válni, az irodalom az része a kultúránknak. És ugye nekünk korábban indult 2 éve egy Centrál Irodalmi Zsúr nevezetű programunk, ami arról szólt, hogy Meskó Zsolt vezetésével és Bence főúr vezetésével ez a századelős, nyugatos, és a nyugat folyóiratnak a szerkesztőinek a munkásságából, meg egyáltalán ez a nagy kávéházi létnek a társadalom szövetébe való beilleszkedéséről egy olyan élményirodalomórát hoztunk létre, amitől hirtelen megelevenedik az, hogy József Attila, Ady Endre vagy Kosztolányi, azok milyen vagány figurák voltak. Ugye ők a történelmem könyvek, meg az irodalom könyvek lapjairól, mint ilyen idős bácsik néznek rá.
4: Pedig rockstárok voltak a saját korukban.
5: De hát a saját koruk igazi nagy influencerei voltak. Ugye hát Ady Endrét, hogy mondjam, imádták a nők is, tehát azért ezt nyilván tudjuk az elmondásokból. Hát ők valójában ünnepelt sztárjai voltak az akkori szcénának, és hát a kifejezés módja sok minden nem lehetett, ami ma lehet, mert hiszen nem volt rád, nem volt tévé, nem volt internet, volt a színjátszás, meg a képzőművészet, meg mondjuk az irodalom, és ők az írás nyelvén fejezték ki mindazt, amit gondoltak a világról. És ez a programsorozat, ez nagyon népszerű lett az elmúlt 2 évben, annyira, hogy amikor megnyitjuk a következő fél éves időablakot, akkor minden alkalom el kell néhány hét alatt gyakorlatilag. Alapvetően osztályfőnökök és irodalomtanárok foglalnak, a komplet osztályokat látunk pro bono módon vendégül, tehát mi azt mondjuk, hogy mi úgy adjuk át ezt az irodalmat és a kultúrát a mai fiatal felnövekvő gimnazista középiskolás generációnak, hogy gyertek ide, hallgassátok meg, élvezzétek, és vigyétek magatokkal. És mindez egyébként egy nyílt ingyenes óra keretében.
4: És ez ugye, a 2.0 most, amit tudjuk.
5: Igen,
4: nem?
5: És ugye ez marad, tehát ugye ez ugye van, ez része a, hogy mondjam, a szöveteinknek, a szívcsakránknak egy ilyen központi eleme, és akkor úgy tavaly robbant a hír, hogy ugye Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat kapott. akiről nyilván tudtuk, hogy létezik, de hogy nem annyira kulturális közbeszédnek a központi figurája volt. És ugye már volt Kertész Imre 2000-es évek elején úgy szintén irodalmi Nobel-díjas. Nem tudom, hogy hány nemzetnek van két irodalmi Nobel-díjas, talán nem nagyon soknak, de hogy nekünk van kettő, és mind a kettő tulajdonképpen úgy kortársíró, hogy hát a velünk élő történelmet és gondolatokat zenésítik meg a maguk műveiben. És akkor azt gondoltuk, hogy hát ki, ha nem a centrál árit, annak nem is emléket, egyszerűen egy ügyet annak szolgálatába, hogyha vannak irodalmi Nobel-díjasaink, akkor ismerjük már meg ennek a minőségi irodalomnak a, hogy mondjam, a hangulatát, az inspirációját, a célját, az értelmét, és erre hoztunk létre egy az Irodalmi Zsúrhoz hasonló úgy szintén interaktív irodalomórát, ami egy párhuzamos program, tehát nem az előzőt váltja egyébként, ez úgy szintén beköltözik szeptembertől, így igaz, a centrálba, és erre úgy szintén várjuk az irodalom tanárok, osztályfőnökök jelentkezését, és ígérjük, hogy nem irodalom, nem, hogy mondjam, műelemzés lesz a célja, hanem egyáltalán, bemutatni azt, hogy ez a minőségi irodalom, ez hova tud minket elvezetni, nagyon szórakoztat, nagyon jó formában. Egyébként ennek a vezetője nem a Meskó Zsolt lesz, hanem a Lukács Zsolt, ugye, aki Happy Endre néven rádiós műsorvezetőként, de egyébként ő tanár is, tanárember fogja ezt vezetni, és szerintünk egy nagyon szórakoztató és nagyon elgondolkodtató és inspiratív
4: hát is és azért lesz. Én is magyar tanár vagyok, csak azért egy mondat még, aztán majd mindjárt spúnozunk is, hogy azért Sekert és Krasznahorkai annyira nem a közbeszéd tárgyat, hanem ezt mondtad, vagy nem annyira kézzel fogható vagy tapintható, nincs benne annyira a napirodalomban, mint sokan mások. Tehát ezért ez egy óriási dolog, hogy így lehet mondjuk, és nem unalmasan, nem ilyen papírszagúan, hanem valahogy ezt megmutatni.
5: Igen.
4: Értem a rendhagyó irodalom órát. A gasztró az hogyan jön bele, és akkor innen már jó lesz a spool, mert ott a gasztró szintén nagyon fontos. Szóval a gasztróban mit tudtok megmutatni? Mi köze lehet a Nobel, én tudom, de mondd el te, mi köze lehet a magyar Nobel-díjasoknak, a centrálnak és a gasztrónak egymáshoz?
5: Sokáig gondolkodtunk azon, hogy egy történelmi kávéházban nagyon sok turista is jár, ugye? És nekik az, hogy Krasznahorkai László, lehet, hogy mond valamit, mert sok nyelv lefordították, tehát még hát ott is lehet, sokan is Kertész Imre is, de hogy nyilván ide jönnek Budapestre 2-3-4 napra, nem ez lesz nekik a primer céljuk, hogy ők kultúrával ilyen szinten ismerkedjenek. Ugyanakkor egyébként van a Nobel-díj átadás, ami egy nagyon méltó, nagyon komoly ünnepség, ugye Svédországban, Stockholmban.
4: Ahol jól főznek.
5: Ahol nagyon jól főznek, és minden évben az egy komoly ügy meg téma, hogy ott egyébként mi a menü. És mi azt gondoltuk, hogy étlapra tesszük azt a két desszertet, amit egyébként Kertész Imre meg Krasznahorkai László evett.
4: És fogyasztott
5: ott. És fogyasztott, így igaz. Ezért újraalkottuk nyilván magyar keretek között, de amennyire lehet jó másolatként ezeket a desszerteket, amit olyan módon tálalunk, hogy egy nagy könyvben vannak benne, ez egy belülről üres könyv, kinyílik a könyvnek a teteje, van egy krasznahorkai idézet, ami egy ilyen varázspapírral, hogy mondjam, lángra kap és elillan, eltűnik, leemeljük a könyvet, és akkor ott marad maga a desszert.
4: Ezt így szervírozzuk
5: minden egyes vendégen. Tehát van egy ilyen, van egy ilyen viszonylag komoly gag parádé emellett, és hát valójában kicsit el lehet merülni abban, hogy mintha én is ott lettem volna ezen a Nobel-díj átadón, és egy percre úgy érezhetem magamat, mint egy Nobel-díjas, mert legalább egy olyan desszertet fogyasztok el, amit ezek az úriemberek is fogyasztottak.
4: Hát azért komolyan kell edukáljátok mondjuk a külföldi turistákat, mert ha ez ott megtörténik a szomszéd asztalnál, vagy ő rendez, biztos, hogy megkérdezi, hogy miért.
5: Hát ez egy külön étlap, betétlap, rajta van, hogy Nobel-díj átadás desszert 2002, tehát azért azt megpróbálják elmondani nagyon plasztikusan, meg egyszerűen, hogy ez nem egy desszert, amit kitaláltak centrál cukrászat, egy desszert, amit kitaláltak valahol akár 2 éve, akár 20-valahány éve, és ennek a replikáját fogyaszthatják, és szerintem az egy ügy, hogy az ember szívesen eszik olyat, amit a világ leghíresebb emberei egy nagyon méltó vacsorán.
4: Na, az edukációt jön be, hogy a magyar vonatkozás, tehát igen, hogy nekünk van Nobel.
5: És akkor nyilván azt is elmondjuk, hogy ez a Krasznahorkai László meg Kertész Imre tiszteletére készült két desszert.
4: Jó, még egy picit lehet, hogy majd azért centrálozzunk, mert a 140 az mégiscsak 140 év, akkor jön a Spoon, jó, és a teljesen új koncepció, és ez nagyon jó, hogy ketten vagytok itt, bár Gábor nagyon hiányzik nekem, és a szívem érte is dobog, de igazoltam van távol. Szóval azt mondtad, Edina, hogy nagyon sok mindentől együtt rak raktatok össze a Spoon új koncepciójával kapcsolatban Zoliékkal.
6: Így van, így történt. Gyakorlatilag tavaly novemberben kezdtünk el azon gondolkodni, hogy hogyan újítsuk meg a márkánkat, a Spoon márkát, és mindenképpen abban az irányban gondolkoztunk, hogy mi nem csupán egy étterem szeretnénk lenni Budapest gasztrotérképén, ahol jót enni, inni lehet, és csodálatos a panoráma, hanem valami olyat keresünk, ami élmény, ami egy új élmény dimenziót nyit meg. Tehát ez egyébként nagyon is összecseng az event trend gondolatiságával is, hogy ugye életre szóló pillanatokat akarunk okozni a vendégeinknek. Mi azt szeretnénk, hogy úgy távozzanak tőlünk, hogy vigyenek magukkal valamit Budapestből, vigyenek magukkal valamit, ami emlékezetessé teszi az itt létüket, és ezt nem csak kifejezetten turistáknak. Tehát most a jelen koncepcióban az egyik kiemelt ügyünk, hogy mi nem csak egy turista hely szeretnénk lenni. Nyitunk természetesen a hazai vendégek irányába is. Ugyanakkor természetesen a turistákat továbbra is szeretnénk megtartani, hiszen a Spoon célja az, hogy egy bakancslistás budapesti desztináció legyen a turisták körében, ugyanakkor a magyar vendégek számára pedig jelentsen egy visszatérő olyan élmény helyszínt, ahová szívesen tér vissza, mert mindig más élményt kap. Úgyhogy ebből indultunk ki, és ami az egész koncepciónknak a lényege, az a Duna. Azt gondolom,
4: hát
6: hogy...
4: Hát mondjuk ez adott ott, igen,
6: ennél egyedül kisajátítást nem is tehetünk volna, hiszen a Duna az, ami meghatározza most gyakorlatilag ezt az élmény architektúrát, hiszen a Duna mindenhová bekúszik most az élmény üzenetünkbe, ugye egyrésztről a zenét ihleti, és a dunamenti népek inspirálta gasztró ajánlattal jelentkeztünk az étlapunkon, és természetesen a dunai panoráma az, ami egyedülálló így a Spoonon keresztül is, amit ugye megtapasztalhat mindenki, aki a hajóra érkezik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az új koncepciónk, a Taste Sand Danube, megtartja azt, hogy mi továbbra is szeretnénk szerelembe ejteni Budapesttel mindenkit. De ugyanakkor egy más szintre emeljük az élményt. A zenén keresztül szeretnénk egy picit kinyitni ezt az élmény megfogalmazást, ugyanis a zene lesz az a húzóerő, amivel egy egészen más palettát próbálunk megmutatni itt az éttermi élőzenés piacon, hiszen nálunk lesz egy olyan egyedi elgondolás alapján a zenei program alakítva, illetve most már el is indult ugye múlt héten, ami azt jelenti, hogy a zenészeink és a hangszeres művészeink egy improvizatív élőzenei produkciót hoznak létre napi szinten, és ezek mindig más. Tehát
4: a
6: ez egy élő párbeszéd.
4: Az időjárásnak, igen, a napszaknak.
6: Gyakorlatilag a napszak,
4: lekövetni,
6: így van, lekövetni
4: azt az
6: a Duna ritmusát, azt a ritmust, ami ugye mindig más arcát mutatja ott a Spoonon, a Duna más arcát. Tehát kezdünk egy könnyed hangulatban, egy ebéddel, elektronikus alapokkal indítjuk a lunch hangulatot, és megyünk folyamatosan egyre magasabb szintre emelve a BPM-et, és gyakorlatilag elérve a csúcspontot, a naplementét, ahol már ugye a vacsora mellé becsatlakoznak az élő zenei elemek olyan értelemben, hogy hangszeres művészek, illetve énekes művészek emelik a program fényét, és ezáltal az élményt is, és gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy ez az élő párbeszéd, ez úgy zajlik, hogy ugye van egy egészen egyedi modern hangzás ugye a DJ-ken keresztül, tehát ezek az elektronikus alapok, a nu jazz, a down tempo, illetve ugye ezek az alapok egy olyan extrát kapnak, akár az elektronikus hegedű, akár handpan, vagy fuvola művészeink által, ami egy egészen egyedi hangulatot varázsol oda.
4: Ezeket elhallgatnák reggelig, de annyi minden eszembe jutott. Például az, hogy lehetne egy sarok, mondjuk egy József Attila sarok, ha már akkor Centrál, meg Dunánál, és akkor lehetne egy ilyen irodalmi sarok a Spoonon is. Aztán eszembe jutott az, hogy ott van ez a látkép, ott van ez a világ csodája, ugye? Ahonnan szerelembe esünk Budapesttel, ez a félvilág. Hogy emellett zenét választani, ételt felszolgálni, az piszok nehéz, mert elvisz az, hogy hát az összes sajtótájékoztatótokon, az ilyen helyeken, bakancsisat helyeken, de a Spoonon mindig. Hát más sem csinálnak az újságírók, meg az influencerek, mint fotózkodnak. Tehát közben zene milyen legyen, milyen hangos legyen, milyen... rengeteg kérdés. Tehát ez olyan finom hang, ne legyen sok, ne legyen kevés.
6: Mi? Nem?
5: Igen, de azért az ott lévő látvány az egy olyan szcenikai kép, amit az ember sétál rakparton végig látja. Tehát nyilván, amikor valaki beül a Spoonra, nem akkor eszmér rá, hogy itt a Lánc, itt a Budai Vár, itt a Mátyás templom, hanem hiszen az ott az órákon keresztül a központban levésnek egy ilyen folyamatos látképe ilyen módon. És hogyha ezt most próbálnám egy másik szempontból keretezni, akkor talán azt lehet mondani, hogy a gasztronómiának mondjuk két véglete van, a funkcionális táplálkozás, és mondjuk az életre szóló immerzív élmény. Mm-hmm. És a táplálkozás az, amikor az ember otthon megkenni a vajas kenyeret, és nem tudom, rátesz egy szelet.
4: Mert éhes.
5: Sem éhes, és fogalma sincs, hogy két napja mit vacsorázott, és vannak azok az élmények, amit hosszú évekre, hogy mondjam, így bevésve a memóriámban magammal viszek. És szerintünk nekünk a Spoonon az is az ügyünk, hogyha valaki itt van Budapesten, és jellemzően átlagos budapesti turista mondjuk 4-5-6 étkezésen van túl, vagy ennyit
4: engedhetne
5: magának, mire elutazik, így igaz. És hogy ebben a keretrendszerben, hogyha jön a Spoonra, akkor majd mit visz magával? És szerintem ez egy nem feltétlen csak költői kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy itt van a Duna, ez a Duna összeköt ugye 7 országot, ott vannak a nagyvárosok. Ennek van egy ilyen közös történeti áttekintése is valójában, mert hogy egymás vizét isszuk idézőjelbe, egymás árvizét szenvedjük, vagy egyébként vagyunk rá büszkék adott esetben. És ez a gasztronómiában így összeköti ezeket az országokat, és emellett van egy olyan élőzenei produkció, ami nem tolakodó, de mégiscsak élményszerűen, hogy mondjam, aláfesti ezt az egészet. Tehát valahol az átmenet a

0: ott vannak a hölgyek, meg ott van a zenekar, tehát azt értem, és az ott konstans, de ez pedig tényleg olyan, nem. Hogy jön egy vihar felül, vagy most éppen hat hajó megy el, vagy most zaj van, vagy most csend van, tehát ez egy folyamatos, sokkal érzékenyebb, és még egy utóbb, muszáj ezt megkérdezem, mert mégiscsak turisztikai újságíró is vagyok, hogy rengeteget panaszkodnak most a vendéglátók, szállodások Budapesten. Nem panaszkodnak, csak nagyon finoman jelzik, hogy hát vannak, sokan vannak, tudjuk, 20 millió a reptér, de hát azért nagyon sok a fiatal ásványvizes üveggel, nem úgy fogyasztanak, nem annyit fogyasztanak. A Spoonon is nyilván változott, akár 4 éve van nálatok, ugye?
1: Igen.
0: Jó mondom? Változott a közönség. Ezt is valamilyen módon le kell követni. Zenében, ízekben, hát a látvány az marad. Ugye, nem tudom, hogy ebben éreztek-e valamilyen változást vagy elmozdulást, és ezt kell lekövetni.
1: Egyébként nyilván igen. Most mi azt tűztük ki célul, hogy igazából ezt a modern, kozmopolita életérzést hozzuk be így a zenén keresztül is, hiszen ezt képviseljük. Mi ugye városi bisztró felfogással alkotjuk az ételeinket is, és igazából a zenén keresztül is ezt próbáljuk meg képviselni. És azt gondolom, hogy így a turisták számára is ezzel is próbálunk szélesíteni, hogy olyanokat is megszólítsunk, akik nyilván nem ásványvizes turistaként érkeznek, de hogy olyan típusú élményt szerezzenek, ami úgy megindítja őket az éjszakába, ahol elkezdik a délutánt nálunk egy könnyed vacsorával.
0: Jó, legyen egy
1: igen,
0: indulópont, ugye?
1: Így van, pontosan. És ehhez abszolút illeszkedik minden. Tehát a könnyed ételek, az, hogy tényleg a balkán street foodtól a könnyed folyam mi halaktól kezdve minden van az étlapunkon, de természetesen ott vannak a klasszikusok is. Nem hagyhattuk ki nyilván, tehát hogy az, hogy dunamenti gasztronómia, és hogy ez ihlette most meg Fekete Tibor executive chefünket, és ugye kutatott ilyen dunamenti ételek után, azért a budapesti klasszikusok továbbra is megtalálhatók a kínálatban, és nem csak azért, mert a turisták ezt választják sokszor, hanem mert a magyar vendégek is egyébként
0: nagyon szeretik. Igen. Közben oké, hogy ezt elmondtad, legyen ez egy rajtkő, ahonnan fejest lehet ugrani Budapest éjszakájába, de ugyanakkor jön a hazai vendég is, és az ő húrjain is úgy kell tudni játszani, ízekben, muzsikában, mindenben, hogy a kettő összefésülhető legyen. Szóval annyira ezt nagyon írlem, hogy rengeteg húron kell játszatok, minden helyszínen külön-külön.
2: Talán a Spoon annyiban más, mert említed a Gundelt, vagy a Centrált, ugye történelmi helyek, hogy ott van egy történelmi gyökér, ami nagyon stabilan tartja a fának a törzsét. Ugye a Spoon
0: az egy...
2: is. Így hát, igaz, igen. És akkor ezt lehet úgy tekinteni, mintha nem lenne, de mi mindig úgy tekintjük, hogy ez van, és ez érték, és ez megőrzendő, és ennek egy nagy szelete bemutatandó a mai világban, mert itt vannak egyetemes értékek, amiket nem szabad megtagadnunk. Ugye a Spoonnak ilyen nincsen, maga a Spoon projekt egy 21 néhány éves projekt. Ilyen szempontból egy új fejlesztés, egy új desztinációja a Dunán, ahol maga a helynek nincsen történelmi küldetése, de a Dunának, Budapestnek, a látványnak, hát a dunamenti népeknek meg egyébként van küldetés. És azt gondoljuk, hogy ide jön a modern utazó, aki nyilván, aki azt látja, hogy mondjuk DJ, elektronikus cimbalom, meg fuvola, akkor nem azt gondolja, hogy itt valami, tehát gondolja, hogy a cimbalom ez valamilyen fura hangszer, mert sose látott még ilyet, és akkor lehet róla beszélgetni, hogy igen, hogy ez létezik, és ez nyilván egy ilyen, nem tudom, cigányzenekari formációnak az alapvető része, de elektronikusan viszonylag keveset találkozik vele az ember. Mert az elektronikus hegedű, ugye, az ugyanez, hogy nyilván nem mindennapos, és ebben azért lehet egy olyan vibe-ot adni, ami igenis a fiatal alap generációknak is ad többletértéket. Hogy egy ilyen modern, jó hangulatú, nem történelmi eskedő, de mégiscsak egy történelmi díszletbe beágyazott, hát nagyon jó hangulat jön.
1: Így van, és ha már fiatalok is előjöttek, azt is el kell, hogy mondjam, hogy egyébként ügyünknek is tekintjük azt, hogy fiatal zenész tehetségeknek is adjunk terepet, és őket is fogjuk hívni, és van is már ugye együttműködés fiatal tehetséges zenészekkel, hogy ők is be tudják itt indítani pályájukat. Tehát egy kicsit ebbe az irányba is gondolkodunk, amikor így a fiatalokról beszélünk, hogy szélesítjük ugye így a célcsoportot, de hogy ugyanakkor ezt mi ügynek tekintjük, hogy ez a kulturális, meg mondjuk a történelmi múlt nélküliséget egy ilyen típusú történettel próbáljuk ellensúlyozni, és hiszünk abban, hogy ez is egy jó lehetőség lesz nekik.
0: Oké, és akkor a Spoon már így dobog,
1: van.
0: Már így dobog a Duna.
1: A Spoon életérzés most már ebbe az irányba változott, és nagyon remélem, hogy sokan kipróbálják majd.
0: És akkor a Centrálban a Nobel-díjas és az irodalom órák
2: mennek,
0: már mehet,
2: minden nap 20-30 ilyen desszertet.
0: Szeptembertől indulunk
2: az
0: órákkal.
2: Az óra az így igaz, de nyilván maga a legyünk néhány perc részesei egy Nobel-díj

0: átadásnak az már május elejétől megy és működik.
1: És jelentkezni ugyanúgy lehet akkor nálatok az irodalom órákra. Külön. És a Zsúr pedig folyik tovább.
0: A Zsúr
1: tovább.
0: Folyik, és a
1: Nobel... Nem, a Duna folyik, és a Zsúr folytatódik.
0: A Nobel-díjasok meg örökértékként itt vannak velünk.
1: Okay. Nagyon szépen köszönöm. Balogh Edina, Spoon Marketing igazgató, Körösi Zoltán, az Event & Group alapító tulajdonosa, az egyik Nagy Gábor most nem volt velünk, majd legközelebb. Köszönöm, hogy itt voltatok a Motivátorban.
0: Mi köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
3: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Flotta döntések változó időkben.
2: Cégautó beszerzés 2026-ban.
1: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
2: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
1: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Nagyon erős az UVB sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök, közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek, a legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számmal vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte Hungaromet ZRT. Az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a Délalföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Egyre inkább birtokba veszi a szubtrópusi légtömeg kontinensünk nyugati részét, ezzel több nyugat-európai országba is megérkezett az év első komolyabb hőhulláma. Az ibériai félsziget déli részén a legforróbb a helyzet, ahol pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Szevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik, Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Időjárás jelentés.
4: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
5: Sziasztok, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros magazinja és podcastja.
6: Takács Tamással.
5: És Dankó Bencével. Mai műsor, amelyik egy negyedszázados műsor, nagyon izgalmas témával készültünk erre az évfordulóra, hónapfordulóra. Egyébként majdnem évfordulóra, de hagyjuk a szolgálati részleteket, mert a pumpapályákról fogunk ma beszélni. Fogsz menni pumpapályázni ezen a hosszú hétvégén?
6: Biztos, hogy fogunk.
5: És az is elég valószínű, hogy én is fogok menni pumpapályázni, és felismerült, hogy bennem, hogy vajon a pumpapályázásból válhat egy olyan standard hétvégi baráti, vagy családi, vagy társas program, mint mondjuk a focizás, vagy a kirándulás, mert szerintem egyébként egy elég demokratikus dolog, tehát, hogy így nem kell hozzá sok, hogy valaki így élvezhesse a pumpapályázást, és egyébként meg remélem is, hogy lesz belőle egy ilyen viszonylag standard program, mert én szeretek pumpapályára járni, a fiam is szeret, és ismerek még másokat is, akik szeretnek pumpapályára járni, és remek lenne, ha minél többen szeretnék meg, és minél több pumpapálya épülne, úgyhogy lehet, hogy ez egy kicsit ilyen elfogult pumpapálya propaganda műsor lesz ez a mai.
6: Én ehhez annyit tudok hozzátenni, hogy a kislányommal az egyetlen olyan fix bringás program, amit még akár nyáron, télen, bármikor el tudunk menni, vannak már ehhez partnereink is, nem kell kitalálni, hogy hova menjünk, nem kell forgalomba menni, és egy nagyon, egy gyerekeknek megfelelő időintervallumban, nem akarok ilyen tudományos lenni, de ezt mindenki ismeri, hogy egy óránál többet nem nagyon szeretne koncentrálni különböző dolgokra, meg hosszú túrákra, de egy nagyon jó ilyen kis délutáni program tud lenni.
5: Mindenesetre senkinek sem kell megijedni akkor, hogyha most életébe hallja és olvassa a pumpapálya kifejezést, mert az alapoktól kezdjük el, de a műsor végére az is kiderül, hogy pumpapályán versenyezni is lehet, és az is kiderül, hogy hogyan. Mutassuk be azt, hogy kik vannak velünk. Király Ármin, ő a Pannon Pump Track kupasorozat főszervezője.
7: Igen, sziasztok.
5: Fejes Miklóssal már harmadjára találkoztok a Pedál műsorban. Ő a Kellisz kelet-magyarországi értékesítési képviselője, és ezek szerint erősen elkötelezett a pumpapálya kultúra és a pumpapálya világ fejlődése mellett.
7: Sziasztok! Igen, újra itt, és jól mondott Bence, hiszen az első pillanat óta, ami a Kellizzel ott vagyunk Árminék mellett, az első beszélgetés alkalmával láttuk azt, hogy milyen lehetőségeket rejt egy ilyen pump track, pumpapálya verseny sorozat, és első körben leginkább az utánpótlás nevelés mellé szerettünk volna az általunk forgalmazott márkával állni. Tehát ez volt az elsődleges cél.
5: ne zaradjunk ennyire előre, mert ebből most azért kiderült, hogy gyerekek, szervezkedés, utánpótlás, stb. Ilyen szavak felmerülnek, de most egyelőre maradjunk meg ott, hogy mi az a pumpapálya, hogyan lehet felismerni, miről hogyan kell elképzelni. Nagyjából mondjuk ez egy 2-3 futballpályányi terület, vagy másfél futballpályányi terület, amin van egy gírbe-gurba kacskaringós aszfaltcsík, amelyik nem csak gírbe-gurba és kacskaringós, hanem hullámos is, döntött kanyarokkal, és ugyanez egy ilyen hurkot zár be, tehát hogy ez az aszfaltcsík, ez így magába harap, körbe-körbe lehet rajta menni. Ezen túl van-e valami definíció, aminek meg kell felelni egy pumpapályának, vagy nagyjából mindent elmondtam, amit egy pumpapályának tudnia kell?
8: Ezt nagyjából meg is beszéltük tulajdonképpen. Talán annyit pontosítanék, hogy a futballpálya helyett mondjuk legyen grund, és akkor ez egy ilyen kisebb alapterület. Mi azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen 800 és 1000 négyzetméter körüli alapterületen már abszolút lehet pumpapályában gondolkodni, és azt is mellé szoktam mindig tenni, hogy nagyon nagy alapterületen is lehet nem olyan változatos és nem olyan izgalmas nyomvonalat csinálni, illetve nagyon kicsi alapterületen is, hát hogy tartjuk azért ezt a minimális alapterület méretet, tehát egy kisebb alapterületen is lehet nagyon izgalmas és nagyon kreatív nyomvonalat kitalálni. Ez a tervezői kreativitásnak vagy ezen múlik gyakorlatilag, hogy egy tervező mit tud elképzelni egy nyomvonallal egy ilyen kisebb alapterületen is. De igen, tehát nagyjából ezek a fő paraméterei a pumpapályának. Egy változó méretű hullámelemekből, egymást követő hullámelemekből és döntött kanyarokból álló olyan körpálya, ami azért nem szabályos körpálya, hanem valamilyen izgalmasabb nyomvonala van a pályának. És most az utóbbi években azért ezek a pályák már kiegészülnek egész izgalmas ugratókkal, eldobókkal, ilyen poolokkal akár, tehát ezek most már azért nem csak aszfalt csíkok, hanem ahogy itt az évek telnek, és egyre több pumpapálya épül, mindegyik egy picit extrább, és mindegyikben van egy-két olyan izgalmasabb pályaelem, ami miatt hát reméljük, hogy egyre nehezebben megunható a felhasználóknak.
6: Szülőként én pont itt ijednék meg, hogyha hallgatnám az adást, és nem én lennék, ugye, hogy az ugratók eldobnak, meg veszély, meg stb. Közben megint csak szülőként nekem az a meglátásom, és azért szeretek én is nagyon járni, mert nagyon sokféle szinten lehet használni ezeket a pumpapályákat, és talán ezt emelném ki, mint első és legfontosabb tulajdonság, hogy egy 4-5 éves gyerektől kezdve, akár a 30-40 éves újrakezdő bringás is meg tudja találni az élményt, és tud fejlődni, és ha én éppen egy olyan kört akarok, vagy néhányat menni, amiben ugratok, meg manuál, meg stb., akkor megtalálom abban az egy órában azt a 4-5 kör lehetőséget, viszont a gyerek, amikor először megy föl a pumpapályára, akkor is végig tud úgy menni, hogy gyakorlatilag nincs veszélyben, és a saját kis határai között tudja teljesíteni.
8: Igen, abszolút. Tehát ezek a mostanában épülő pumpapályák már úgy vannak tervezve és kialakítva, hogy ezek a különböző felhasználói szinteket kiszolgáló nyomvonal szakaszok, ezek azért jól el vannak különítve a pumpapályán. Tehát van mondjuk egy fő nyomvonal, amit nagyjából minden felhasználó tud használni, és akkor van egy olyan nyomvonal rész, ami például kifejezetten gyerekeknek, vagy nagyon kicsi, vagy nagyon kezdő felhasználóknak van kialakítva, és akkor van mondjuk egy olyan szekció benne, ami 2-3 ugratóból, vagy 2-3 olyan izgalmasabb és nagyobb gyakorlatot igénylő pályaelemből áll, ami pedig kifejezetten azoknak van fenntartva egy elkülönített nyomvonal szakaszon, aki már gyakorlottabb felhasználó, és mondjuk más szakákban is magabiztosan mozognak.
6: Maradjunk a tudatlanoknál. Tehát azt mondjuk, hogy pumpálás, szerintem az utca emberéből 100-ból 96 nem tudja, hogy mi az a pumpálás. Mondd el, mi az a pumpáló mozgás, vagy mit csinálunk egy ilyen pumpapályán?
8: Tulajdonképpen ugye a neve is ebből a pumpapályáknak a neve is ebből a pumpáló mozgásból ered. Ez a pumpáló mozgás, ez egy ilyen, úgy szoktuk mondani, egy ilyen ritmikus testsúly, testtömeg középpont áthelyezés, amikor a felhasználó lendületet szerezve a saját testsúlya, illetve a pálya formavilágát kihasználva halad a pályán tekerés vagy rásegítés nélkül, tehát ez a pumpáló mozgás, ez nem csak kerékpárral működik, hanem rollerrel, gördeszkával, görkorcsájával, mert nagyjából a mozgás, vagy a mozdulatsor az ugyanaz, a felhasználó, ahogy a hullámról lefelé haladva belepréseli magát gyakorlatilag a hullám mélypontjába, majd ahogy elengedi a terhelést, és a lendület viszi tovább a hullámon felfelé, ezt a mozgást, ahogy változtatja, és folyamatosan fenntartja a felhasználó, ebből van lendülete, és ebből tud folyamatosan körözni a pályán, tekerés vagy rásegítés
5: nélkül. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy amikor fölérek a domb tetejére, akkor kvázi így magam alól előrefele lelököm a mélybe a bicajt, kb. Ott a völgyben, a domb után ott érem magamat utol, tehát ott érek be újra a bicaj fölé. Ott ugye a bicaj elkezd lassulni, mert ugye neki veselkedik a következő emelkedőnek. Én hagyom, hogy a testem egy kicsit így tovább menjen előre, és kvázi így felhúzom maga után a következő domb tetejére, de persze pedálozás nélkül. Ez az, amit én csinálok. Az a kérdésem, hogy vannak-e más technikák, vannak-e olyan mozgásformák, súlypont áthelyezések esetleg, tényleg lábbal, karral, a bicajnak nyomása lefele, húzása felfele, amivel még így az ember jól tudja magát érezni egy pumpapályán. Vagy erre mindenki ráérez, és mindenki a maga stílusába csinálja?
8: De én azt gondolom, hogy a mozdulatsor az nagyjából egyébként ez, tehát a testtömeg meg a lendület az a fizika dolgozik, ezt kell jól kordában tartani, meg erre kell jól ráérezni, és akkor ezt lehet még finomhangolni. De szerintem egy néhány alkalomnyi, vagy néhány, ha valakinek jobbak a képessége, akkor akár néhány kör után erre ráérez, és akkor nagyon könnyedén tud körözni, és amikor valaki már elég magabiztosan pumpál, akkor utána jönnek azok a kis finomságok, hogy valaki két hullámon mondjuk átugrat, vagy két hullámon csak hátsó kerékkel, úgy nevezzük, hogy lógatva átmegy. Tehát ezek már mind-mind olyan extra készségek, amiket azért az első pár alkalom után még nem biztos, hogy mindenki elsajátít, de hogyha valaki sokat használja a pályákat, akkor egy idő után rá fog erre érezni, hogy így még gyorsabb lehet, még könnyedebben mehet a hullámokon, még olyan folyékonyabb lehet az egész mozgás, de ez már a felhasználóknak a folyamatos gyakorlását.
6: Én Bencénél észrevettem egy kis hibát, nem lehet, hogy amikor leérkezik, és elindul a hullám teteje felé, és azt mondta, hogy előre engedi a testét, na az már egy hiba, mert pont inkább hátra kell engedni a
7: pont ezt
6: a
7: akarom
6: testét.
7: Mondani, hogy érthetőbb legyen az egész mozgás. Képzeljük el a pumpapályát 2D-be, tehát két dimenzióba, amikor síkba látod. Megvan a pumpapályának, a hullámnak a vonala, és te, aki a kerékpáron, vagy rolleren, vagy gördeszkán ülsz, lényegében egy kis késéssel a testeddel ugyanazt a vonalat követed le, amit a magának, a pályának a vonala mutat. Ezt természetesen ki kell mozogni, ugye ilyenkor jön az, amikor húzod magadra a kormányt, de igazából nem a kormányt húzod magadra, hanem belegugolsz az ívbe.
6: Tehát, hogy igen, tényleg... és amikor fölfelé mész, akkor ki kell nyomni magad hátra, ahol most, ahogy így elképzelem a mozgást, ahhoz, hogy te a tetején olyan pozícióban legyen, hogy onnan le tud nyomni.
8: Újra így van, igen. Tehát ezt a lendületet először meg kell szerezni, és utána kell hagyni, hogy az vigyen tovább is dolgozzon. Vagy én azért, mint felhasználó is azt érzem, hogy itt az egész test dolgozik. Tehát az, hogy itt lábból nyomogatjuk, vagy próbálgatjuk, az nem elég. Itt az egész testtel bele kell préselődni, és aztán az egész testtel a hullám tetején pedig kell tartani.
6: Na a kormányt kell tartani. Ez nagyon jó, hogy mondod, mert most már ilyen idősödő évenesekként én azért nagyon-nagyon szoktam figyelni így a saját testem visszajelzéseire, meg hogy éppen miért próbálkozom nyilván ilyen komolyabb ringás teljesítményekkel is. És amióta ezt csináljuk, elképesztő jó hatással van így a méhát, has.
8: Abszolút, igen.
6: Tehát olyan szinten fejleszte ezt az úgynevezett core izomzatot, hogy igen. Nyilván a combomban alul ugye a hajlítóknál is szoktam érezni, de ezt a delekat nagyon-nagyon rendbe teszi. Tehát tudjuk felnőtteknek is ajánlani.
7: Most egyébként egy nagyon magas labdát dobtál, Tufi, gondolj bele, te, aki aktív kerékpáros versenyző voltál, hogyha úgy kezded a pályafutásodat, hogy gyerekkorodban először megtanulsz biciklizni.
6: Minden más lett volna.
7: Minden más lett volna. Mennyivel könnyebben jött volna az egész. Úgyhogy kedves fiatalok, gyerekek, hogyha szeretnétek Péter Sagan, vagy most mondjuk inkább Walter Attila nyomdokaiba menni, vagy Vas Blanka nyomaiba szegődni.
8: Irány a pumpapálya.
7: Így van.
8: Mi abszolút egyébként azt képviseljük, illetve én, ahol csak tudom, hogyha ilyen szakmai fórumon esetleg ez fölmerül, akkor én abszolút azt képviselem, hogy a pumpapálya, mint sportág, az egy alapozó szakága, vagy műfaja a kerékpározásnak is. Én három tényezőt szoktam mondani, ami miatt ez szerintem így van. Az egyik az, hogy olyan mozgás, koordinációs képességek fejleszthetők, vagy sajátíthatók el a pumpapályán, ami minden kerékpáros szakákhoz szükséges, tehát hogy ezek eszenciális készségek szerintem, és egyébként nem csak a kerékpáros, hanem a más sportokhoz is. Tehát a mozgás koordinációs képességek, a funkcionális izomzat, amit ugye a pálya használat során igénybe veszünk, és az állóképesség. Tehát az, hogy itt két-három vagy esetleg több kört egy felhasználó egy húzamba tekerés nélkül megy, az combos.
6: Én ezt a részt azzal le is zárnám, hogy szerintem nincs olyan kerékpáros szakember a világon jelen pillanatban, aki azt mondaná, hogy mondjuk a gyerekeknél a 10 éves korig az életpályájukban kihagyható egyáltalán a pumpapálya.
8: Szerintem, mivel még ez elég új a műfaj, talán még ennyire ez nem ült bele mindenkinek a, nem tudom, edzés elméletébe, vagy ilyen edzés módszerébe, de mi próbáljuk azért azt népszerűsíteni, hogy egy pici gyerek, aki érdeklődik a kerékpározás iránt, az itt a legjobb helyen kezd a pumpapályán.
5: Elkezdtünk egy kicsit elmenni technikába. Én annyit akartam megkérdezni, hogy amikor az emberek, gyerekek és felnőttek először próbálják ki a pumpapályát, ami nagyon reméljük, hogy meg fog most történni, hogy hallgatjátok ezt a műsort, akkor azért nem kell nekik arra számítani, hogy nagyon kéne figyelni valamilyen technikára, tehát hogy maga a dolog azért úgy intuitívan történik, és így intuitívan meg lehet azt érezni magunktól, ösztönszerűen, hogy hogyan lehet először nagyon kevés tekeréssel, és aztán meg tekerés nélkül végigmenni a pumpapályákon. Majdnem minden pumpapályán végig lehet menni tekerés nélkül.
8: A jó pumpapályán végig lehet menni tekerés nélkül, az egyértelmű. És hogyha valaki lemegy egy pumpapályára gyakorolni, akkor szerintem néhány kör alatt rá lehet érezni. Van néhány olyan dolog, amire kell figyelni, tehát hogy például ne ülve kezdjük el használni a pumpapályát a biciklivel.
5: Eresszük le az ülést.
8: Eresszük le mindenféleképpen, hogy ne zavarjon, és ne is próbáljunk ráülni menet közben, tehát mindenféleképpen állva, vagy ilyen álló pozícióba, és a felhasználó rá fog érezni néhány kör után, hogy ennek nagyjából mi a fizikája.
6: Azt hozzátenném egyébként, hogy kisgyerekeknél azért meg ne várjuk azt, hogy mondjuk egy 4-5 évesnél, hogy ő rögtön végig fogja pumpálni, tehát nagyon hosszú idő, most így a saját kislányom példáján, azért nagyon hosszú idő telik el úgy, hogy ő még tekeri a bringát. Szépen lassan, ahogy a Bence is mondta, ez a pálya rávezeti arra, hogy van egy-két hullám, ahol már kiáll a nyerekből, ahol elkezdi érezni ezt a mozgást, és tényleg a pálya neveli arra, hogy egyre több hely legyen ilyen a pályán, ahol végig tud nyerekből kiállva menni.
8: Igen, meg nem is akartam én sem eltúlozni ezt a nyerek kérdést, mert van nagyon sok olyan pici, aki ugye ezekkel a kis lábbal hajtós bringákkal megy először rá, ott nyilván nem is tud
7: futóbiciklivel
8: igen, a nyerek nélkül használni a pályát. De hogy ezt nagyjából én azt gondolom, hogy egy kisgyerek, vagy egy gyakorlottabb felhasználó is, aki már használ kerékpárt, de mondjuk pumpapályát még nem próbált. Szerintem néhány alkalom után nagyon jól rá lehet hangolódni, és nagyon jól rá lehet.
5: És azt is kimondhatjuk, hogy igazából ez nem egy biciklis játszótér, hanem ez egy felnőttek számára is melegen ajánlott pálya, meg egy felnőttek pálya számára is melegen ajánlott időtértése a pumpapályázás, és akár sok évtizednyi bicajozás után is ösztönszerűen menni fog a legtöbb felnőtt számára is a pumpapályának az élvezete.
8: Abszolút. Tehát ezek szerintem nem játszóterek, inkább sportpályák, vagy mi inkább úgy értelmezzük őket, mint nagyon fontos létesítményei a kerékpáros infrastruktúrának.
6: Ha már sportpálya, és ugye felnőttek gyerekek keverednek. Ugye egy ilyen kis területen azért elképesztő katyvasz is ki tudna alakulni, hogyha nem lenne valami etiket. Mi az etiket egy ilyen, mik a legfontosabb szabályok, amit mondjuk be kell tartani egy ilyen pumpapályán, főleg ha valaki először megérkezik a gyerekekkel, hogy tessék, csináljátok.
8: A legfontosabb szabályok azok szerintem a esetek legnagyobb részében egy házirendben ki van függesztve a pálya előtt, és az első legfontosabb szabály, azt el kell olvasni, mielőtt valaki rámegy a pályára, és abban azért azok a legfontosabb rendelkezések, amiket be kell tartani egy biztonságos, meg egy szórakoztató használathoz, azok ott fel vannak tüntetve.
5: Én bevallom, nem olvastam el, úgyhogy legyen de az, hogy kiemeled azokat, amire figyelni kéne. Én annyit csinálok, hogy aki kisgyerek van, őt kivárom, amíg így elég messze elmegy, hogy nekem is legyen terem menni a pályán. Ezen kívül mire érdemes még figyelni?
7: Rengeteg minden fel van festve az aszfaltra, mint például a bukós isak viselése kötelező.
8: Meg ugye ezek a pályák azért alapvetően úgy vannak felépítve, hogy van egy nyomvonal irányuk.
5: Haladási irány.
8: Vagy egy haladási irányuk, így van, amit azért is célszerű tartani, mert a pálya úgy a legélvezhetőbb egyrészt.
5: Másrészt, elég zavaró, hogyha mindenki szembe jön.
8: Másrészt igen, hogyha mindenki szembe jön a pályán, akkor általában valami baj szokott lenni. Úgyhogy erre mindenféleképpen érdemes figyelni. Arra is, hogy a megfelelő védőfelszerelés nélkül ne menjünk a pályára. Ez legalább egy jó bukós isak, de emellé még egy hosszú ujjú kesztyű, meg egy-két térdvédő, könyökvédő, vagy olyan ruházat, ami ezeket elfedi, az mindenféleképpen hasznos. Nyilván ilyen ékszerek, nyaklánc, ilyenek, ezeket érdemes letenni a használat előtt. És azért általában ki szokott alakulni egy ilyen használati, nem is tudom, rend így intuitívan ott a pályán, amikor néhány felhasználó ott van, mert egyszerre úgyse tud mindenki folyamatosan körözni, hiszen ahhoz azért fárasztó az a műfaj.
6: Tegyük hozzá, hogy itt azért, ha megteszel 4-5 kört egy ilyen pályán, utána olyan oxigénhiányos állapot
8: van, ahol már 2-3
6: pont is. Ugyanannyit kell pihenni, mint amennyit mentél.
8: Igen.
7: Biztos magasan van a hullámnak a felső pontja, ritkább a levegő.
5: Érdekes, amit mondtál, hogy nem megy mindenki, mert azt viszont sokszor tapasztalni, hogy kialakul egy ilyen bandázós hangulat. Tehát, hogy akik félreállnak pihenni, mert éppen nem teszik a köröket, előbb-utóbb elkezdenek beszélgetni egymással. Te ezt mennyire tapasztalod meg? Mennyire látod azt, hogy ilyen közösségek alakulnának ki, vagy hogy ez egy csoportos program lenne?
8: Ez abszolút működik csoportos műfajként is, meg az ember, hogyha úgy van ideje, akkor egyedül is el tud menni, és akkor egy 20 percet, fél órát, vagy többet egy húzamba nyomni. Meg abszolút jó közösségi program is, és négyen-öten, hogyha egy ilyen kis társaság lemegy, akkor ez egy nagyon jó közösségi időtöltés is, amellett, hogy az emberekén szabad levegőn van, és sporttal is. Úgyhogy nagyjából ott a pályáknak mindig megvan egy ilyen lokális felhasználói kis köre, vagy célközönsége, akik mondjuk az adott településen vagy kerületben látogatják, de vannak olyan nagyobb pályák, amik már akár 100 kilométeres körzetből is meglátogatják a felhasználók, hogyha az egy olyan kialakítású, olyan méretű pálya, tehát van egy ilyen országon belül pumpapályaturizmus is kialakulóval.
7: De lassan. Még inkább itt jön be a képbe, amit mondott az Ármin a legelején, hogy inkább egy grunthoz hasonlíthatná, mert szerintem a Bence is jogosan arra gondol, hogy ott új barátságok is köttethetnek. Értelemszerűen egy ilyen pályára, hogyha odamész, akkor látod, hogy ugyan ugyanaz az érdeklődése a másiknak, aztán elkezdtek együtt bandázni, és sokkal jobb, mint telefon nyomogatni.
0: Ez itt a Pedál. A hajtás mindjárt folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál. Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Ki az, akinek új bicajt kell vennie, hogyha pumpapályázni szeretne, illetve konkrétan ez a kérdésem, hogy milyen bicajjal ne menjünk pumpapályára?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, mert majdnem rávágtam a választ, hogy bármivel mehetsz. Tehát én láttam már országútival is menni, bár az túl hosszú ahhoz, tehát fennakadhat a kerékpár. Értelemszerűen a bringa minél kisebb, annál alkalmasabb. Én ide gondolnám a BMX kerékpárokat abszolút, illetve azokat a dirt kerékpárokat, amiket egyébként az Arminék sorozatán a Kelly's biztosít is 2 darab dirt kerékpárt, VIP-nek hívják ezeket a bringákat, amiket ki lehet ott próbálni, illetve a legkisebbeknek ilyen futóbringát is biztosítunk. De én láttam már rutinos kerékpárost összteleszkópos mountain bike-kal is lógatni.
3: Igen.
2: Ugye mondjuk a Diamond Tommy az simán megoldja ezeket a feladatokat. Tehát, hogy mondhatnám azt, hogy menjetek el, próbáljátok ki, de a legalkalmasabbak azok a dirt, trail, illetve BMX kerékpárok.
1: Nagyon gyorsan mondjuk el azoknak, akiknek a pumpapálya is új kifejezés volt, hogy mi az a dirt kerékpár.
2: A dirt kerékpár egy kisebb kerékméretek, tehát hogy inkább 20 és 26 szol közötti kerékméretről beszélgetünk, és ezek a figurázós bringák, amikor látod, hogy valaki egykerekezik, látod, hogy egy picikét figuráznak, de alkalmas egy lightos, bikeparkos lejtőzésre is, illetve annak fölfele történő meghódítására.
4: Illetve egy fontos dolog van, amivel nem szóltunk, hogy ugye bármilyen bringáról beszélünk, a dirt bringa az alapból ilyen, hogy nagyon alacsony a váz, hogy nagyon alacsonyan le tud engedni a nyelget és az ülést. Ha olyan a váza látjuk, hogy nagyon magas és nem tudjuk annyira leengedni az ülést, hogy amikor ezekbe a kis hullámokba beengedi a bringát, akkor kényelmesen tudjon játszani azzal a vázzal. Na, az alkalmatlan, illetve hát a felnőtt bringák közül talán a 29-es kerékméretű nagyobb, úgymond ilyen túra mountain bike-ok, amik magas vázzal készülnek, azok is biztos alkalmatlan. Talán még a 29-es kerékre mondhatjuk, hogy nem biztos.
3: Valahogy így lőttem volna be, hogy a nagyon nagy kerék átmérőjű, vagy kerékméretű, a nagyon magas váz kialakítású, és a nagyon vékony gumiszélességű kerékpárok azok, amik nem alkalmasak azért feltétlenül itt a gördülékeny használatra. Egyébként meg mi úgy hirdetjük a pályákat, hogy ezeken tényleg bármivel ki lehet próbálni, de aztán megvannak azok a specializált kerékpárok most már, amikkel a legélvezetesebb talán a
2: azért a tandem, illetve kargó bringákat alapból
3: igen, zárjuk szerintem,
4: aki kargóval megcsinálja a lógatást. Egy kicsit maradjunk a gyerekbringáknál, mert ugye nyilván ők a legfőbb célközönség, hogy azon, tehát hogyha valakinek mondjuk egy normális kis sportos 20-as, vagy nyilván a kisebbeknek mondjuk egy 16-os bringája van, azért abban megegyezhetünk, hogyha ez viszonylag alacsony átlépési magasságú, akkor ezzel nyugodtan menjen.
3: Persze,
4: a pumpapályára. Mondjuk ezekből a bringákból esetleg mi az, amit kizárnánk, tehát amin olyan plusz felszerelés van, vagy?
3: Ami mondjuk egy kanyarban ugye ezek a pályák döntött kanyarokból is állnak a hullámok mellett. Minden olyan eszköz, ami mondjuk leérhet, fennakadhat, letörhet, ezeket célszerű használat előtt mondjuk leszedni. Tehát gondolok itt még ilyen támasztóra, vagy ilyen pótkerékre még talán, amik
1: nem ez feltétlenül. Ez az oldalsó segédkerék, ami amúgy se
3: igen, bár mondjuk az a lehet, hogy egyébként
4: azt mi már eleve nem támogatjuk.
3: Itt eleve nem.
4: Sátán. Támasztókerék.
3: Minden olyan kiegészítő szerintem, ami egyébként zavarja a használatot, tehát tényleg ez a leakad, fennakad, elakad sztori, ez nem célszerű, hogyha rajta van a bringen.
1: Azt tettem észre, megint egy kicsikét a gyerekeknél kötöttünk ki. El kell mondjam, hogy sokkal ritkábban lehet 30 felettieket látni pumpapályákon, mint 10 éveseket, meg talán 20 éveseket.
5: No,
1: szerinted no. Miért van ez? Illetve mondjátok, hogyha ez nem igaz, hogy egyébként meg nagyon sok felnőtt is pumpapályázik.
3: Igen. Mondjuk ezt nem biztos, hogy alátam támasztani ezt a megállapítást. Én most 29 éves vagyok, mi azért viszonylag aktívan használjuk a mi korosztályunk is szerintem a pályákat. Hogyha persze már egy az embernek a munka meg minden mellett van ideje, de szerintem viszonylag jól eloszlik azért az életkori, vagy életkor szerint a célközönség egy ilyen pályának.
2: Szerintem egyébként egyetlen egy oka lehet ennek, amit te tapasztaltál vagy látsz, hogy ez azért egy igazi kardió sport. Tehát, hogy minél jobban beérünk, hogy ilyen szépen fogalmazzak, hiszen én is már be a érettebb korba tartozom, annál nehezebben viseljük a hirtelen megugró és magas pózusokat. Természetesen, hogyha valaki ehhez van szokva, ehhez szoktatta a szervezetét, akkor neki ez nem lesz feltűnő. De hogyha megnézzük a korosztályomnak hogy mi a legdivatosabb kerékpározás, az az országúti. Miért? Mert szépen lassan bemelegítenek, emelkedőn fölfele ráállnak egy magasabb pulzusra, utána visszaáll ez a pulzus, na a pumpapálya nem ez.
1: Arról viszont tényleg beszéljünk, amitől ígértük, hogy beszéljünk, hogy a pumpapályázásnak van ezek szerint ligája, kupája, versenyei. Erről mit kell tudni? Mondjuk én azt mondom, hogy engem érdekel, szeretnék menni, mit csináljak?
3: www.pumptrackhungary.hu. Tegnap készültünk el az új weboldalunkkal, és ott már fogadjuk is a regisztrációkat az idei évi versenysorozatba. De hogyha mondjuk egy picit visszalépünk, akkor 2023-ban elindítottuk a hazai kupasorozatot, ami egyből 7 fordulóval indult el abban az évben, így van, és akkor azóta most már ez a 4. versenyszezonunk lesz.
1: És pontozásos verseny, gondolom, legmagasabbra pumpáló, legmélyebben pumpáló, a leszúrt Rydberger és kör. Tehát igazából mit lehet megnyerni? Ez egy mezőnyverseny, időre megy, hogyan néz ki egy pumpapálya verseny?
3: Ez egy egyéni futamokból álló verseny, és nagyon egyszerű az értékelése, mert csak az idő számít, tehát ki van jelölve a pályán egy nyomvonal, vagy hogyha egy ilyen körpályáról van szó, vagy egyszerűbb alakzatú pályáról, akkor egy vagy két kör, amit ugye időmérésre teljesítenek a versenyzők, és az a versenyző nyer, aki a leggyorsabban, vagy legrövidebb idő alatt teljesíti a pályát, tehát nincsen semmilyen szubjektív értékelési szempont, hogy stílus, vagy trükk, vagy ilyesmi.
4: Akkor megnyugodtan megyek.
3: Kizárólag az idő, igen, ami...
2: És fotocellás, ugye?
3: És fotocellás, így van, tehát ezred másodperces pontossággal itt mérjük. Most lesz ugye 4 éve a verseny, azt hiszem kétszer fordult elő, hogy ezred másodperce pontosan.
2: Az komoly.
3: Ugyanolyan időt teljesített két verseny.
1: És mindenki vegyes technikával mehet, úgy értem, hogy aki akar, az végig pumpál, aki akar, az bele is pedult pedálozni, illetve
3: a
1: nyilván...
3: A tekerést azt nem engedélyezzük.
1: És ezt valaki így lesi, hogy történt-e tekerés?
3: Igen, tehát a
1: verseny... És negyed fordulat az minek számít?
3: Most a mi versenyszabályzatunkban ez úgy van megfogalmazva, hogy maximum egy pedál fordulat engedélyezett a felnőtt, vagy hát az idősebb kategóriák számára, egészen U11 vagy U13-tól idősebb kategóriák számára. Tehát U11-ig egyébként lehet tekerni nálunk, e fölött pedig az van a szabályzatunkban, hogy maximum egy olyan pedál fordulat, ami nem segíti indokolatlan előnyhöz a versenyzőt, de mondjuk azt nyilván nem szeretnénk, hogy valaki egy rossz lábtartás miatt veszélyes, vagy nem biztonságos pozícióban versenyezzen, tehát ezt nyilván elkerüljük ezzel, de az kifejezetten tiltott, hogyha lehet így fogalmazni, hogy végig tekerje valaki a pályát.
4: Ezzel alátámasztod az, hogy gyerekek közül bárki kedvet kap ehhez, és szeretne elmenni. Nyilván egy 5 évesnek, 7 évesnek még bőven.
3: Igen, és egyrészt a fiatalságuk, egyrészt pedig az, hogy még picit esetleg gyakorlatlanabbak, vagy picit olyan esetlenebbek a pályán, ezzel nem akarunk mi senkit kizárni. Az inkluzivitását szeretnénk növelni ennek a műfajnak, pontosan azáltal, hogy ők még még nyugodtan tekerjenek, a legkisebbeket, tehát ilyen 2-3 évesek, igen, akik a futó bringákkal szoktak jönni, őket még a valamelyik szülő is végig szokta kísérni a futamon, tehát mindenki számára nyitott a verseny.
4: Két kérdés lenne gyorsan, hogy egyrészt, hogy ki vehet részt ezen, tehát bárki részt vette, vagy kell-e licenc bármi a nevezéshez, másrészt, hogy így az országon belül hol vannak ilyen események?
3: Bárki részt vehet a versenyeken, akik rendek, de abszolút promotáljuk a versenyengedélyt, tehát a licensz kiváltását.
2: Igen, ezt szeretném hozzáfűzni, hogy azt ne felejtsük el, hogyha valaki kiváltja a versenyzői engedélyt, innentől hívjuk licensznek, az támogatja a kerékpársportot. Tehát, hogy támogatás akkor fog a sporthoz érkezni, hogyha fel tud mutatni a Magyar Kerékpáros Szövetség résztvevőket. Én ugye szakágvezető is voltam cyclocross témakörben a Magyar Kerékpáros Szövetségnél, és akkor 1200 versenyzőt tudott a Magyar Kerékpáros Szövetség felmutatni, míg a sakszövetség több mint 4000-et. Tehát, hogy ezen erősíteni kellene, én mindenkit bíztatok arra, hogy váltsa ki a licenszet.
3: Mi is, abszolút. Nem egy bonyolult folyamat, nincs is olyan óriási költsége, tehát az ember gyakorlatilag csak nyer vele, hogyha ezt megcsinálja. Egy néhány kattintás, meg egy látogatás a sportorvosnál, ami egyébként évente egyébként sem árt. És nálunk pedig a versenysorozatban, akik érvényes licenszel rendelkeznek, ők összetett értékelésben is pontokat gyűjtögetnek a helyezésük után, és akkor őket évvégén, a versenysorozat végén külön értékeljük az egész éves teljesítményük alapján, úgyhogy a licenszkiváltás az egy ilyen nagyon praktikus dolog itt ebben a műfajban.
1: Milyen korosztályok versenyeznek, milyen kategóriák, milyen ligák vannak a kupasorozatban?
3: A kupasorozatban háromféle, vagy 3+1 féle sporteszközzel lehet rajtozálni. Ezzel is ugye a multifunkcionalitásokat a pályáknak igyekszünk alátámasztani, mert a kerékpár mellett roller, gördeszka, illetve görkorcsolya is képviseltetheti magát külön kategóriákban. Most ráadásul már a gördeszkásokat életkor szerint is szétbontottuk, tehát őket is egyre jobban érdekli, és U5-ös korosztálytól, tehát a 3-4 évesektől egészen a 40+-os versenyzőkig várunk mindenkit.
1: Melyik a legnépszerűbb korcsoport egyébként, hogyha ez nem titok?
3: Talán az U19-es fiúk, ők azok, akik mondjuk ők össze vannak vonva, az U17 és az U19-es fiú kategória, az egy nagyon erős kategória. Ott vannak azok a srácok, akik már mondjuk valamilyen másik szakákban a pumpapálya előtt versenyeztek, mert mondjuk amikor ők kezdték, akkor még a versenysorozatunk nem működött, tehát ők mondjuk érkeznek a hegyi kerékpárból, vagy a BMX crossból, ők brutál erős alapokkal rendelkeznek, annak ellenére, hogy a pumpapályát mondjuk egy pár éve csinálják csak, tehát ott nagyon izgalmas csaták szoktak lenni, és amúgy meglepő, de a szeniorok között is egész sok versenyző szokott rajtozálni.
1: Nincs más hátra egy a műsor végén, mint hogy akkor szedjük össze a kedvenceket, hogy kinek melyik magyarországi pumpapálya a kedvence.
3: Nekem, hogyha lehet így kiemelni személyes kedvence, talán a pécsi pumpapálya az egyik, sőt talán az a kedvencem. Ott tavaly előtt volt országos bajnokságunk. Szerintem az egy nagyon jól sikerült pálya lett, de javasoljuk, hogy az oldalunkon, a pumptrackhungary.hu-n van egy térkép, amin most jelenleg megnéztem az adást, hogy 140 pálya van feltüntetve. Ez lehet, hogy már a hét eleje óta is bővült egyébként, folyamatosan adják át szerencsére az új pályákat, és ott mindenki megtalálja azokat a pályákat, amik már elkészültek és használatban vannak.
2: Én azt gondolom, hogyha engem is kérdeztek ebben a témakörben, hogy ismernem kellene ezt a 140 pályát, viszont voltam olyan szerencsés, hogy az elmúlt hétvégén a Szerencsi Pumpa pálya megnyitójára juthattam el más témakörben, mint műsorvezető, és nagyon tetszett, nem csak nekem, hanem több bringás ismerősöm, aki arra járt, valamilyen okból kifőleg szóba került ez a pálya, hogy nagyon jó lett a pálya, két vonalas, tehát van egy piros, meg egy kék vonal, a két kör lényegében összefűzhető,
4: Én is mondanék akkor egy ajánlatot, ha már szerencsén is megnyílt egy pálya. Nekem ugye egy kicsit a Balatonhoz húz a szívem, és április 18-19-én hétvégén lesz egy megnyitó. Balaton szemesi pumpapálya és kritériumversenyek és egy teljes hétvégés bringás program, illetve még ami fontos, hogy a Balaton környéken is sok pumpapályát lehet találni, tehát átadtak Zamárdiban, Füreden fogják a Keszthelyen, Füreden a legnagyobb pumpapálya készül éppen a Forrás Sportparkban, úgyhogy a nyaralást is érdemes úgy tervezni, hogy tök biztonságosan nem a zsúfolt bringa úton, hanem a gyerekeket ki lehet vinni a pumpapályára.
1: Igen. Be kell fejezzük a pedált, ez volt a Trend FM kerékpáros műsora és podcastja. Vendégeinkkel, Fejes Miklóssal és Király Árminnel. Nagyon köszönjük, hogy voltatok.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen.
1: Találkozunk 2 hét múlva újra.
4: Köszönjük, hogy itt voltatok, illetve én meg elmondanám a hallgatóknak, hogy kövessétek be a Pedál Podcastet a YouTube-on, Facebookon is ilyen néven találtok meg minket, illetve a weben pedál.co.hu néven keressetek ránk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. 2 hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak 2 keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
0: Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot. Szerdán tetőzik az idei első kánikula. Kedden az ország nagy részén már kánikula lesz, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat, ha vissza tudnak szerezni az ellopott állami vagyonból jelentős vagyonelemeket és beindul a magyar gazdaság, akkor ez legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. Ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től és tudják tartani a növekedést, akkor záros határidőn belül elérheti Magyarország az uniós átlagot, mondta, emlékeztetve arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Két könyvet fogadott örökbe Krasznahorkai László a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájékon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Továbbra sem nyílt meg Josip Broz Tito, egykori jugoszláv elnök legendás luxushajójából a Galebből tervezett múzeum, noha a felújításra eddig már 22 millió eurót elköltöttek. A projekt újabb akadályba ütközött, a februárban balesetet szenvedett hajó javítására kiírt pályázatra egyetlen ajánlat sem érkezett, közölte a horvát sajtó. A Galeb a kikötőben sérült meg, amikor egy másik hajó nekiütközött. A helyreállítás műszakilag bonyolult, mert a hajón több olyan alkatrész is van, amelyet már nem gyártanak, ezért azokat egyedileg kell elkészíteni.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai vendégeink különlegesek több szempontból is. Egyrészt azért, mert a műsor több éves történetének én azt gondolom a legfiatalabb szereplői, egyikük 2011-ben, másikuk 2009-ben született, másrészt pedig egy rendkívül látványos és technikás sportágban versenyeznek, katamarán vitorlázásban, a NAKRA 15 hajóosztályban. A stúdióban a HUN 132 hajó párosa, vagyis Kolman Léna és Szőlősi Kamilla, a Káli Team Vitorlás Sport Egyesület versenyzői, majd beszélünk arról, hogy eddig mit értek el, és milyen terveik vannak. Arról beszélgetünk a mai műsorban, hogy mi hajt két ilyen fiatal sportolót. Léna Kamilla, örülök, hogy itt vagytok a stúdióban.
2: Mi is köszönjük a meghívást, és szeretnénk mi is köszönteni a kedves hallgatókat.
1: Mielőtt belemegyünk a részletekbe, a történetetekbe, segítsünk egy kicsit a hallgatóknak elképzelni ezt a sportot. Ha valaki még soha nem látott egyrészt katamaránt, másrészt NAKRA 15-öt, hogyan képzelje el?
3: Hát a katamarán ugye egy több testű hajóosztály, és igazából a NAKRA 15 ennek egy ifjúsági ilyen kategóriája vagy verziója.
1: És hát azért tegyük hozzá, hogy iszonyatos tempóban nagyon komoly manővereket végeztek, tehát hogy ha valaki még nem volt vízen és ezt nem élt át, picit avassuk bele, hogy milyen érzés ez, mennyire, és nyilván egy kicsit provokatív a kérdés, hogy mennyire nyugodt vitorlázás ez, vagy mennyire inkább száguldás?
3: Hát szerintem ez szélfüggő, nyilván nagyobb szélben gyorsabbak vagyunk, és akkor minden gyorsabban történik. Kisebb szélben pedig minden kis hiba nagyon nagy következménnyel jár. Igazából nem lehet azt mondani, hogy az egyik könnyebb, mint a másik, csak mondjuk én azt elmondhatom, hogy jobban élvezem a nagyszeles vitorlázást, mert akkor ez a sebesség, meg ez az egész ilyen adrenalin talán, ezt nagyon szeretem, és ez nagyon, nagyon ilyen élvezhető, hogy...
1: Te motivál.
3: Igen, főleg a sebesség valahogy ez.
1: Hát igen, azt tegyük hozzá, ugye, hogy egy nagyon pici hajótestről, vagy két hajótestről beszélünk, tehát borzasztóan könnyű ez a katamarán, ez a vitorlás, tehát a sebesség itt hány kilométer per órában mérhető egy nagyobb szél esetében?
2: Azért a vízen más, de mondjuk ilyen 50-nel, 50 km per órával tudunk menni, és ez lehet, hogy most
1: és
2: nem
1: lóbó,
2: tűnik...
1: És közbe ki az ember a trapizon a hajóból.
2: Szóval most ez lehet, hogy nem tűnik olyan soknak, mert mondjuk egy autó 50-nel megy, és mondjuk lakott területen, vagy nem tudom, ez nem tűnik olyan soknak, de azért a vízen ez sokkal többnek érződik, mert nincs előttünk szélvédő, azért kiemelkedünk, amúgy szerintem én
1: hát
2: ezt
1: a... Hát is lógtok a hajóból.
2: Igen,
1: hát
2: hogy ugye kint állunk a trapézon, a hajótesten így vízszintesen. Szerintem amúgy ez talán legjobban egy ilyen hullámvasúthoz hasonló, ami így megy a vízben, és akkor így megyünk föl, meg így gyorsan. Úgyhogy gyors, de a vízen még gyorsabbnak érződik.
1: Egyébként volt olyan, hogy ezt úgy éreztétek, hogy ez azért már inkább az extrém sport kategória?
3: Hát inkább borulások után, vagy amikor főleg a társainktól halljuk, hogy milyen baleseteik voltak, vagy akár nekünk is ilyen neccesebb helyzetek, akkor lehet így érezni ezt az extrém sport részt, de egyébként menet közben nem annyira.
1: Mert egyébként milyen baj lehet, vagy milyen sérülések lehetnek egy ilyen sportban?
2: Létező mindent, amit el lehet képzelni.
1: Kartörés.
2: Hát ez pont ez a sport, ahol minden meg lehet.
1: Tehát mindig a határon kell, és azon egy picit túlmenni?
2: Inkább figyelni kell szerintem. Fontos, hogy mindig ott legyünk fejben, hogy lehet, hogy most nagyon jól megyünk, meg most nagyon élvezünk, de hogy mindig fejben oda kell figyelni, mert ha egy percig nem figyelünk valami, akkor történhet bármi baj, és ez továbbfokozódhat komolyan, úgyhogy...
1: Na most itt nagyon komoly szerepek vannak, ki a kormányos, ki a legénység, és ki miért felel, mit csinál?
3: Hát igazából így a legtöbb hajóban a kormányos kormányoz nyilván, és a legénység pedig...
1: És egyben a kapitány, tehát irányít, nem?
3: Nem feltétlenül. Nem,
1: ezért is
3: szerintem
1: kérdezem, hogy
3: főleg,
1: ezt tegyük tisztelt.
3: Hogy mi mondjuk sokszor megbeszéljük a döntéseket, és igyekszünk minél többször együtt egy közös döntést meghozni, és a legénység pedig a vitorlákat állítja, vagy a vitorlákkal foglalkozik, és hát igazából folyamatosan figyeli a többi hajót, a szelet, és a hajón kívül történő dolgokat.
1: Mióta vagytok egy páros?
2: Most lesz a második évünk.
1: Van, hogy nem passzol két versenyző egymáshoz?
2: Igen, igen.
1: És azt az első pillanatban lehet egyébként már érezni? Vagy az ember próbálja, és egy idő után azt mondja,
2: lehet,
1: hogy ez nem
2: de egy
1: megy.
2: Idő után mindig ez kifejlődik, és akkor meg már tényleg nagyon, nagyon rossz. De szerintem van ez az ilyen első találkozás, és szerintem akkor azért már lehet érezni dolgokat. Meg ugye nyilván vele extrém sport, ezért vannak olyan körülmények, amik ugye olyan dolgokat hoznak ki a másikból, amit normálisan nem tapasztalunk meg, mert azért olyan stressz helyzetek vannak, hogy ez úgy kihozza az ember igazi arcát.
1: Igen, volt olyan, hogy mondjuk vitatkoztatok, vagy menet közben abban a pillanatban, amikor az ember versenyez vagy edz, akkor nincs helye vitának?
3: Hát ilyen kisebb vita az
1: nézeteltérés.
3: Szerintem így belefér, de nyilván egy ilyen nagyon mondjuk megsértődünk egymásra, vagy ilyesmi, az nyilván a vizen nem odavaló.
1: Tehát nem fér el, ott azért igen. Olyan szinten kell alázat hozzá, mert ahogy mondtátok is, bármi megtörténhet. Egy picit lépjünk vissza, és menjünk a legelejére. Honnan jött a vitorlázás az életetekben? Azt gondolom, hogy aki valaha már ült hajón, az egy szerelem.
3: Ez biztos.
2: Igen, ebben egyetértünk.
1: Melyik őtök mikor kezdte? Nyilván most is nagyon fiatalok vagytok, 14 és 16 évesek, de hogy nyilván ezt sokkal korábban kezdtétek, ha most már versenyeztek.
2: Hát én körülbelül szerintem ilyen 11 évesen kezdtem. Elvittek, vagy lehet, hogy korábban, nem emlékszek már annyira. Hát elvittek egy táborba is, így ott maradtam. És akkor onnantól szerelem volt, ezek a táborok egyre komolyabbak lettek, elkezdtem így hobbi szinten versenyezni, akkor hobbi szint versenyből már komolyabb lett, akkor ugye komolyból meg ugye jöttem.
1: Tehát amikor jöttek az első eredmények, akkor megérezted ennek az ízét.
2: Hát azért az eleje nehéz volt, mert azért senki se úgy kezdi, hogy minden jól megy. Szóval, hogy ez egy azért nehéz, mert nem rögtön jönnek azok az eredmények, és ez nagyon sok ember próbára tesz, hogy bírja el, hogy berak nagyon sok munkát, de nincs az az eredmény. Úgyhogy szerintem ilyenkor sokan kiesnek.
1: Léna?
3: Én már elég kiskoromban ilyen nagyon hobbi szinten apukámmal vitorláztam. Ennek is volt egy katamaránja, csak nagyobb, mint a miénk. És hát igazából akkor ő mondta, hogy húzd meg a kék kötelet, és akkor meghúztam a kék kötelet. De ez már akkor is nagyon tetszett, és akkor talán 9-10 éves voltam, amikor én is elmentem egy táborba, és a táborban azt mondták, hogy van bennem potenciál, és menjek el a versenycsapatba, nézzem meg, hogy milyen egy edzés. És akkor elmentem, megnéztem, tetszett, és akkor következő évben elkezdtem versenyezni, és igazából így kezdődött.
1: Nagyon örülök, hogy eljöttetek ide a műsorba, 14-16 évesek vagytok, komoly célokkal, és arról beszélgettünk, hogy milyen szerelem a vitorlázás, mennyire különleges sport ez, mennyire határon kell nagyon sok helyzetben lenni, és mennyire kell együtt dolgozni, de még avassatok be abba, hogy amikor edzés van, akár itthon, akár külföldön, tehát akár tavi körülmények, vagy tengeri körülmények között, akkor mennyire kell az erőnlétre koncentrálni, milyen erőnlétre edzéseitek vagyok, ez hogyan néz ki, amikor készültök?
2: Hát viszonylag nagyon sokat készülünk, és amúgy ez egy nagyon sok sztereotípia van erről, hogy hát mi úgyse nem is igazi sport, meg hogy hát csak kiülünk, meg hát a hajó arra megy, amerre kormányozzuk, meg hát süt a nap, hát ez semmi.
3: Meg de
2: hát
3: ezért
2: igen, hogy mazogokat húzogatunk.
1: Tehát úgy találkoztok ilyen sztereotípiákkal.
2: Igen, igen, szóval nagyon sok ember fejében ezzel, de amúgy a valóságban azért ez egy elég fizikailag megterhelő sport, főleg mint legénység, azért az nagyon fizikai, és kell készülni már.
1: Erős kéz kell hozzá.
2: Hát nem csak erős, hanem a teljes testünket muszáj edzeni, meg koordináció.
1: Milyen típusú erőnléti edzésetek van?
2: Hát ugye van egy száraz, ugye az edzőteremben edzünk, hogy minél jobb kondíciónk legyen, erősebbek legyünk, nem csak kart, hanem igazából mindent. Mellette figyelünk erre a koordinációra, ez az ilyen agyi edzés.
3: Egyensúlyérzék, reakcióidő.
2: Kardió.
1: Mi a szeretem meg a nem szeretem része a felkészülésnek? Mert nyilván, amikor már ott vagytok a versenyen, az a vége. Az, amire mindig is készültök, de van olyan része ennek a sportnak, ami kevésbé szerethető, vagy ami nehéz?
3: Szerintem ez lehet így változó emberenként, de igazából így a fizikai felkészülés az szerintem nem annyira nehéz, vagy nem az a rész, amit így utálok, vagy így nem szívesen csinálok. Inkább ez az órákon át szerelgetés a parton, a tűzőnapon, vagy akár a hideg szélben. Szóval...
1: És ezt tök, hogy behoztad, mert hogy ez egy technikai sport.
3: Igen.
2: meg pont, hogy az ellentétét mondanám.
1: Hogy de akkor pont, hogy azt ezért szeretem. Jó, hogy ketten vagytok, tehát te szereted inkább a technikai részét, a felkészülést, azokat az apróságokat, amitől egy kicsit gyorsabbak lehettek, mint a másik.
2: De én is szeretek szárazon készülni, csak ott nekem inkább az a nehezebb, hogy akkor ez, hogy mindig menni, csinálni, mert hajlamos vagyok, hogy most egyszer, most nem megyek, és akkor ez így benne maradt, hogy jó, hát akkor most még egy nap se számít, és akkor, hogy ez, meg ugye...
1: De akkor ezt az ki kell
2: étrendre
1: mondani, hogy
2: ezt minden
1: nap kell csinálni.
2: Hát én minden nap szoktam menni edzeni.
1: Szeretne versenyezni.
2: Igen, hogy hát fontos, hogy jó kondiban legyünk, meg azért, ha nem megyek, azért az úgy... kimarad, vagy...
1: Tehát akkor hiányérzet van. Kamilla, mesélj még akkor arról a részéről, amit te szeretsz a technikai részről, hogy ott mi az, ami ebben izgalmas, mi az, amire figyelni kell, és milyen szintű tudás kell ahhoz, hogy ezt a hajót jól felkészítsétek. Ez mennyire a feladatok?
2: Onnan kezdődött, hogy én már kiskoromban nem szeretem legózni, meg így építeni ilyen dolgokat, és ez így a hajón is megmarad, csak így nagyban. Meg hát most nyilván, mert technikai sport, azért ez fontos, hogy egy jó hajóval menjünk, mert ha valami ott jobban működik, mint a másiknak, akkor annyival előrébb vagyunk, meg hát nyilván magammal szúrok ki, hogyha valami nehezebb, ha meg tudom csinálni úgy, hogy jobb legyen, könnyebb legyen, egyszerűbb legyen, akkor inkább megcsinálom úgy. Úgyhogy,
1: mennyire a versenyzők felelőssége ez?
2: Van, hát teljes fontos? Mértékben. Az csak ugye valakik úgy vannak vele, hogy nem baj, ráér, majd megcsináljuk. Csak
1: ez perceket, vagy másodperceket, akár perceket is jelenthet egy versenyen szél
2: hát,
1: erősség
2: függvényében.
1: Hát,
2: hogyha valami pont akkor elromlik, ami olyan, akkor...
1: Akkor akár ki is eshet.
2: Hát igen, nem kiesni, de hát akkor nem tudja folytatni a napot, ha olyan dolog.
1: És egyébként miért a katamarán az, ami igazán közel áll a szívetekhez? Mert hogy bármilyen hajóosztályról beszélhetnénk.
2: Ez a leggyorsabb. Igen, ez gyors.
3: Hát nyilván én, mivel apukám is katamaránnal vitorlázott így kiskoromban, nekem így ez adott volt, és igazából nagyjából soha nem mentem más hajóval, vagy ilyen nem katamaránnal, de más hajókban is van olyan, amit szívesen kipróbálnék, vagy amit úgy érzem, hogy érdekes lehet, meg talán...
1: Inkább a kisebb, gyorsabb hajók azok, amik igen. Fordulékonyabbak, amik előtérbe kerülnének, hogyha esetleg hajóosztályt váltanál?
3: Igen, számomra mindenképpen, de igazából az is, hogy most a katamarán az nem egy ilyen olcsóbb hajóosztály, de vannak tényleg ilyen egyszerűbb kis hajók, amik mondjuk egy Optimist vagy egy Lézer igazából ott.
1: Tehát
3: van
1: az
3: egy kis hajód, meg egy vitorlád.
1: A belépő szint, nem?
3: Igen.
1: Amikor a kicsiket elkezdik tanítani. Úgy kezdődik, és utána lehet előre
3: igen.
1: lépkedni a legtöbb esetben.
3: És szerintem ezek a hajók, ezek a tényleg az egyszerűbb, az is nagyon érdekes, hogy az is egy ilyen szép része a vitorlázásnak, hogy tényleg amikor elkezded, akkor még egy ilyen kis hajóval mész, de igazából abban tudod legjobban megtanulni, hogy mi ez az egész, hogy honnan fúj a szél.
1: Mi az a pillanat, vagy mi az az érzés, ami miatt újra és újra vízre akartok szállni?
2: Ez nehéz megmagyarázni. Hát nem mondom, hogy nem voltak már olyan perceink, amikor eldöntöttük, hogy mi soha többet nem ülünk hajóba, de valami mindig visszahúz. De szerintem ez az adrenalin, meg az, hogy tényleg nagyon szeretjük, és ez olyan, mint valami ilyen toxikus szerelem, hogy... hogy mindig visszamegyünk.
1: Meg egy társaság is, mert nyilván a többi igen. versenyzővel is jó a kapcsolat egyébként?
2: Igen.
3: Igen, így csapaton belül is jó a társaság, meg a többi egyesületben is.
2: Szerintem így mi magyar vitorlázók, szerintem egy ilyen tök jó közösséget alkotunk.
1: Én úgy tudom, hogy ez egy külön érdekesség, hogy jelenleg ti vagytok az egyetlen magyar női páros a NAKRA 15 hajóosztályban.
2: Igen.
1: Mert hogy általában vegyes igen. páros indul. Miért fontos ez? Itt a súly is közrejátszik, vagy az erő viszonyok, ami miatt jó, hogyha ha a fiú is van a csapatban? Vagy nem számít ez egy bizonyos szint, tudás szint fölött?
3: Hát szerintem egy lány is lehet ugyanolyan erős, mint egy fiú.
1: Ezt köszönöm, hogy itt elmondtad.
3: De igen, talán ezért, hogy a legénységre gyakran, hogy egy nagyobb, erősebb, akkor hát az legyen fiú, és akkor viszont akkor már egy ilyen nagy, erős fiú, ez már nehéz lesz, úgyhogy abból ne legyen kettő együtt, akkor a kormányos legyen egy kicsi és könnyű lány.
1: Vegyes párost kialakítani.
3: De igazából ez teljesen van, hogy fordítva van, vagy nyilván van női páros, meg férfi páros is van, szóval nincsen így korlátozva.
1: Nehéz a vegyes párosok vagy a fiú párosok ellen versenyezni?
3: Szerintem...
2: Nem. Mert szerintem nem ezen múlik. Mármi nyilván egy, tehát nyilván most, ha egy fiú,
1: nyilván provokatívak egy kicsit a kérdések, igen. De nem véletlenül, hogy kiderüljön.
2: De nyilván most
1: hogy...
2: egy fiú azért gyorsabban fog felkapni egy hajót, meg gyorsabban fog behúzni egy kötelet, meg minden. Azért edzek minden nap, de hogy nyilván, tehát ezzel ellen nem tudok, mert hát ez biológia, de azért nem csak ezen múlik, hanem azért a taktikai döntéshozatalok.
1: Tudás szinten. Igen. Egyébként sokszor a súlyon, vagy a súlyelosztáson is, amit mondtatok, sok apróság számít. Hogyan néz ki egyébként egy átlagos hetetek? Mennyit edzetek? Mikor szálltok vízre? A hétköznapoknak mennyire része a víz? Mondjuk például iskolaidőben.
3: Hát iskolaidőben hétvégén van ilyen vízi edzésünk.
1: Mert hogy 14-16 évesek vagytok, a gimnáziumba jártok.
2: Hát nyáron lesz olyan hónapunk, amikor igazából minden nap megyünk edzeni, de megmondjuk, hát nem csak hétvégén, de általában hétvégén,
3: vagy
2: de ha úgy van versenyek előtt.
3: Sütörtök pénteken.
1: Mikor kezdődik a versenyszezon?
2: Márciustól.
1: Márciustól, tehát már benne vagyunk már gyakorlatilag. És mennyit edzetek külföldön?
2: Hát a telet szoktuk az ilyen ősz. Tél,
1: ez egy hetet jelent, ami kvázi ilyen edzőtábor formájában
3: zajlik?
1: Igen,
3: ilyen edzőtáborok, és akkor mondjuk több ilyen egyhetes edzőtábor, és nyilván minél több időt tudunk a vízen lenni, annál jobb, de hát ez ugye az időjárástól is függ, hogy éppen melyik héten milyen idő lesz.
1: Inkább itthon, vagy inkább külföldön lehet jobban, többet, gyorsabban készülni, fejlődni? Van ennek jelentősége?
2: Hát szerintem nekünk most ez a Olaszország, ez amúgy sokat dobott, de szerintem inkább azért, mert hogy ez egy új élmény, és azért úgymond már a Balatont azért nagyjából kiismertük, és azért tudjuk, mire számítunk, de azért tengerre még nem vitorlászunk, és az nyilván az akkor sokat fejlődtünk hirtelen, de szerintem ott is egy idő után, ha így elkezd az ember kiismerni, és nagyjából tisztában lesz, hogy mi mikor történik, meg hogy történik, akkor... Mind a kettőnek megvannak az előnyei, mert azért egy tavon kisebb a szél, nincs hullámzás tengeren, meg ugye nagyok a hullámok, többször van erős szél, szóval a kettő teljesen más, szinte mind a kettő fontos, mert mind a kettőben lehet fejlődni, csak másban.
1: És mi minden, milyen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valaki ebben a sportban, vagy azt is mondtuk, hogy szinte egy extrém sportban egyrészt fejlődni tudjon, és hogy kiemelkedővé váljon.
2: Kitartás szerintem.
3: Léna? Igen, szerintem is. Meg aki kiskorában elkezdte, annak van egy kiindulási pontja mondjuk, mint aki később csak beült a hajóba, hogy na, akkor én most elindulok. Meg nyilván versenytapasztalatot is lehet szerezni kisebb korban, de hogyha valaki kitartóan csinálja, akkor szerintem bármikor el lehet kezdeni, és bármikor.
1: Igen, hát már sok dolgot összedobtunk, ugye beszéltünk arról, hogy ez egy technikai sport, tehát jól kell ismerni a hajó felépítését, azokat az apró nüanszokat, amitől mondjuk gyorsabb lehet a hajó, mint a másiké. Kell erőnléti edzés, kell, ahogy mondtad, Kamilla, kitartás. Van, hogy elbizonytalanodtok, hogy ez a ti utatok? Volt már ilyen?
2: Igen. Hát, de szerintem minden sportolónak volt már ilyen, hogy...
3: Igen, főleg talán egy kudarc után, akkor...
2: Több kudarc után inkább.
3: Igen. Egymás után mondjuk, akkor néha van ez a gondolat, hogy hát mit keresünk itt egyáltalán, de ha olyankor végig gondolom, akkor mindig igazából az nyer, vagy az a gondolat nyer, hogy de ezt szeretem csinálni, és nem feltétlenül az eredmények számítanak, hanem inkább, inkább ez a szeretet.
1: Milyen eredményeitek voltak eddig? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy, és akkor beszéljünk meg később az eredményekről, hogy mi jelent kudarcot?
3: Mondjuk egy olyan csapat, ha legyőz minket, akikről nem számítottunk arra, hogy legyőznek, vagy elrontunk valamit, mondjuk egy bizonyos részét a versenynek, mondjuk egy rajtot. Ezt a tavalyi szezonban nagyon sok rossz rajtunk volt, és az nekem nagyon rosszul esett már egy idő után, hogy sosem sikerült jól a versenyen, mindig ugyanazokat a hibákat, vagy ugyanazt a hibát követtük, vagy követtem el.
1: Milyen a rossz rajt, vagy mind múlik a rossz, vagy a jó rajt?
3: Hát az időn, hogy mikor mész át a rajtvonalon.
1: Tehát ott vársz, ugye a szél az folyamatosan fúj, tehát hogy a hallgatók el tudják képzelni, szélbe állsz, és van az a pont, amikor már ugye már rákészülsz arra, hogy elinduljatok, ha ezt nem jól időzített kormányosként, akkor lehet baj?
3: Igen, akkor mondjuk túl korán érsz oda, akkor utolsó pillanatban meg kell állnod, akkor nagyon lelassul a hajó, vagy ha túl későn indulsz el, akkor nyilván a többiek elindultak előtted, és akkor mögöttük mész már rögtön az elején.
1: Ez egyébként közös döntés, vagy a kormányos felelőssége?
2: Mind a kettőnké.
3: Igen, szóval, hogy ez az igazából, egész... ez egy kétszemélyes hajó, szóval igazából, ha egy hibánk ha hibázunk, vagy ha valamit jól csinálunk, az valamilyen szinten mind a kettőnknek a munkája.
2: Meg hát nem tudom, mi úgy tekintünk magunkra, hogy milyen egyek vagyunk, szóval nincs ez most akkor Léna a kormányos, és akkor most kapitány asszony itt most megmondja a tutit, hanem hogy mi közösen dolgozunk, ha valamelyikünk elront valamit, azt mind a ketten elrontjuk, mert most attól még, hogy ha mondjuk tegyük fel, hogy most a Léna rontál valamit, attól még én is azt láthattam volna. Tehát nem az van, hogy akkor most egy fal van köztünk, és akkor mind a kettünk csinálja, amit mi csinálunk, és a másik meg a másikét, hanem hogy abszolút egyként dolgozunk meg, hogy egymást segítjük.
1: Ez nagyon fontos. Folytassuk innen, és beszéljünk az eredményekről, mert most azt megnéztük, hogy mi mindenen múlik ez, és azt is tudjuk, hogy ugye maga a versenyzés, az csak a jéghegy csúcsa, tehát nagyon sok tudás, és nagyon sok minden kell ahhoz, hogy egy versenyző páros ideig eljusson. Egy kis zene következik utána Kolman Lénával és Szőlősi Kamillával, a Team Káli Vitorlás Sportegyesület versenyzőjével beszélgetünk tovább. Hamarosan innen folytatjuk.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
5: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
6: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Flotta döntések változó időkben.
8: Cégautó beszerzés 2026-ban.
7: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
8: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
7: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Kolman Léna és Szőlősi Kamilla, a Team Káli Vitorlás Sportegyesület versenyzői, NAKRA 15 hajóosztály, amiben versenyeztek, és hát arról beszéltünk, hogy sokat kell tenni azért, hogy a versenyhelyzetben jól sikerüljön a páros közös munkája, és hogy ez egy közös felelősség, és hogy nem mindig minden úgy sikerül, ahogy az ember tervezi. Említette Léna például a rajtot, ami nem mindegy, hogy az hogyan van időzítve, mi az az időpillanat, amikor nekiindultok. De beszéljünk az eredményeitekről, hogy milyen versenyekre, illetve milyen eredményeitekre vagytok eddig a legbüszkébbek.
2: Szerintem a tavaly Európa-bajnokság, mert az egy nagyon küzdős volt, azért nagyon megküzdöttünk.
1: Ott milyen eredményt értetek el?
2: Hát abszolútban 22-ek lettünk.
1: És ezt tegyük így helyére, hogy ez mit jelent, milyen csapatokkal, milyen versenyzőkkel küzdöttetek?
2: Ott hát igazából így Európában az összes NAKRA 15-ös ott volt.
3: Hát azért nem, de...
2: Jó, de majdnem. De hogy azért a legjobbak ott voltak, és hogy nem... Azért tényleg az ilyen top emberekkel mentünk, azért elég nehéz viszonyok voltak. Voltak kaotikus
1: percek
2: is.
1: Biztos, hogy volt egy-két izgalmas
3: volt
1: pillanat.
3: Volt egy nagyon erős szeles nap, amikor mi végigmentünk nagyon szépen egy futamot, nagyon jó helyezést elértünk, csak büszkék voltunk magunkra. A többiek körülöttünk borultak így.
1: Milyen erős szélben mentetek?
3: Ilyen 20-20
2: ilyen 50-60 km per óra.
1: 50-60 km per órával repesztettetek mondjuk így, igen, és közben körülöttetek borultak a hajók.
3: Igen, és nagyon örültünk, hogy mi végigmentünk egy futamon, borulás
2: túléltünk,
3: nélkül.
2: Egyikünk sem szeret semmi
3: és
2: baj.
3: Akkor elindult a következő futam, ott is így a futam felét nagyon jól ott is túléltük, mondhatjuk így, és akkor jött egy pöf, ugye egy ilyen
1: hát egy hirtelen ilyen, szél.
3: Igen, ami ugye sokkal erősebb volt, mint az átlag szél, és hát abban felborultunk. És felborulva nekünk jött egy másik hajó, és utána nem tudtuk aznap már folytatni a versenyzést, mert így a kormányunkat...
1: Tehát annyira megsérült a hajó, hogy nem tudtatok tovább menni.
3: És utána volt ilyen óvás tárgyalásunk is, hogy kapjunk átlagpontot azokra a futamokra, ahol nem tudtunk elindulni, és ez szerintem egy nagyon ilyen jó eset volt arra, hogy önállóbbak legyünk, meg megtapasztaljuk, hogy milyen tényleg egy nagyobb mezőnyben versenyezni, ahol nem a saját barátainkkal, meg ismerőseinkkel versenyzünk, hanem ez pont egy olasz csapat volt, akikkel ez így történt.
1: Ilyenkor a másik hajó megy tovább?
3: Hát
1: ki
3: ők
1: segít?
3: Is.
2: Hát ő, nekik is okos lett az a nap.
3: Mert nekik is eltört egy...
2: Részük.
3: Részük, igen. Úgyhogy ők se tudták folytatni, de hát mi semmit nem tudtunk tenni ebben a helyzetben, mert ugye fel voltunk borulva, és akkor tényleg semmit nem tudunk egy ilyen helyzetben csinálni. És hát utána még voltak, nyilván ez egy hetes volt kb. Ez a verseny, vagy ez az Európa-bajnokság, és hát a többi napon nem volt ekkora szél, de azért ott is voltak nehéz körülmények, meg hosszú volt, meg szóval küzdöttünk ott.
1: Ilyenkor, amikor mondjuk kimentek egy Európa-bajnokságra, akkor van veletek edző, vagy valaki, aki segít?
2: Igen, hát mindig edzővel
1: megyünk.
2: Mert
1: hogy az edző még nem került szóba, azért kérdezem. Meséljetek erről is, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, a mindennapokban és a versenyszituációkban.
2: Hát versenyen sajnos nem lehetnek ott, de ugye kívülről néznek, és akkor két futam között átbeszéljük a jó meg a rossz dolgokat. Hát edzésem meg... Szerintem más sportokban is így van, hogy mit csináljuk, nézi az edző, mondja, hogy mit csináljunk, hogy csináljuk, ez jó, nem jó.
1: Mondjuk kísér benneteket egy motorcsónakkal?
2: Igen.
1: És mi történik, amikor a katamarán borul?
3: Hát
1: beszéljünk
3: ugye
1: erről is.
3: Az egyik teste felfelé mutat, és a vitorlája meg az árbóca, az pedig a vízben van.
1: És jó esetben a versenyző nem a vitorla alatt van.
3: Szerintem az rosszabb, ha a versenyző van a vitorla fölött, mert az akkor elszakad a vitorla. De
1: De ilyenkor mondjuk van egy mentőhajó, aki érkezik?
2: Vissza tudjuk
3: igazából ilyenkor visszamászunk a hajóra, és visszaállítjuk igazából.
1: És akkor ilyenkor, ha nem sérül a hajó, akkor lehet folytatni a futamot.
3: Igen. És igazából ez nem is egy ilyen hosszú, szóval nem hosszú ez az egész visszaállítás.
1: Hiszen könnyű a hajótest, úgyhogy erre megvan a technikátok.
2: Igen.
1: Volt olyan borulás, ami mondjuk akkor nagyon durva volt, de mondjuk utólag nevettetek rajta.
2: Hát szerintem ebből millió
3: nagyon
2: volt.
3: Sok
2: tehát
3: volt.
2: Már szerintem, igen.
3: Igazából utólag minden boruláson nevetünk. Szóval sokszor mondjuk van olyan, hogy körberepüljük akár a hajót így a trapézon, és a hajó túloldalán kötünk ki a vízben, és mindezt másodpercek alatt, és nem is emlékszünk teljesen, hogy mi történt, csak következő nap egy nagy lila folttal ébredünk fel, hogy ja, akkor már tudom, hogy mi történt, amikor ott barultunk, vagy amikor ott röpködtem a hajó körül.
1: Most milyen kihívások előtt vagytok? Ugye említettétek, hogy a versenyszezon elkezdődött. Milyen versenyeken fogtok elindulni most a közeljövőben, vagy az idei szezonban?
3: Hát az idei magyar versenyek közül, vagy hazai versenyek közül az országos bajnokság lesz a legnagyobb versenyünk, és nagyon szeretnénk az Európa-bajnokságra eljutni Barcelonába, ami pedig ősszel lesz, és most ez a célunk.
2: Ez a célunk.
1: Uh-huh. És ennek milyen előfeltétele van, tehát, hogy jó eredményt kell előtt elérni, hogy az Európa-bajnokságra kijussatok, vagy ennek inkább anyagi, technikai háttere van?
2: Hát mind a kettő szerintem már. Most el lehet menni zéró tapasztalattal is, de hát most annak nagyon sok értelme nincsen. De inkább az, hogy anyagilag azért az egy húzós dolog, úgyhogy most ezért próbálunk partnereket keresni, pályázatokon indulni, hogy meg kell támogatókat keresni.
1: Hát
2: hogy...
1: Igen, mert hogy ezt szokták mondani, hogy az ilyen jellegű technikai sportok, azok nem olcsó sportok, és akkor, hogyha attól függetlenül, hogy az ember egy csapatnak a tagja, azért egyéni támogatásra szüksége lehet. Igen. Tehát, hogy ezek külön kihívások a versenyzésen, illetve a felkészülésen túl. Ez egy rendkívül gyors, kéttestű hajó, ahol a versenyzők szó szerint a víz fölött egyensúlyozva irányítják a hajót, vagy ahogy mondtátok, volt, hogy már át is repültetek a trapézon, trapéz segítségével hirtelen a hajó túloldalára, tehát ez egy nagyon izgalmas, rengeteg adrenalin biztosító sport. Viszont visszatérnék még egy pillanatra, mert Kamilla említette azt, hogy ez egy költséges hobbi, költséges sport, költséges életpálya, amihez sokszor rengeteg támogatás szükséges, de hogy aki nem ismeri ezt a világot, hogyan képzelje ezt el, mert hogy a pályázatokat is említetted?
2: Hát ez a versenysport, ez egy tényleg nagyon-nagyon költséges, és egy szint után már egyszerűen erőből, ha csak nem milliárdosak vagyunk, akkor már így elég nehéz ezt finanszírozni.
1: Tehát van egy pont, ameddig tud segíteni a család, de van egy azon túli pillanat, hát, amikor viszont igen. Már rajtatok múlik, ti pályáztok?
2: Hát igen. Szóval, hogy tennünk kell azért, hogy mert ez egy dolog, hogyha mondjuk valaki tehetséges, meg ügyes, de hogy ezt nem feltétlenül kap támogatást. Szóval ezeknek utána kell menni. Meg ez egy ilyen nagyon nagy tévhit így az emberekben, hogy akkor ugye a sportolókat így úgy támogatják, hogy így oda mennek a cégek, hogy így működjünk együtt, de hát ez pont fordítva van, szóval általában a sportolók szoktak könyörögni a cégeknek, hogy valami támogatás vagy együttműködést.
1: Főleg hát is fiatal sportolók vagytok, tehát még nem tudtok olyan szintű eredményeket felmutatni, ami már magáért beszélne, fel kell hívni magatokra valahogy a figyelmet?
2: Igen.
3: Meg talán nem is egy olyan ismert sport. Nyilván az utcán, ha valakit megkérdezel, hogy...
1: Hogy látott-e már Nakra 15 hajóosztályban katamarán versenyt?
3: Igen, akkor valószínűleg azt akkor... se fogja tudni, hogy miről mi beszélsz. Az a kérdés. Uh-huh. De ha mondjuk megkérdezed, hogy melyik a kedvenc foci csapata, akkor nyilván valamit tud mondani, hogy nincsen kedvence, de legalább tudja, mi az a foci.
1: Uh-huh. Tehát, hogy eleve már azt mondod, hogy vagy mondjátok, hogy nehéz helyzetből indultok. A pályázatok hogyan zajlanak? Kiket lehet megkeresni?
2: Hát azért nagyon sok ilyen nagy cég, akiknek van ilyen társadalmi szerepvállalásuk, azoknál lehet pályázni, csak hát ugye sajnos, vagy hát nem sajnos, ugye nem mi pályázunk csak, hanem rajtunk kívül lehet nagyon sok fiatal sportoló, akiknek szintén nagyon fontos, és nyilván vannak nálunk ügyesebbek, jobbak, tehetségesebbek, és nyilván nem mi fogjuk ezeket megnyerni.
1: De azért nem szabad kisítődnek.
2: De azért, igen, azért hát mindenhova kell beadni, mindenkinek kell írni, addig kell dörgetni az ajtót, míg ki nem nyitják, úgyhogy igen, tenni kell, és ez nehéz. Főleg, hogy ugye ez az anyagi rész, ez eléggé meg tud gátolni minket dolgokban.
1: Tehát akkor azért ez is egy izgalmas kihívás amellett, hogy olyan kondiba kell lenni, olyan technikai, olyan tudással kell rendelkezni, emellett még ezt is egy bizonyos szint fölött, hogyha az ember szeretne létezni ebben a sportban, akkor ezt meg kell ugrani. Én arra lennék kíváncsi, én említettem, ugye az életkorotokat, 14-16 évesek vagytok, gimnazisták, mondjuk ki. Hogyan lehet a két dolgot együtt csinálni, az iskolát és a versenyzést?
2: Hát én magántanuló vagyok, pont ezért, mert már annyira az volt, hogy a kettő nagyon nem fért össze, szóval, hogy...
1: Tehát áldozatot kell hozni?
2: Igen, mindig kell áldozatot hozni, de hogy így most már a kettő elkezdett így egymás rovására menni, mert hogy akkor ugye tanultam, akkor nem volt elég időm, akkor ugye meg azon stresszeltem, hogy jaj, most tanulnom kell, és nem leszek meg, és akkor ugye ez meg a vitorlázásba látszódott meg, úgyhogy ez így volt a legegyszerűbb, hogy évvégén levizsgázok, közben vitorlázok, és akkor úgy osztom az időmet, hogy megtanulom, és akkor
1: de ez
2: nem
1: nagyon
2: kell ezen.
1: Céltudatosnak kell lenni, gondolom, és szigorúnak néha önmagadhoz.
2: Hát be kell osztani az időt is, és igen.
3: Hát nekem már elég sok hiányzásom összegyűlt, de igazából én pótolok, és...
1: Tehát látják azt, hogy oda teszed magad, amikor éppen nem az edzőtáborban vagy, és ezt akkor emiatt akceptálják, elfogadják. Mennyire kell tudatosan szervezni az időtöket?
2: Hát nagyon. Mert azért minden perc számít, szóval lehet, hogy néha jó az, hogyha egy kicsit lefekszünk, meg pihenünk, de lehet, hogy ez a egy óra, két óra az másnap pont kellett volna a dolgozatba, úgyhogy...
1: De a versenysport az ugye nagyon sok időt, a felkészülés nagyon sok időt tud elvenni a barátokra. Mennyi időtök marad?
3: Talán nyáron kevesebb, de ilyenkor mondjuk iskolai időben nem annyira mondanám, hogy a barátaink mondjuk minden nap együtt programot csinálnak, mi pedig az edzőteremben vagyunk és edzünk, aztán hazamegyünk és tanulunk, mert azért így mi döntjük el, hogy mondjuk mikor megyünk edzeni, mikor tanulunk, és szerintem ez is azon múlik, hogy osztod be az időt.
2: Hát nekem kicsit más, mert ugye én magántanuló vagyok, szóval, hogy ugye én nem járok úgy be, és az iskolai barátaim, azok ugye nem találkozok velük úgymond minden nap, de azért sokat szoktunk találkozni, nem annyit, de szerintem áldozatot kell hozni, és hogy most ahelyett, hogy délután mondjuk nem tudom, lefeküdnék egy picit, vagy valamit telefonoznék, vagy ami hülyeséget csinálok, akkor amit inkább elmegyek, és hogy ezek az idők, ezek számítanak, csinál. Hogy akkor inkább azt. Meg szerintem az nagyon fontos, hogy így a vitorlázás által szinte a barátaink többsége az így odavaló, tehát igazából mi így együtt vagyunk, úgyhogy igen.
1: Amire én még kíváncsi lennék, hogy a családnak ez mennyi idejét veszi igénybe, hogy ti versenyeztek?
2: Hát szerintem sok. Sokat, szerintem már igen. Többet vagyunk az edzőkkel, mint a szüleinkkel, úgyhogy...
1: Tehát a családtól sok sportba. Időt veszel, illetve mennyi idejét veszi el a családnak a ti támogatásotok, akár a versenyeken való részvétel?
2: Hát úgy idejüket nem szokták, inkább az, hogy anyagilag ugye a ledolgozott órák az úgy idő, de hogy alapvetően tök önállóan.
1: Tehát csináljátok önállóan a feladatotokat, igen. De a család támogat benneteket.
3: Igen.
1: 14-16 évesek vagytok, és javaslom, hogy nézzünk egy kicsit előre, mert beszéltünk arról, hogy hogyan készültök, hogy hogyan versenyeztek, hogy mi hajt benneteket, hogy mennyi adrenalin, amikor mondjuk 50-nel száguldotok a vizen, és lógtok ki a hajóból, de milyen céljaitok vannak a közeli 1-2 évre? És
2: fejlődni,
1: hosszú távon.
2: Fejlődni, hogy minél jobbak legyünk, nem csak a hajóban, hanem emberileg is, minél többet tudjunk tanulni a sportban. Hát ugye idén a nagy vágyunk az ugye a barcelonai Európa-bajnokság lenne, és hát hogy így nemzetközi szinten minél először is ugye hát elkezdjünk még jobban nemzetközi szinten edzeni, versenyezni, és utána így kicsit feljebb menni ezen a szinten, hogy jobban menni, nemzetközileg jobb eredményeket, de hát...
1: Mi az az eredmény, amivel rövid távon 1-2 évben belül elégedettek lennétek, és hosszú távon mi az, ameddig egy ilyen hajóosztályban, vagy akár egyen feljebb el lehet jutni magyar versenyzőként?
2: Ezt szerintem kezdetben most mi szerintem örülünk annak, hogyha tényleg kijutunk Barcelonába, meg el tudunk menni nemzetközi versenyeken, ott viszonylag tudunk menni, mert ugye azért tengere más, de hogy azért, ha mondjuk viszonylag stabilan tudunk menni, hogy nem borulunk fel, meg nem csinálunk ilyen hülyeségeket, és mondjuk egy ilyen középmezőnyt tudunk csinálni, és akkor abból majd kiindulva tudunk menni, szóval szerintem már ebben mi elégedettek leszünk, meg hogyha magunkhoz képest, és a körülményekhez képest tényleg jók vagyunk, és nem elengedjük a dolgokat, meg nem ilyen lazán, hanem tényleg oda teszünk magunkat, akkor szerintem mi elégedettek leszünk.
3: Igen, én is ugyanezt mondanám.
1: Mi a következő, vagy mi lehet a következő lépés a NAKRA 15 után? Szeretnétek feljebb menni, hajóosztályt váltani? benne lehet ez egy hosszú távú tervben?
2: Én adnék amúgy egy esélyt a NAKRA 17-nek. Szóval, hogy szerencsét próbálnék.
1: Ez a különbség egyébként, ugye a hallgatók többsége, hogy mondtuk is, azért nem feltétlenül ismeri ezt a versenysportot.
2: A főbb különbség az az, hogy ugye nagyobb, meg hogy azon ilyen folylós technika van, szóval, hogy ez szó szerint repül.
1: Nagyobb a kockázat?

0: 15-ben, de én szeretem ezt a versenyzést, és szeretem ezt, hogy lehet így másokkal versenyezni, meg hogy ezt így magamban, hogy igenis tennem kell, meg ez az egész.
1: Mennyire vagytok maximalisták? Önmagatokkal szemben, egymással szemben? Hogyan érzitek?
2: Nagyon. Nagyon. Hát szerintem változó, hogy talán így a kedvemtől is, vagy az adott napomtól is függ, de egyébként én mindig arra törekszem, hogy magunkból kihozzuk a legtöbbet, és én azzal már teljesen elégedett vagyok.
1: Mennyi ideig dédelgettek egy kudarcot, fogalmazunk itt, tehát ha valami nem sikerül, addig mennyi ideig foglalkoztat benneteket?
0: Szerintem ott helyben foglalkoztat, ott kiörjünk magunkat, aztán utána meg így túltesszük magunkat.
1: Tovább kell menni?
2: Igen, a vizem muszáj, szóval ha azon gondolkodsz, hogy mit rontottam el, úristen, de hülye vagyok, akkor csak egyre több és több hibát lesz, és...
1: Tehát ki kell zárni ott a helyzetben, és nagyon sokat tanultok akkor, azt gondolom, ebből.
0: Igen.
1: A legtöbb sportban fontos ugye a pszichológiai felkészülés is, hogy lelkileg, pszichológiailag, gondolati síkon ott legyetek. Ebben kaptok segítséget? Vagy ez egy magasabb szint, vagy ez később jöhet el, hogy mondjuk egy sportpszichológushoz elmenjen az ember?
0: Hát mi csapatszinten csoportosan foglalkoztunk egyszer ilyennel.
1: Mert ugye amiről beszéltek, hogy kizárni a kudarcot, koncentrálni az adott feladatra és menni előre, ennek vannak technikái.
2: Hát igazából nekünk az a technikánk, hogy mi egymással megbeszéljük.
1: Tehát az segít.
2: Ez talán egy nagyon nagy pozitívum abban, hogy így barátnők vagyunk, és...
0: Csak vagyunk egymásnak.
2: Igen, és nem egy... Nyilván egy vegyes párosban is azért van egy közeli kapcsolat a pár két tagja között, de szerintem nálunk sokkal erősebb, meg ilyen...
1: Tehát ettől lehet erősebb egy női páros, mint mondjuk egy vegyes páros?
0: Szerintem igen, szerintem, mert szerintem az azonos nemű emberek, azok mindig jobban működnek egymással együtt. Meg azért mondjuk, hogyha valakinek a társával folyamatosan konfliktusa van, az azért egy nagyobb probléma, mint hogy most éppen hogy kezelnek bizonyos szituációkat, mert nekünk, vagy hát olyan hajóosztékban, ahol nem csak egy ember van, azért ez szokott lenni egy elég gyakori probléma, hogy nincsenek meg együtt, jó a konfliktus van, és akkor veszekednek, és akkor igazából erre megy el az egész dolog, hogy akkor most ők veszekedtek, most akkor megsértődnek, most akkor nem tudom, mi van. Úgyhogy...
1: De akkor el tudjátok képzelni, hogy évek múlva is együtt versenyezzetek, bevált ez a páros?
0: Hát mi igen. Szerintem világ végéig barátok leszünk szerintem.
2: Igen.
1: Mit tanácsoltok annak a fiatalnak? Egyrészt mikor érdemes elkezdeni, hogyha a ti utatokra akar lépni, akár fiú, akár lány, azon, hogy kipróbálja magát, és azon, hogy akár a versenyzésig eljusson.
2: Szerintem a táborok. Egy nyári tábor, igazából ez nagyon tanulságos is, de
1: tehát
2: közben
1: lehet
2: nagyon
1: elkezdeni.
2: Lehet élvezni. Mm-hmm. Szóval elmész mondjuk egy barátoddal együtt egy nyári táborba, és akkor ott nyilván benne van az, hogy vitorláztok, de mondjuk ugráltok a Balatonba, vízipisztolyt csatáztok, bármi.
1: Tehát minden innen indul, és igen. Aztán innen lehet szintet lépni?
0: Igen.
2: Igen.
1: Zárszóként mi az, amit a legjobban élveztek abban, hogy versenyeztek, hogy a vízen vagytok, hogy ott lógtok a katamarán egyik oldalán, miközben fúj a szél és 50-nel mentek?
0: Az adrenalint, meg szerintem azt, hogy így együtt vagyunk, jó a hangulat, hogy nem csak olyan módba kapcsolunk, hogy most akkor versenyzünk, hanem hogy most felborunk tök jókat, nevetgélünk. Jó, azért nyilván komolyan is veszük a dolgot, szóval az, hogy most ott végigvihancolunk, de hogy azért jó a hangulat.
1: Jó a hangulat, és közben eredményeket igen. Elérni. Hát sok sikert kívánok nektek. Reméljük, hogy ha pár év múlva beszélgetünk, akkor komolyabb Európa-bajnoki eredményekről is már beszámoltok nekünk. Kolman Léna és Szőlősi Kamilla, a Team Káli Vitorlás Sport Egyesület versenyzői voltak ma a vendégeim. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük.
3: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az anivetdirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Egyre drágábbak a rollerbiztosítások, szerdáig melegszik az idő, kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékéval, valamint már a csalánféléké és az útifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodás részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden csak nem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en!

Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Aranyzsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Massive Attack egy elektronikus zenét játszó brit könnyűzenei együttes Bristolból. Sun System zenekarként kezdték meg működésüket angliai pinceklubokban még a 80-as években. Második nagylemezük már a 90-es évek brit zenei világának egyik meghatározó elemévé vált, műveiket pedig később is felhasználták filmekben, sorozatokban, aláfestő zeneként. Eddig 6 nagylemezt adtak ki, emellett több maxi és filmzenei albumot, és más együttesekkel együtt készített dalaik, illetve lemezeik is megjelentek.
0: Trend Night.
1: Természetesen meghallgatunk egy felvételt már is a Massive Attacktől itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loopstation segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, bemutatták a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfaféléké, valamint már a csalánféléké és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóczi Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelempolitikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinett főnöknek a civil életből érkező Stefán Attillát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinett főnök helyettes. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át, közölte a MISZ vasárnap az MT-vel. Az eredményhirdetésen a versenyszervező MISZ 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt is díjazott, egyenként 4-800 000 forintos elismeréssel. A 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 000 forinttal térhettek haza az eseményről. 14. Leó pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a Vatikán és Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően pünkösd vasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílás a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszérmat hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú, az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Kedden az ország nagy részén már kánikula lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adó csökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás több százezer magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és tovább. Továbbra is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat két munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, hét munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Kármán András pénzügyminiszter budapesti látogatásra hívta meg. Kierákos Pierákakis az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete az Eurogroup elnökét, akivel megbeszélést folytatott szombaton Cipruson az ECOFIN. Így június 25-26-án Magyarországon folytathatják majd az egyeztetést, amin akkor részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, írta a Kármán András Facebook oldalán. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Lehet így is, és úgy is tenni jó.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock and roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kislemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagylemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: A kezemet, ha megfogja,

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nagyon erős az UVB sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Sulyog Tamás köztársasági elnök, közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek, a legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számmal vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették, a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte a Hungaromet ZRT. Az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a Dél-Alföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Egyre inkább birtokba veszi a szubtrópusi légtömeg kontinensünk nyugati részét, ezzel több nyugat-európai országba is megérkezett az év első komolyabb hőhulláma. Az ibériai félsziget déli részén a legforróbb a helyzet, ahol pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Szevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik, Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet, a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazzénekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban. A field.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A punk a Stigmár fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a punkasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a Budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Nights.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Nights.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerez meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

and you and I are beings of light.